Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt, vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Dnyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyú csőre tábor tűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptan griff von rechts, batterifier schieß ab, meg azt, hogy gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod shrapnel, azt mondom machinegewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Psemizl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitézségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megöltött. Tesz, hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére? Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végig meneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A
vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpopozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyen csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a házi úr felesége, mi kezet csokoltunk a házi úr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a két fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolpasztát érdette a szárnyai. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából. Mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi öröki éhesek voltunk, és ahhoz fúztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőttünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Flieger Alarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom Korridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom Blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúság. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom Elállamely. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin,
Azt mondom Reichstag, azt mondom Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat. Mi láttuk a bevetésre induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat. És láttuk a bevetésre érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog. Azt mondod IG Farben? Azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek. Hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást. Hanyos vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary. Turulmadár, Hadakutya, Csaba királyfi, édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rothermerd Lord nevét, Zadravec nevét, és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyi. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak.
pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemről egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

Anyós vagy 28-as. You fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinovsky, Bradley, Timoshenko, Vorosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnya szegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztok sihederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röpcédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyas van, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk. Minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán. Megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabáni halóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített huzalja. A mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk.
Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivettek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagykoponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskorálunk, de agyunkban repülőgépmotorok dübörögnek, sortüzek görögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját, és énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözők. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni. Csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat. A 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat, akik sárgára aszalódott testtel hörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samuelli katonáit, egykori Lenin fiúkat, a Battyányi palota bőrkabátosait, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, aszmás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk.
Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sípoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember. De mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttör. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászlót, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé. Lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi, 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket, utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? TV? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem, figyeljenek! Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, s így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom a latba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unokaöccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire kókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibéire. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezébe leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől ki kell az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hal, amikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a posztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell meg a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin asszakat kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blues alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosít te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát vödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összer a gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya. Pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei. S mint régi motoros vasárnaponként bukós isakba dugja hegyes fejét,
és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója, ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza fes kis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájon.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáink?

0: fotért szemüveget visel.
1: Ó, fotért szemüveget, tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ó, fotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
3: Ó, fotért szemüveggel.
4: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
5: Opotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
7: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
7: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
7: Vegye fel az opotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének!
7: Opotért szemüveggel!
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
6: Vágyás.
1: Lakbérpótlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
8: 101.
1: Fogaras, lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható a jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Vikkent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
7: És szidja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap, még ha

olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vén tölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, badregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyet kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hedenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a puskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuszon, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy versenyuszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kasszírozott, hogy a masszásból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak Zenek Xavier Kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
Ha van esemény, lesemén, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

Balladal a fehér ökör vendégről. Lakótársai, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel, és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, ki bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy egy pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed magad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokot, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vak zenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtószerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek. Fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel-kéjjel sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, e szeszfesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre-kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok, vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm-liliómnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szipták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsent hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grandkinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóblizott egy ürgét. De ne essék félreértés, se sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengű banyát vernek kanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, e kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Fohász. Magasságos belker. Ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázsszavadra zsémbes gebénesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy kivét
ételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen. Szeretlek, Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzok tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a pólyából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Hibáiddal és erényeiddel, az édes százéves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöldgyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Tigriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kipesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait, süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a Klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgyű gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el terveiddel és elveiddel, a mávval, a bábbal, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiánycikk a pólya. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s az se tudja, merre fekszik, lovasberény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretlek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek,
gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió 2 lábon járó történelem, kik között hány akadt ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik, van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztetően, a párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegve hull a hamvas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a vancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be, és becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él ki itt látott világot, benn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt idéz. Te Pest, 17 éve vagy szabad. Add szavad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted Pest, szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni.

Egy kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillagban az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam erre, ha kell esküdni benek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondol, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok.

0: Kielá.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Box Clubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyílési identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén végül, és azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
2: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más, ugye én Üllőn és Öcsésen nőttem fel. Mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, egy 8 kilométeres körzeten belül éltem le az eddigi életemet. Két teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a Box Club esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példájai ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
1: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
1: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
2: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok, itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezres tömegek is összejönnek minden szeptemberbe.
1: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Box Klubbal?
2: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert a 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a Box Club történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a Vece neve, ő már volt... ő már volt tízszeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett az 50-es években, ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívást 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Box Club. Először ugye
1: mikor volt ez?
2: 1980-ban.
1: 80-ban, aha.
2: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
1: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy valaki ilyen idő távlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult az egész 80-ban?
2: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovics Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovics Józsi bácsi, aki szintén még mindig hástanak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első két évben a TS-nek volt a csapata, az ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
1: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
2: Én az ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
1: Mit dolgoztál akkor?
2: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölvívás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem egy valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Golf Klubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
1: Mert a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
2: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökölvívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy két éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sporták, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
1: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
2: Hát is, mind a kettő, tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel, most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni, nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel is, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sportnevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak, nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán...
1: És akkor mondják, hogy menj a Seres Attila a boxklubba, mert tudod, hogy hol lakik az Úristen.
2: Van,
1: megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy srácod, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
2: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agressziót, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép, finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled, és akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, hogy itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni. Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is benne, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhang van a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
1: De meleg!
0: Én is tudnék kirakni.
2: Igen, és sokkal, sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
1: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet, összehetásra mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
2: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen vajórendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
1: Ezt hogyan egy mérnököt megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet, azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság, egy adott esetben akár földön, vagy terepen, ami alkalmasat teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni.
2: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik ugye a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkesztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
1: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Vajó, Dr. BZMG?
0: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék, de szóval...
1: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívógára lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szivárogtass nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én. Délre, kettőre.
2: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye ezt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések, de hát nem csak a dokkúrai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
1: Vecsési lányok is? Lett? Tavaly is voltak vecsési lányok.
2: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két vecsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dürerkertben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
1: Közösen veled együtt, igen. Az együtt csináltad.
2: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
1: A lányok honnan érkeznek egyébként a vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség, jó bunyul, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Ez olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
2: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt vecsésen. Eredmények szerint hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
1: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
2: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például vecsésre, van, aki Szegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
1: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van szó, hogy a vecsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
2: Hát azért nagy részt inkább mindig a vecsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
1: Bízjam, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy
0: nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy kb. Hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
2: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részvezetni, két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdő csoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk, persze azért elég nagy a fluktuáció.
0: És engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, meg stb., hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, most direkt így fogalmazok, igen. Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni.
1: Magyarországon.
0: Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
2: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Tehát benne van az, hogy
0: boxolt valaki.
2: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt. De te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha fiúk boxol, ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorzsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondott a lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön rá a terembe, én ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
1: kérdezni. Bocsánat,
3: Gyuri vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már annak van egyfajta, még ha nem is nagyon tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Stb. Meg ahogy ugye múlt héten lehet mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás. Tehát nem amúgy, és akkor a szülő, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet a szervusz.
1: Majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert az
0: engem is ilyen nagyon érdekelne, hogy mi viszont.
1: Folytassuk onnan.
2: Igen. Erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgáskultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökölvívó sportról, és ez tényleg ez egy óriási jelenség, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportákkal. Vecsésen
1: már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, nem vagy csak a vívást.
2: Hát remélhetőleg igen, úgy gondolom én is.
1: Hogy a felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testjólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
2: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
1: ki van téve ennek?
2: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, és a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen. Szerintem ez már egy óriási dolog.
1: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályban húca szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással, és hozzá egy technikai felkészültsége megy be a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valahogy nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
2: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
1: A szendillanással vödör letesz. Nem adottam, de igen.
2: Van, tehát... Így van, abszolút persze, ebben partnerek azért a felnőtt versenyzők is, azért nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart, tehát érzik ők is ezt, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
1: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
2: Hát alapvetően

0: Például a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát. Tehát ez is benne volt, mert volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezdeni. Tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyanilyen ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán arra rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtettem menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
1: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember alig várja, igen, várja, csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óra. Now taking over.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Dr. Bézi MG-vel, melyik felével és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesülete elnöke.
0: Elnöke, így van, az a Boxklub elnöke.

0: Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon? Merre felé haladunk? Honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség, Erdélyi Zsolt személyében.
0: Mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retet. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni. Ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es évekbe, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez úgy nehezen volt tartható.
0: Még most is nehéz volt a faxolást elérni.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívóereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választás erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy hogy nagyon, nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység. Ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, mit jelent menedzsernek lenni, és ehhez kell egy óriási legitimitás. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És de hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk.
0: Jó gyerek, mi gyerekünk.
1: Hát ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni. és ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ezért is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt, viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ilyen magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni, de számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, ami, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy ütőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint. Nem pedig ezeken a szintereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli szintereken?
1: Ez a szövetségen kívüli szintereken óriási segítség lenne az, hogyha ha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van. Tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Most van körülbelül egy 500 000 forint, vagy mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle.
0: Lehet okosabban.
1: Vannak is erre most törekvések, én nyilván én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak. Mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké. Lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy
1: viszonylag gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem erőltetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket. Hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez más, ugyanez ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző, közösségi sport színtereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk, milyen Vecsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Vecsés az pont egy pozitív példa, Vecsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Vecsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Vecsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 000 laknak Vecsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: Ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásuk, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Vecsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk 2 hetente a helyi médiában szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe. Ez nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy két oldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség, tehát nálunk, aki edző, az egybe klubvezető is, az egybe szertáros is, az a csapat szállítója is, minden, tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például, picit talán túlépve a Tilos Rád mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehetne ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni. Tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágból is fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát. Minden igen, egy emberen múlik, hogy az elindítja. Persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben lekerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra. Tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
1: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképpen elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsési mezt. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhában megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
0: Persze, neked saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
1: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
0: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a Kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajó kikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. Bézi MG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
1: aktív tudnóra hátében. Várunk mindenkit, jó buli lesz.
0: Az biztos vagyok benne.
1: Gyertek.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dok urain, tehát még egyszer augusztus 11-én nagyjából ilyen dél-2, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A DOK urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzést szervez a Tilos Rádió héttérítő című műsor csapata a Vályókikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a DOK ura, kinek a derekán ragyog majd a kék Duna öve. Olvasható a héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés Dr. BZM hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Ring Conferencié, a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodóplacot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat direkt és györemix pörgeti a pop-up dokpultjában. Az esemény fővédnöke Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takarolni.
4: Jó.
3: Kell takarolni.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kell takarolni. Hangzóirodalom, élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takarolni. Kell takarolni. Kell takarolni.

0: hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Tettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak végig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szúrná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Már hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, pej, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte valónak. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estén. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel múlatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Húrkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott?
1: Jó
0: Ó, friss hurkát, foszlós, fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor, fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, s kapált reggeltől, délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

0: Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útra kerett a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frankot. Csak ment, mendegélt. Egyszer egy fapa ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak. Az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljünk. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergestől. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indultak útra. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palotája, azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király szín elé.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma reggel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szor nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. Felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és... Még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé. Látni kívánom. Így is tört. Oda mentek. Bekopogtak az ajtón. Mikor bejjebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa színaranyból van, még az asztalok és a székek is. Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legény meg csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét, és hopp, tányér, pohár, kés, villa, egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrényre egy dobozba teszi. Nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűt, és próbált tett. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt odalent teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el.
3: Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként kutyástól, macskástól az utcán. A kastélynak meg hűlt helyen. Mennek röpő este a király elé.
1: Láttál, felséged, mi történt ma reggel?
3: Mi történt?
1: A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén pereg az utca.
3: Még parancsolom, hogy fogják még és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, légen, akárhogy is, kerítsétek el. A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosokat elítéltek, jól mutatták a templomban, a kutya meg a macska útra kerek. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta,
4: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
4: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
5: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
4: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észreveszek, majd meglásd, eléd vettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észreveszi ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osti, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
5: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
4: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Nem hallgass ide. Ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Nyugovóra kértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bántok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant és a kutyához szaladt.
4: A gyűrűt egy látikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a látikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
4: Ide hallgass.
0: Mondja az egérnek.
4: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
4: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy piciri kis lyukat rágtak rajta.
4: Hívd ide a legeslegapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Nagyon lassú. Nézni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszállt. Egereket meg békén. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
4: Jó, édes hős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja, de a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszok a partra.
5: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
5: Elejtettem a gyűrűt.
4: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
4: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Há, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, kutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg embert. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Há, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó kenetet adták fel neki. Akkor azt mondja a macska.
4: Ide figyelj, te kutya. Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta. Most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: Hallgassátok meg a 12 varjú meséjét. Mikor volt, mikor nem volt, volt valamikor a kerekvilág kellős közepén egy kicsi kétel. Abban a kunyhóban élt egy szegény özvegyasszony 12 fiával és egyetlen leánykájával. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani őket, hiszen száraz kenyér is egyszer akadt az asztal fiában, másszor nem.
1: Éhes vagyok, édesanyám.
2: Kenyeret adjon, mert megéheztem, édesanyám.
3: Hát koplarásra szánt bennünket?
4: Kis száraz kenyér nem sok. Annyit se tudok már összekaporni. Éhe,
1: harmadnapja színén se láttuk ételmet.
4: Szememet veri ki az ég.
2: Kenyértány csak akad.
4: Nincs. Mit tegyek, édes fiam, ha nincs.
1: Ha nincsen, az csak szó. Mi meg igazán éhezünk.
2: Bizony, hogy éhezünk.
4: Uram, atyám, bocsánat meg a bűnömet. De már inkább változtass valami állattá őket. Nincs sem ezt a kárállást hallgassam.
2: De ha egyszer éhesek vagyunk, ne mondja, hogy
4: nem bánom én, ha varjúvá is.
0: Halljatok csodát, mi történt. Abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott. Hús! Kirepültek az ablakon, s úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna őket el.
5: Elvette a nincs az eszemet, hogy ilyen bolond beszédre nyitottam a számot.
4: Nem maga tehet róla, édesanyám, hanem a szükség. Ne sírjon, na. Ne sírjon már, ha mondom.
5: Bizony sírok. Milyen anya az, aki így veti el a gyerekeit magától? Ha egy falásnyi kenyeret adhattam volna nekik legalább.
4: Miből adott volna, ha már a csücskit is feledték régen? Nem hallgathatom a sírását.
5: Ne hallgass!
4: Nem nézhetem tovább.
5: Ha neked nem fáj, ha nem keseregsz.
4: Elmegyek inkább, világás, addig vissza se fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom.
6: Jaj, dehogy még. Lányom, dehogy még.
5: Ha már 12 fiamból kifogytam, legalább belőled ne futjam.
4: Visszajövök én. Bizonyosan visszajövök. Ne féltsen engem.
5: Kislányom.
4: Mennem kell. Ne keserítse az utolsó percet.
5: Jó.
0: Ment, mendegél talán, heted hét ország ellen. Míg nem egyszer egy nagy rengeteg erdőbe nem ért. Abban a vége széle nincs erdőben, talált egy kicsinke kunyhót, oda belépett bátran.
4: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
4: Jaj, lelkem, öreg anyám! Én a 12 bátyámat keresem, akik varjúgépében elrepültek hazúról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Ha elrepültek, majd visszajönnek. Kicsi vagy te még ahhoz, hogy a világba kószálj, őket kurrentál.
4: Azám, de édesanyám otthon kísírja utánuk mind a két szemét.
7: Hát, az már más. Ha nem segítséget tőlem, ne várj, magam sem hallottam hírüket. Na, ne sír, lányom. Várj csak, figyelj rám. 7 napi járásra túl ezen az erdőn van egy sötét nagy sűrűség. Abban is még 7 nap, 7 éjjel úttalan úton kell menned, akkor találsz egy szakasztott ilyen házacskát, mint az enyém. Kidült-bedült ajtaján kapogtas. Ott lakik a néném.

0: Hazám, de...
1: De?
0: Voltam én már másik rengetegben is, másik kunóban is. Ott mondta egy másik vénséges vén anyu, hogy kegyelmet majd eligazít, mivel ugye nénye neki.
1: Ha ő mondta, akkor úgy is van. De a bátyáidról akkor sem tudok, mert látod-e, ebben a szálerdőben még Rigó sem kerülközik. Hát még varjú.
0: Jaj, árvos.
1: Na, mondok azért neked valamit.
0: Hallgatom, öreg anyám.
1: 9 napi járásra ettől az erdőtől találsz egy rengeteg nagy vadont. Abban a rengeteg nagy vadonban 9 nap, 9 éjjel kell menned. De egy szemhúnyás nem sok, annyit sem pihenhetsz.
0: Igen.
1: Akkor a 10. napon ott rá lesz a nénémre. Ő majd megmondja, mit tegyél, és hogyan.
0: Adjon Isten, kedves öreg anyám! Sok lesz magának az a nagy kazan rőzse. Adja az én hátamra. Talán jobban bírom.
2: Köszönöm a segítséget.
0: Nincs mit.
2: De ugyan mi szél hozott erre? A rablók tanyája, a zsiványok menedéke ez az erdő. Nem félted az életedet?
0: Ugyan mit féltenék rajta? Ugyan mit vehetnének el tőlem?
2: Eredj haza, amit tehetes, ami késő nem lesz.
0: Hogy mehetnék a 12 bátyám nélkül? Őket keresem.
2: Itt ugyan hiába, ha csak nem haramiál.
0: Jaj, dehogy. Varjú képében repültek el hazúról, és azóta keresem a nyomukat.
2: Egy magadban, ejha.
0: Egy másik erdőben, egy másik anyu azt mondta nekem, hogy kegyelmed a nénje neki, és bizonyosan eligazít.
2: Ha ő mondta, hát jól mondta. Látom a bátyáidat napra nap. Itt repülnek el a kunyhón fele szörnyű károgásra.
0: Megvárom őket, s futok utánok.
2: De így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. Hanem adok neked egy nyírfa seprőt, az odaér veled. Csak annyit mondj, hip-hop, ott legyek, ahol akarok.
0: Indulok már is.
2: Várj, jól vigyázz. Igen, csak elvadultak azok a varjak. Bújj el a sziklavár legkisebb kamarájába, és addig nem mutatkozz előttük, amíg nem ettek, ittak. Mert a fáradtan éhesen bukkannak rád, 1000 darabra szaggatnak, mielőtt megszólalnál.
0: Nem olyanok az én bátyáim.
2: Ihol egy könnyen gyúrt cipócska eszted eléjük. Ettől talán megenyhülnek.
0: Köszönöm a szívességét.
2: Ne köszönj semmit. Fogadd meg a szavam. Most pedig kap magad, s eredj!

0: de barátságtalan, de félelmetes ez a vár. És mennyi arany, mennyi drágaság mindenfelé, mint egy zsivány barlangban.
1: Kár.
2: Hogy lehettetek ilyen gyávák? Most aztán zsákmányért értünk haza.
3: Puskával lődöztek ránk, attól ijedtem meg.
4: Attól ijedtünk meg.
5: Igen, attól ijedtünk
6: meg. Aki minden szellőfúvintásra megijed, soha jól nem lakhatik.
2: Megérdemelnéd, hogy szétszaggassunk és megegyünk.
3: Ne bántsatok.
7: Mi?
8: Itt egy cipó.
2: Ide vele.
3: Nekem semmit se hagytok.
6: Ne, egy marzsa.
4: Ha nem várjatok, csak. Hogy került ide?
7: Az a
2: halálfia, aki a varjúvárba merészkedik.
3: Akkor ő meg, édes bátyám, mert én merészkedtem.

0: Hugocska.
1: Miért jöttél ide?
0: Édesanyánk, nagyon nekibúsultam ért. Varjúvá lettetek. Útnak eredtem, hogy megkeresselek titeket, s lám meg is találtalak. De többé el nem válunk. Velem jöttök anyánkhoz.
2: Nem lehet Hugocskád. Az ő átka fogott rajtunk.
1: Nem elég, hogy megbánta. Csak úgy válthat meg minket, ha a hüvelykujját felhasítja, és a kifolyó piros vérével 12 inget s gatyát var nekünk.
3: De mi nem kívánjuk a vérét, inkább halálig varjúbőrben maradunk.
1: Mondd meg azt is, hogy amíg var, senkinek egy szót se szóljon. Mert ha elárulja a titkot, hiába volt a keserves munkája.
4: Vitte a nyírkaseprő a 12 varjúhugát. S reggelre haza is érkezett. Hely, megörült az özvegyasszony, mert azt gondolta már, hogy a lánya is oda veszett, s magára maradt, mint az útfény. Vett hamar egy végvásznak, kiszabta 12 inget, 12 gatyát, felhasította az ujját, s ahogy folydogált a vér belőle, azon mód tűbe húzta, s meg sem állt a keze, vart éjjel-nappal. Jöttek a szomszédok, faggatták, ugyan mit művel, de ő nem szólt, még az ajtót is bezárta előttük. Hanem mikor már alig egy pár öltés volt hátra a 12. ingből, felzúgott a falu, betörték az ajtót.
5: Boszorkány vagy te, lány! Láttam, hogy seprűnyéren érkeztél haza. Velünk jössz a bíróhoz!
0: Semmit sem értettem, szomszéd bácsi! Nem vagyok boszorkány!
5: De bizony az vagy, égetni való! Tulajdon édesanyát vérét folyatott. Lám már jártányi ereje sincs, még a tű is kiúlik az ujjai közül.
0: Ne bántsa rájön, szomszéd.
5: Nem hagyom, hogy elemissza az anyját. Biztosan ő pusztított el a bátyait.
0: Dehogy ő. Éppen ő akarja megmenteni.
2: Hallgasson! Végünk van, ha elárulja a titkot.
5: Ha, titok van itt. Könnyítsen a lelkén, szomszédasszony. Másként visszük a lányát.
6: Három öltés van csak hátra. Három csepp vér kell hozzá.
5: Fehérkent, mint a patyolat, azzal a három cseppel az élete is oda lehet.
6: Az se bár.
0: Itt vannak. Megjöttek a fiaim. Ide a varró tűz.
5: Dehogy jöttek. Egy csapat varjú szállt a szilvafára.
0: Hajtsa be őket, bátyám. S csodát láthat. Csak annyit várjanak odakünn, amíg egy ember inget gatyát húz magára. Öltsön, édesanyám! Egy, kettő, három.
1: Megjöttünk, édesanyám!
7: Köszönjük, hogy tulajdon vérével váltok meg.
0: Ó, édes fiaim!
2: Megint csak sírt, édesanyám!
4: Sírt az özvegyasszony, de most már örömében. Jött az egész falu csuda látni. Aztán egy nap múlva, két nap múlva visszament a 12 fiú a sziklavárba, onnét elhozták a temérdek kincset, amit varjú életükben gyűjtögettek. Volt ezentúl kenyér, de kalács is, hogy még a kutyának is azt vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Láttátok már a székely menyecske históriáját? Nem? No, akkor figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy gazdaember, s annak egy ügyibe való szép felesége. Hanem hiába volt szép az az asszony, hiába volt dologra termett, mégsem éltek jól. Kötekedtek, veszekedtek egymással, és nem múlt el nap, hogy patvarkodásukra össze ne csődült volna a fél falu. A minap is azt mondja az asszony az urának.
1: Édes uram, nézze csak, milyen nagy szénabogja van abban a csűrös kertben.
2: Nem széna az, feleség, hanem szalma.
1: De bizony széna, csak megfogta a nap.
2: Szalma, ha mondom.
1: Mit ellenkezik velem örökké? Azt hiszi, vak vagyok.
2: Nem mondtam, csak azt mondtam, szalma.
1: Székely asszony létemre még azt se tudnám, hogy mi az a széna.
2: Tudhatod, tudod is, de ez itten szalma.
1: Ez itten széna. Azért mondja szalmának, hogy engem faluszerte szégyenbe keverjen. Pedig olyan igaz, hogy széna az, mint ahogy ez a korsó cseréből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Szalma?
1: Széna! Annyira széna ez, mint ahogy ez a pohár üvegből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Üvegből? Hát vigyázz rá! Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Elég legyen, asszony! Szalma!
1: Még hogy elég legyen! Mondja már, hogy széna, másként összetörök itt mindent!
2: De, azt próbáld meg, előbb töröm le a derek!
1: Na mondja már, hogy széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: A begyár mindenedet, falazott!
1: Jaj, gyilkos! Haramia! Miért is mentem ilyen fenevatoz? Bár inkább az ördög felesége lettem volna.
3: Itt vagyok. Hívtál? Szök fel a nyakamba, zserünk!
2: Hé, ördög, hová viszed a feleséget?
3: Hová vinném? Haza a pokolba. Nem a te feleséged már ez a menyecske, hanem az enyém. Mit nevetsz, asszony?
1: Azt, hogy a feleségednek mondottál.
3: Nem nevetség az. Szintiszta igazság.
1: Arra előbb a papnak kellene rámondani az ámen.
3: Jaj, hát ördög létemre nem mehetek paphoz. Mit beszélsz?
1: De bizony, odaviszel.
3: Nem.
1: Balra, hé, nem. Arra a templom.
3: Nem, azért megyek jobbra.
1: Balra.
3: Jaj, te, ne szorítsd a nyakam. Ne szorítsd a nyakam, hogy megfullom.
1: Ne kutyálkodj, mint a rosszló, akkor nem szorítom. Balra.
3: Elég. Inkább szállj le a nyakamból, és eredj magad.
1: Dehogy szállok. A füledet hasítom le, a szemedet kaparom ki, a szót nem fogadsz. Hé, Balra, te, tarts a templom felé, szagold a tömjén füstöt, megtanulod, hogy a székely menyecskével nem lehet ellenkezni.
3: Kegyelem, szállj le a nyakamból.
1: Oda viszel?
3: Nem, azt az egyet ne kívánt.
1: Hát akkor te se kívánt, hogy leszálljak a nyakadból. Balra, hé, te! Azzal megsarkantyúzta az ördögöt. Szaladt is szegény pára, mint aki eszét vesztette. Egyszer csak a keresztútnál vörös csákos huszár bukkan elébük. Szemét mereszti, fejét csóválja, felkiált.
4: Te hő! Állj meg, ördög! Hová viszed ezt a
1: menyecskét? Ó, pokolba akar vinni a gyalázatos, de addig nem megyek, amíg a pap elé nem álltok.
3: Ezt kívánna egy ártatlan
4: ördög. Ajajajajajajaj, bajos dolog, bajos, bizony ne kíván tőle.
1: A lovadnak parancsolgass, te huszár.
4: No.
1: Ne nekem.
3: Szabadíts meg a menyecskétől, gazdagát teszlek neki ki.
4: Igaz lelkedre mond?
1: Elhallgass, te szurtos! Itt én vagyok az úr! Ja. Nem szállok le a nyakadból senki szavára!
4: Hinnye a kutyateremtés! Ja. Nem senki vagyok én, hanem huszár! Ha le nem szállsz ebben a minutumában, ketté hasítalak, hogy ítéletnapra se szednek össze!
1: Ketté?
4: Bizony!
1: Így már más. Emberségesen kell beszélni az ember lányával.
3: Csak,
1: na, Isten, megáldja kenteket!
3: Csak, hogy elve.
2: Na, de most már lássam a feleség.
3: Ne félj, nem maradok a lósot. Doktorrá teszlek.
2: Doktorrá? Nem értek én ahhoz.
3: Nem is kell. Keríts egy fekete köpönyeget, és doboltasd ki, hogy olyan csoda doktor vagy, aki még a félholtat is meggyógyítja. Ha behívnak, meglátod, amit senki más nem lát, hogy ott állok az ágy lábán.
2: Igen?
3: Oda szólsz halkan. Én tujkoma. Én elillanok, a beteg meggyógyul, és neked annyi aranyat adnak, hogy számolni se győzöd. Na?
2: Nem csapsz?
3: Nem. csak egyre ügyelj. Ha néha napján a beteg fejénél állok, és nem a lábánál, akkor mondjad, hogy ezen már te sem tudsz segíteni. Csináltassanak neki koporsót. Érted?
5: Jó van, ha így, hát így. A többit majd meglátjuk.
1: Kidoboltatta a huszár, hogy ilyen meg ilyen csoda doktor, s alig győzte orvosolni a sok beteget. Éppen csak tessék-lássék vizsgálta őket, elzavarta az ördögöt, s attól a beteg tüstént jobban lett. Neki pedig kalappal mérték a pénzt, kincset, drágaságot. Egyszer aztán halálos betegségbe esett a király lánya. Hivatják ám a huszárt, de ő megkötötte magát, csak akkor gyógyítja meg a lányt, ha hozzáadják feleségül. Mit volt tenni, mit nem, megígérték. Bemegy a huszár a beteg szobába. Hát az ördög nem az ágy lábánál áll, mint máskor szokta, hanem a lány fejénél. Hanem azért nem ijedt meg a vitéz, oda szólt szép hangon.
6: Indulikon.
3: Nem látod, hogy a fejénél állok.
6: Most igen, de szaporán lépj a lábához, aztán meg eredj a pokol.
3: De mit szerződtünk? Akinek a fejéhez állok, annak már rendelhetik a koporsót.
6: Ezt a lányt nekem ígérték feleségül, ha meggyógyítom. És én meggyógyítom, érted-e?
3: Ezt ugye meg nem gyógyítod. Orrá tettelek, gazdaggá tettelek, ennyi elég legyen. Szedd a sátortádat.
6: Nem hinném, hogy én megyek el. Indulj, koma, indulj, amíg szépen beszélek.
3: Nem megyek.
6: Nem-e, kutya fickom adta? Itt a székely menecske az ajtó mögött. Mindjárt a nyakadba ültetem.
3: Legyen a tiéd a lány, s vele a fél ország. Jaj, csak azt mutasd meg, merre menekülj.
1: Kapta a lábát, futásnak eredt. S úgy eliszkolt onnan, hogy a nyúl se fut gyorsabban, ha a kopók kergetik. Talán még most is szalad.

0: hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt a világon egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak született egy fia. Jánosnak nevezte el. 7 évig szoptatta, akkor azt mondta neki. Látod, fiam, azt a nagy fát? Látom, azt mondja. Eredj fel annak a legtetejére, húzd le a kérgét. A fiú felmászott, megpróbálta, amit az anyja mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta 7 esztendeig. Megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. Erre azt mondja az anyja. No, fiam, most már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra.
1: Ki tudja mikor, honnan bújt elő? A király kertjében királyfa nő. Aranyalma fénylik minden ágbogán, sok kis fiókanap ringatódzik a fán. Reggel még virágzik, délre gyümölcse van, de éjjel eltűnik az alma nyomtalan. Pedig ha ehetne a király a fáról, meggyógyulna nehéz régi nyavajából. Azért ki levente van az országunkban, idegen királyfia jő valahonnan, de lehet szegény is, akárki nem bánja, övé a leánya, fele királysága, ha érett gyümölcsöt szerez a szép fáról. De ha kudarcot vall, fényes napvilágtól, elbúcsúzhat lánytól, fele királyságtól.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én felmennék arra a fára. Hoznék aranyalmát, hogy enne belőle, nehéz nyavajából meggyógyulna tőle.
3: Te akarsz felmenni arra a nagy fára? Tudod-e, hogy tetejetlen fa? Tudod-e, mennyi gróf, erzeg meg volna? Egynek sem sikerült, de a fejem állja. Erre csak a dolgod után.
2: Felséges királyom, én mégis megpróbálom.
3: Hogy tudnál fölmászni a nap közelébe? A bőröd elvásik, húsod a csontodról, útközben leválik. Elemésztheted magad, ha már annyira ráéheztél a halálra, fele királyságra, szép király leányra. De ne mondd, hogy nem figyelmeztetek. Mi az utolsó kívánság?
2: Felség, csináltasson 3 jó vaskapcsot. A 3 vaskapocs a fát körülérje, azon, mint egy létrán föl lehessen menni. Csináltasson mellé 3 pár vasbocskort, és adjon 1 hétre való eleséget.
3: Úgy lesz, ahogy mondod.
2: Egy pár bocskor lábamra, 2 a vállamra, mellé a tarisznya. Bal kezembe 3 nagy vaskapocs legyen, jobb kezembe fejszém szálas szárát veszem. Így a jó vas létrát magam alá verem. Az alsót kirántom, megint följebb ütöm, lépésről lépésre verek vasból hidat, az ég és föld közé, így repítek nyilat.
4: Hely ti sasok, hely ti seregélyek, szálljatok, szóljatok az édesanyámnak, hogy még él a fia, csak éppen elvásott 1 pár vasbocskora.
5: Tetejetlen fának 300 ámor, embere vagy táltos, aki azt megmásza. Sasok, seregélyek, elvisszük a gyógyír, keserves anyának, fia felül gyógyír.
4: Szürke esőfelhők, édesanyám kiskertjére langyos esőt permetezzetek. Mondjátok meg neki, hogy még él a fia, csak éppen elvásott, megint 1 bocskora.

0: Adjon Isten, fiam! Éppen jókor értél ide, a fa tetejére. Már vártalak.
1: Fogadj Isten, veres tehén. Miféle aranyrétre értem én? Itt, a fa tetején. S az aranyalmák most is messze fönn a fán ragyognak. Talán ők is rám vártak?
0: Mi az almákkal törődj most? Nesze, itt a szarban. Csavard le. Egyél, így áll belőle. Látod-e ott azt az aranyvárat? Abban lakik egy szép királylány. Az almafát ő tette. Az övé az aranyalma. A gyümölcsöt tőle kérjed. Ő lesz a te feleséged.
1: Köszönöm a hozzám való jóságodat, vörös tehén. Hanem egy királylányt már nekem ígértek. De hogy is mennék be az aranyvárba, hiszen kakas lábon forog, szélnél sebesebben.
0: Ne gondolj most a földi királylányjal. Azzal másképpen lesz a dolog. A várat majd megállítod. Nincs egy krajcár a zsebedben.
1: Egy krajcár éppen akad. Édesanyám adta, amikor elvált tőle.
0: No hát, akkor hajítsd meg azt a kakaslábat vele. Mindjárt.

0: Te fiú! Te állítottad meg a várat!
1: Én hát, ki más állította volna meg?
0: Gyere csak akkor a király elé! Majd megtanítunk mi várat haigálni, kesztyűbe dudálni!
2: Adjon Isten jó napot, felséges király!
3: Fogadj Isten, fiam! Hát te mi áradban vagy? Hol jársz erre? Ahol még a madár se jár.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én bizony szolgálatot keresek.
3: Szolgálat az akad, de előbb hadd halljam. Hogy állítottad meg a forgóváramat?
2: Ezzel a krajcárral mi? Egy krajcárja volt az édesanyámnak, mikor elvált tőlem. Azt is nekem adta.
3: Rendben van. Hát nem bántalak, inkább felfogadlak. Hanem azt előre megmondom, nálam igen nehéz ám a szolgálat. Van nekem egy ménesem, van abban 100 aranyszőrű csikó. Ezeket kell megőrizned, mert ha egy híja is volna, karóba húzatom a fejedet. De ha jól megőrzöd, urrá teszlek. Királyi szavamra mondom.
2: Köszönöm, jó királyom. Egy életem, egy halálom. Megőrzöm én azt a ménest.
3: Jól van, fiam. Kezd meg a szolgálatot. Nyomban. Már ma éjjel kint kell hálnod a réten. Nem az arany réten, annál távolabb. A lovak már ismerik a járást, oda vezetnek majd. Na, gyere, megmutatom az istállót.
4: Márvány az istálló. Márványból van rakva. Szép zománcos tető ékeskedik rajta. A jászol színezüst, arany a zab benne. 100 aranyparipa, mintha gyertya lenne. 1000 fényes gyertya, ki a fényes napot elhomályosítja, az égi csillagot.
3: Dologra, fiú, rak szénát, itas, csutakolj. Nekem már mennem kell, magasan jár a nap. El kell ébresztenem kis virágot.
4: Miféle kis virágot?
3: Hát az unokámat.
5: Nyissatok kaput a király csikósának!
4: Hát te szegény rossz csikó, miért fekszel itt a kapu mögött? Te itthon maradsz?
6: Bizony itthon. Ha csak nem viszel magaddal.
4: Miféle csikó vagy te, hogy beszélni tudsz?
6: Táltos csikó. Köszönöm, hogy megsimogattál. Meglásd, hasznomat veheted még. Az eddigi csikós legények mind ütöttek, vertek, nem is mentek semmire.
2: Tőlem nem kell félned.
4: Hanem most már gyere. Az aranyménes árkomboklon túl van. Ugye tudod az utat?
6: Tudom hát.
5: Ha-ha!
7: Itt az aranyménes! Megérkeztünk!
8: Ide figyelj, János! Nehogy azt gondolt, hogy könnyű dolgod lesz. Te még nem is tudod, mitől kell félteni az aranyménest.
4: Nem én.
8: Hát tudd meg! A tündérektől.
4: El akarják rabolni a lovakat?
8: El bizony. Sokan vannak, és a szomszéd erdőben laknak.
4: És mikor jönnek?
8: Pontban éjfélkor.
2: Na, hiszen csak jöjjenek. Majd elbánok velük.
8: Többet ésszel, mint elővel. Ha ne pipálj.
4: Az nincs. de csinálni tudok, ha kell.
8: Akkor jó. Aztán szedjünk boncalevelet. Annak a füstjétől félnek a tündérek. Mert ha nem füstölsz nekik, a leheletüktől úgy elalszol, hogy mind elhajtják a ménest. Akkor pedig jaj neked!
2: Hát füstölünk majd nekik.
5: Ez a medfa éppen jó lesz, Pipán.
2: Ha nem, még faragom. Mondd csak, ismered-e a király unokáját? Virágnak hívják, ugye?
8: Annak bizony gyönyörű aranyhajú leányzata. Jó is, kedves is, és a király annak adja feleségül, aki meg tudja őrizni a ménesét. De eddig még senkinek sem sikerült. Készen vagy-e? Itt vannak a tündérek! Füstölj erősen, János! Füstölj, hogy elszédüljenek!
5: Csikóm! Ó, kedves kis csikóm! Fülelő, fürge tátosom! Füstöl az erdő! Úgy forog! Csorog a könnyem! Meghalok!

0: Most már lefekhetsz békén, az éjjel nem jönnek vissza. Reggel jelentheted a királynak, hogy egy héja sincs a ménesnek.
1: Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Egy híja sincs a ménesnek.
2: Láttam én azt már messziről, János fiam, de ne bízd el magad. Majd meglátom, mi lesz ma éjjel.
3: Állj meg, János!
1: Jó napot, Verestehén!
3: Nálad van-e a szerencse krajcár, János fiam?
1: Nálam, Verestehén. Itt van a lajbim zsebében.
3: No, csak jól vigyázz, mert még szükséged lehet.
1: Nem félnek attól a tündérek?
3: Nem is a tündérek miatt kell.
1: Hanem minek?
3: Nesze, én is találtam egy krajcárt ma. Tedd el.
1: Köszönöm. Jó, Verestehén. Mire kell nekem két krajcár?
0: Megmondom én neked. Valaki ma éjjel olyan szépen kéri majd a szerencse krajcárodat, hogy te bizonyosan oda is adod. Add át neki azt, amit most kaptál. Tedd el a bal zsebedbe, de ne feledd, hogy az igazi szerencse krajcár a jobb zsebedben van.
1: Ki lehet az, aki olyan szépen kéri majd tőlem a szerencse krajcárt?
0: Virág. A kicsi király kisasszony. Most pedig gyűjtsünk sok-sok bodzalevelet, rakjuk a mágiákba, mert ma tündér Erzsébet minden tündére eljön, hogy legyőzzön téged. De te ne félj, én itt vagyok veled, s a szerencse krajcát se feled. Vigyázz, jön a király nagy kísérettel, mellette az unokája.
4: Jó estét kívánok, János! Én is megnézhetem a tündéreket?
1: Ha nem fél a kisasszony?
4: Te azt mondják, olyan erős vagy, elbáz mindenkivel, még egy sereg tündérrel is.
1: A tündérekkel tegnap éjjel elbántam. Ha kíváncsi rá a kisasszony, nézze meg, elbánok-e velük ma is?
4: Itt van-e a szerencsek rajtárod, te János?
1: Az itt van, kisasszony.
4: Add nekem, János. Sose volt még szerencsek rajcárom.
1: Jól van. Ha annyira szeretné, itt van, magának adom.
4: Hú, de jó. De kedves vagy. Ha, holnap majd én is adok neked valami szép ajándékot. Meglásd. Jaj, mi ez te, János?
1: A tündérek, kisasszonykám, és maga tündér Erzsébet. Hajtsák a lovakat! Hely, a királyzanak, megálljatok!
0: Ne végazdál! Veled vágtak táltos havar! Ég a lőzse! Csak elébe! Csak elébe!
1: Karikás ostorom vége pattog, mint a bodzalágya! Csak utána! Csak utána!
0: Földön a tündérek királya!
1: Felséges királyom! Életem, halálom kezedbe ajánlom. Itt vannak a tündérek, leverve mind. Itt van maga tündér Erzsébet is.
5: Jól van, fiam. Meg vagyok veled, elégedve. Mindjárt bekísértetem őket a váramba. Holtig tartó, bús rabságba. Te meg reggel hazahajtod a ménest. Amit ígértem, majd akkor teljesítem.
0: Tudod-e, János, miért kellett a krajcár a királynak?
1: Hiszen nem neki kellett, hanem az unokájának.
0: Neki kellett. Az a krajcár most ott van a király zsebében. Látod? A vár megint forog. Azt akarta, hogy ne tudj bemenni.
1: Jaj, nekem.
6: János! Kapd el! Dobom a krajcár!
1: Köszönöm!
0: Ez jó jel. Úgy látszik, visszalopta a királylány a krajcárt.
1: Akkor pedig... szeret engem!

0: legalt a vár. Örtök adta fatja. Ez mégis túljárt az ezemen ez a fiú. Virág!
1: Igen.
0: Te vetted ki a zsebemből a szerencse krajcárt?
1: Igen.
2: Le is dobta annak a fiúnak.
1: Nem szükség, hogy árulkodj, vörös királyfi. Anélkül is megmondtam volna. János megvédte a ménest. Most már az övé az én kezem és a te fele királyságod, nagyapa. Azt ígérted.
3: Minden úgy volt, ahogy a kis virág mondja.
0: Azám, de hát csak később jutott az eszembe, hogy már a vörös királyfinak is odaígértem a királyságomat, de még téged is.
2: Én nem engedem a jogomat.
1: Én meg nem leszek a te feleséged.
4: Szeret.
0: Kié leszel, te hitvány teremtés? Elárulod a nagyapádat?
1: Akár kié, de nem a vörös királyfié.
2: Hiszen tudom én, kié akar lenni. Ezen a paraszt fiúnak ad meg a szeme.
1: Azon hát, ha tudni akarod.
2: Kettőnk közül az egyik itt marad.
5: Én is azt akarom. Kardom jól forgatja, és vág, és véd karom. Virág engem szeret.
1: Szúr a gazember, tér ki előle!
5: Inkább én döntöm le őt a földre. Herceg, kezemben életed.
3: Megölhetnélek, de nem öllek meg. Pedig tudom, te nem irgalmaztál volna nekem.
5: Kelj fel és takarodj vissza a házadba!
0: Ember vagy, fiam. Most már látom, nem csak ügyes csikós, de nagy vitéz is vagy. Nyugodtan hagynám rád az országomat, meg az én édes unokámat is. De még egy próbát ki kell állnom. Itt van 11 szobának a kulcsa. Mindegyiket takarítsd ki, tisztességgel. De a 12. szoba kulcsát ne keresd.
6: Aranyalma fára jöttem, aranyalmát mégse szedtem. Táltos csikó társa voltam, tündérekkel megharcoltam. Mégis be vagyok ím zárva, kakas lábon forgó várba. Ha kimegyek, merre menjek? Ha maradok, meddig jutok? Kinyitom, nem vagyok gyáva. Nyíljon az utolsó ajtó zárja. Teremtő! Egy hétfejű sárkány a falhoz szegezve. Két óriás malomkő közé szorítva a szakálla.
0: Jó, hogy jöttél, fiam. Hé, hová futsz? Nehogy azt itt, hogy ki tudsz szaladni. Az ajtó már zárva van.
7: Isaki!
0: Ott van a sarokban három vödör, tele friss vízzel. Nagyon szomjazol, de nem volt senki, aki ideadja. Öntsd az első szájamba az egyik felét, a hetedik szájamba a másik felét. De gyorsan ám, mert olyan tüzet lehellek rád, hogy nyomban színnék.
6: Most mit érő legyek? Itt a víz, így áll.
0: Köszönöm, fiam. Még ad ide a másik vödör vizet. Felezzel, és öntsd a második és a hatodik szájamba. Látod, jót tettél velem. Már is kiszabadult a szakállom. A két lábamról a vasgolyó leesett. Most már ad ide a harmadik vödör vizet is. Azt a harmadik és az ötödik szájamba öntsd.
8: Most még egyre kérlek, mindkettőnk szabadságáért. Ott van az a kis szekrény, a középső fiókjában van egy kis alma. Dobd azt a középső szájamba!
9: Szabad vagy, fiú! Siess a lakodalmadra! De még találkozunk!
4: 12 almafa, 33 ága, hullassa virágát a szép ifjú párra. Éljen a menyasszony számolatlan évet, élete fonala sose érjen véget. Sódar és szalonna legyen mindig elég, avval nevelgesse 12 gyermekét. Éljen a vőlegény, ki ékes dalia, sose halványodjon szerencse csillaga.
3: Most már édes feleségem, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el bennünket.
1: János! Segíts, János!
9: Most már enyém a feleségem! Keresheted, de hazahozni nem fogod többet, hiába is akarod!
7: Édes csikóm,
3: elvitték a gazdaszolgát. Most merre induljak utána?
10: Ne búsulj, édes gazdám. Ketten visszahozzuk. Csak nyergelj föl, és kapaszkodj meg jól, mert repülni fogunk!
11: Földtől az égig sebesen, aranyszőrű csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
10: Figyelj csak a földre, édes gazdám, nem látod-e valahol a feleséget?
11: Látok hegyeket, völgyeket, folyókat, tengereket. Sok országot átrepültünk már, de virágot sehol sem látom.
10: Most nézd csak megint a földre. Látok ott egy palotát. Egy fiatal asszony áll az ajtaja előtt. Nézd csak, nem ő az. Teknő van a kezében, véres ruhával tele.
11: Megy a kúthoz mosni. Az ott kis virág csak ugyan.
10: Akkor most leszállunk Izibe.
11: Édes kis virágom, csak hogy megtaláltam.
1: Édes János, hát még a világ végére is eljöttél értem.
11: Én el nem hagylak tégedet. Ülj fel, virágom, itt a helyed.
1: Utol ne érjen a sárkány lova.
11: Előre, tátos paripa!
12: Hey, gazdám, sárkány gazdám!
9: Kutya, ege, májadat, hol válja ki a szemedet szép széna előtted, szép szab előtted? Mi bajod még?
12: Viszik a feleségedet?
9: Ihatok-e egy zsák diót? Megtörhetek-e? Megehetem-e? Egy mázsadohányt elszívhatok-e, és még egyet alhatok-e?
12: Ehetsz, ihatsz, dohányozhatsz, mégis utolérjük.
9: Így sájahat, húsz körülbelül vájon, nincs nálam téves, ami füstöt fújok, hét sájon tök tőle. Egy mázsányi dohány elfogy egy-kettőre. Hétszeres az alvás, ha hét fejjel alszom. 14 szememtől egyetlen hívasszom. 7 torkom, ha szomjas, 7 hordóbor győzi. Táltos lovam, János lovám, mégis utolér.
11: Kedves feleségem, ülj csak át az én lovamra. Neked pedig, János fiam, megmondtam, ne próbálj utánunk jönni. Most nem bántalak, mert megszabadítottál. De ha még egyszer szöktetésed van, az életedbe kerül...
6: Édes jó csikó, azt se bánom, ha mindjárt meghalok is, de az asszonynak haza kell jönnie. Utánuk!
11: Földtől az égig sebesen, aranyszűrű Csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
10: Már látom a sárkány palotáját.
11: Már látom az udvarát, és középen a kútnál, ott van virág, azt a véres ruhát mossa megint.

0: Édes feleségem, eljöttem érted újra.
1: János, menj el, kérlek, menekülj!
0: Nem bánom, ha meghalok is, de inkább a halál, mint a szívem fájjon érted.
1: János, édes szívem, hagyd sorsomra engem! Ha eddig úgy szerettél, utánam idejöttél. Könyörgök, édes párom, ne kívánt halálod látnom. Piros vérednek hullása, szegény szívem alélása.
0: Virág, ha tőled el kell mennem, fekete gyászba kell öltöznem. De ha most hiszel még bennem, repülünk, jó lovon, szélnél sebesebben!
2: Hey, gazdám, sárkány gazdám, viszik a feleségedet.
3: Viszik-e? Az a gazember mégis elmert érte jönni. Ezt megkeserüli!
0: Én édes lovam, igyekezz! Csak még ezt az egy árkot ugord át gyorsan! Te vagy a fiatalabb, és nálad az igazság!
3: Hogy mertél a lovára ülni, amikor megparancsoltam, hogy a nevét sem listemben?
0: Nem adom neked, te rabló, te hálátlan kutya! Virág, az enyém! Vívj meg velem, ha mersz!
3: Most meghalsz!
0: Holtam után is harcolok veled!
3: Enyém az életed, te! Asszony! Szedd össze ennek a semmire kellőnek minden darabját! Gyűjtsd ebbe a zsákba, közd a lova hátára! Hadd lássák otthon! Így jár az, aki utánad mer jönni!
1: Vidd el, kedves Csikó, a gazdádat haza! És mondd meg otthon a többieknek, hogy utánam többé senki se jön.
4: Szegény édes gazdám, most mit évő legyek? Hogy lehetne még egyszer belőled embert faragni? Nini, egy kicsi kígyó, és milyen gyorsan siklik. Hová sietsz, kicsi kígyó? Mit viszel a szájadban?
5: Élesztő füvet kaptam a veres tehéntől. Átment egy kocsi a kisfiam derekán. Azt akarom meggyógyítani. Ne késleltes, sietek.
4: Segítek neked, hamarabb odaviszlek. Csak adj a füvedből. Ebben a zsákban van a gazdám darabokra szabdalva. Fel akarom éleszteni.
5: Ha meggyógyult a fiam, neked adom a füvet. De siess.
4: Hip-hop, már itt is vagyon. Ez az?
5: Gyere, kis fiam, végighúzom egy párszor a seben az élesztő füvet. S már meg is gyógyult. Vigyázz magadra, fiam, ne csúszkálj messzire. Na, borítsd ki a zsákot.
4: Szegény gazdát, de miszlikbe vágtok. Ne búsulj, összerakunk!
0: Oh, édes lovam, de jót aludtam.
4: A világ végéig elaludtál volna. Ha nincs ez a kígyócska, szétszabdalt testedet összeragasztotta, az élesztő fűvel végig simogatta. Oh,
0: mondd csak, kicsi kígyó, hogy háláljam meg a jóságodat?
5: Nem a hála fontos, nem is a köszönet. Nesze, adok neked egy élesztő füvet, a segítséget add tovább. Ég vele!
0: Ég veled, kedves jó barát! Most pedig, édes lovam, köszönöm, amit tettél értem. És ha már felébresztettél, az örökös nagy álomból engem felköltöttél, vegyél a hátadra, forduljunk is vissza.
6: Virágom ugyan éle még. Mossa e sárkány szennyesét, sírván síratva engemet, valahol hallja nevemet, véremet virágon látja, hangom a halálból hallja. Melyez ki hétfejű féreg? Virágom, elmegyek érted. Már inkább hét halált halok, de hozzád hű maradok.
7: Jó napot, veres tehén. Már megint erre legelészel?
4: Erre én? Hallottam, mi történt veled, fiam. Azt is, hogy a kis kígyó segített. Azt mondom neked, ha visszamégy virágért, vigyázz! Akkor menj oda, mikor a sárkány nincsen odahaza. Senki meg ne lásson. Akkor aztán kérdezd meg a kicsi királylánytól, a sárkány hol szerezte a lovát. Meg kell szerezni a testvérét, másképp sose kerül haza kis virág. Induljatok!
1: János! Felhő vagy, lélek vagy. Jaj, már az eszem is elment, úgy képzelődöm.
6: Kis virág, én magam vagyok. De maradj csöndben. Bújtass el, senki meg ne tudja, hogy itt vagyok.
1: Majd meghőlt a bánat, úgy sírtam utánat. Gyere be nyugodtan, nincs itthon a sárkány.
6: Ha hazajön, kérdezd meg tőle, hol vette a lovát. Akkor elmegyek, én is szerzek egyet. Különbet, mint az övé.
1: Megkérdezem, ha addig élek is. De most már bújj el, hallom, hogy közeledik.
3: Éhes vagyok, asszony. Hol az ebé?
1: Hozom az éve, édes férjecském. Gyere evére.
3: Hát már nem sír.
1: Miért sírnék? Egyél csak, jó gombócleves.
3: Na, ez aztán jó. Ez igen. Mind a hét szájam megtörlöm utána. Na, na, na, na, na, na.
1: Mondd csak, édes férjem, hol vetted azt a jól futó lovadat? Csodálatos egy paripa. Még sose láttam hozzá hasonlót.
3: Mi között hozzá, hogy én hol vettem a lovat? Megy! Hozd a másik kételem is! Hadd egyen!
1: Hozom te, itt van, édes férjecském, a fánk. Mindakkora, mint egy dézsa. De mondd meg igazán, hogy hol vetted a lovat? Szép, tüzes paripa. Biztosan megéri az árát. Nem rossz szándékból kérdezem.
3: Majd megmondom, csak előbb körülnézem. Nincs egy idegen. Hát most, gyere ide, feleségem, elmondom. De csak azért, mert olyan jó ebédet főztél.
1: Főzök én máskor is neked, csak mondd.
3: A ti kastélyotoknak a bal sarkában van egy.
1: Azon a darabon, ahol az út kitér, ott vagy 20 öl szélességben csak térdig ér a víz. A túlsó parton megint ott a gyalogút, tovább vezet a másik ország szélén. Ott az erdőn túl lakik egy vasorrú banya. Van annak 3 lova. Ezek között a vasderes 7-szerte erősebb és ügyesebb, mint a sárkányé. Csak azt az öregasszonyt kell hűségesen kiszolgálni. 3 nap egy esztendő. Aki azt kiállja, azt kap, amit kér.
6: Értem.

0: Kedves édesanyám, gondolsz-e fiadat? Te 2x7 évig dajkált magzatodra. Ki most elindul a hosszú bujdosásra, veszedelmes tájra. Egy kicsi ösvénybe ki most belé állnak. Vagy elvezet, vagy se, óceán partjára. Óceánnak partját mire megtalálom, vagy átmegyek, vagy vár keserves halálom. Madarak, kik szálltok fejem fölött messze, mondjátok anyámnak, fiát ne keresse, hanem imádkozzon, hogy nagy baj ne érje, járhasson, mit kezdett az útnak végére. Íme átlábolok mind az óceánon. Ha addig élek is, elviszem virágom. Hát te, kis hal, mit keresel itt a parton? Na várj csak, visszadoblak a tengerbe, hát ha megmaradsz.
1: Meg ne dobj! Köszönöm, jó fiú, hogy így megsajnáltál. Jót tettél, jót várj! Vegyél le az oldalamról, amelyik nem szárad ki egy szál pikkelyt. Tedd el! És ha valamikor bajba kerülnél, vedd elő, görbítsd meg! Rögtön ott leszek! Segítek a bajodon!
0: Köszönöm! Milyen szép tavacska! És a tóban lám vadkacsa búsul egyedül. Ha, repülni akarna, de nem tud. Kiskacsa! Gyere ki a tóból! Hadd gyógyítsam meg a szárnyadat!
2: Dehogy megyek! Azért menjek talán, hogy paprikást vagy pecsegyét csinálhass belőle?
0: Hogy mersz ilyet gondolni felőlem?
2: Nem bánom, ha már annyira rászorultál az életemre.
0: Hányszor mondjam, hogy nem akarlak megenni? Tessék, itt ez az élesztőfű. Vér megyen vérhez, ér megyen érhez. Kész is, mehetsz.
2: Azért nem érgelődj! Nesze, itt egy fényes toll a szárnyamból. Ha bajba kerülnél, repezd le az egyik felé. Én ott termek nyomban, és

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Lathesz és Vorek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Az idén, 45-ben a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. A környéké meg az egész országi még inkább. A mélyrepülők úgy tönkretették a közlekedést, hogy a reggeli vonatok délben, a déliek este, az estiek éjszaka közlekedtek, úgyhogy néha megtörtént, hogy a délutáni vonat percre pontosan érkezett a menetrend szerint, de nem a délutáni vonat volt, hanem a délelőtti személy, csak éppen 4 órát késett. Tegnap előtt egy ellenséges vadászgép lelőtt egy német vadászgépet. Leoperálta az egyik szárnyát. A gép törzse kigyulladt, és valahol a mezőkön ért földet. De az a szárny, ahogy kifordult a törzsből, kiszakított belőle egy maréknyi csavart. A csavarok a térre potyogtak, és kicsit kiugatták egy pár asszony fejét. De a szárny tovább is ott vitorlázott a városunk fölött, amíg döcögő mozdulatokkal a tér fölé nem ért. Ahova mindjárt kirohantak mind a két kocsma vendégei, miközben a szárny árnyéka jobbra-balra imbolygott a téren, és az emberek hol az egyik oldalra szaladtak, hol meg vissza, mert a szárny folyton ide-oda mozgott, mint valami óriási inga. És mindig a zuhanás valószínű irányával ellenkező oldalra kergette az embereket, közben pedig egyre lármásabb éneklő hangot hallatott. Aztán hirtelen megcsúszott, és leesett a parókia kertjébe. 5 perc múlva a polgárok már alumíniumlapokat meg lemezeket vittek el belőle, és a lapokból meg lemezekből másnapra nyúlketrectetők meg tyúkketrectetők lettek. Akadt olyan, aki még aznap délelőtt egyforma darabokra szabta a zsákmányát, és estére gyönyörű lábvédőket csinált belőle a motorbicikliére. Így tűnt el nem csak a szárny, hanem minden bádog meg minden alkatrész annak a birodalmi gépnek a törzséből is, amelyik a város határában esett le a havas mezőre. Egy fél órával azután, hogy lezuhant, biciklivel kimentem megnézni. Már útközben legalább 5 olyan polgárral találkoztam, akit ragacson szállította haza a szajrét. Nehéz lett volna kitalálni, hogy minek. Tovább karikáztam, meg akartam nézni azt az összetört masinát. Én nem szeretem az abráló embereket, mindig utáltam gyűjteni valamit, vagy kiszaggatni valamiből az alkatrészeket, vagy más vacakot. Hát a keskeny úton, amit már ahhoz a fekete roncshoz tapostak a polgárok a hóba, az apám slattyogott, valami ezüst hangszert vitt, és mosolyogva rázogatta az ezüst belecskéket, kis csövek voltak, vagy milyen fene, igen, csövek voltak, csövek a repülőgépből, csövek, amiken a benzin folyik a motorba. És én csak otthon tudtam meg este, hogy miért örül apa annyira a zsákmányának. Darabokra vágta a csöveket, kifényesítette, aztán a 60 fényes kis csődarab mellé oda tette a patentceruzáját, aminek a hegye kijárt. Az apám mindent a világon meg tudott csinálni, mert 48 éves korában már nyugdíjba ment. Mozdonyvezető volt, és 20 éves kora óta járt géppel, így hát dupla időt szolgált ki, de az emberek megbolondultak az irítségtől, ha arra gondoltak, hogy apa még 20-30 évig is elélhet. Apa, mikor nyugdíjba ment, még hamarabb kelt reggel, mint azok, akik dolgozni jártak. Az egész környéken összeszedett mindent, amit csak lehetett. Csavarokat, patkókat, kampókat. Az ócska vashalmazokból kiszedett minden használhatatlan gépalkatrészt, meg más rozsdás vacakot, és mindent elraktározott otthon a fáskamrában, meg a padláson. Olyan volt a ház, mint egy ócska vas begyűjtőhely. És ha valaki meg akart szabadulni a régi bútorától, az apám mindent elvitt. Úgyhogy bár csak 3 tagból állt a család, volt 50 székünk, 7 asztalunk, 9 kanapénk, meg egy csomó szekrényünk, mosdónk és kancsónk. De az apámnak ez is kevés volt. Egyre messzebbre járt a környéken a biciklién. Ácskapocsal átfésülte az ócskavas temetőket, és estére mindig valami zsákmánnyal jött haza, mert minden jó lehet egyszer valamire. És jó is volt, mert ha valakinek kellett valami, amit már nem gyártottak, valami alkatrész autóba, korpadarálóba vagy cséplőgépbe, és nem tudta megszerezni, eljött hozzánk, apám gondolkodott egy kicsit, aztán elindult a padlásra, vagy a fáskamrába, vagy valamelyik ócskavas halom felé az udvaron, belenyúlt valahova, és kihúzta azt a kacagot, ami kellett. Épp ezért mindig apám volt a vasvasárnapok parancsnoka, és amikor az állomásra szállította a sok vasat, mindig a házunk előtt ment el a kocsival, és leszórta kapu elé egy kicsit a vasvasárnapból. De a szomszédok mégse tudtak neki megbocsátani, alig hanem azért, mert Lukás dédapám 18 éves kora óta napi 1 forint járadékot kapott, a Republika óta meg annak megfelelő számú koronát. A dédapám 1830-ban született, és 1848-ban katonadobos volt. Ebbeli minőségében a Károly hídon harcolt, ahol a diákok felszedték az útburkolatot, és kockakövekkel dobálták a katonákat, és dédapámat térdek alá csántalálták, és élete végéig megnyomták. szomorították. Attól kezdve rokkant pénzt húzott. Napi 1 forintot, amiért minden nap egy üveg rumot vett magának, meg 2 pakli dohányt. De ahelyett, hogy otthon ült volna a fenekén, és iszogatott meg pipázgatott volna, folyton az utcán meg a mezei utakon kódorgott. Legszívesebben ott, ahol az emberek melóztak. Fancsoli pofákat vágott rájuk, a szemük láttára itta a rumját, és szitta a dohányát. Úgyhogy minden évben legalább egyszer úgy helyben hagyták, hogy nagyapám talicskán szállította haza. De alig, hogy egy kicsit lábra állt, már megint kérdezgetni kezdte, kinek van jobb dolga nála, amíg aztán megint istentelenül el nem rakták. Csak Ausztria összeomlása vette el tőle a járadékot, amit 70 éven át szedett. Csak a republikától kapott nyugdíjzsugorította semmivé a napi 1 üveg rumot meg a 2 papi dohányt. De még azután is minden évben eszméletlenre verték, mert tovább hencegett azzal a 70 évvel, amikor minden nap megvolt a flaskó rumja meg a 2 pakli dohánya. Amíg végül 1935-ben valami kőtörők előtt is felvágott, azoknak meg az orra előtt éppen akkor zárták be a kőbányát. Hát úgy elintézték dédapámat, hogy elállt. Az orvos azt mondta, hogy még jó 20 évet élhetett volna. Ezért aztán semmi más család nem feküdt úgy a város vegyében, mint mi. A nagyapám, hogy az alma ne essen messze Lukás dédapámtól, hipnotizőr volt. Kis cirkuszoknál dolgozott, és az egész város ingyen élőnek tartotta. De amikor márciusban a németek átlépték a határt, hogy elfoglalják az egész országot, és a mi városunkon keresztül vonultak Prágába, a nagyapám egyes-egyedül kiment elébük. Egyes-egyedül az én nagyapám ment ki a németek elé, hogy hipnotizőr lévén szembeszálljon velük, és a gondolat hatalmával visszatérítse a tankjaikat. Nagyapám az országút közepén ment, és a szemét az első tankra meresztette, amelyik az egész gépesített hadsereg élén haladt. A tanknak a kabinjában deréktól felfelé egy birodalmi katona állt. A fején fekete svájci sapkával, amin halálfej volt, alatta meg 2 lábzárcsont, és a nagyapám csak ment. Egyenesen a tank felé. A kezét maga elé tartotta. A szemével meg egyre azt a gondolatot lőtte a németekbe, hogy forduljanak meg és menjenek vissza. És csak ugyan. Az első tank megállt. Az egész motorizált hadsereg megállt. Nagyapám az ujjaival hozzáért a tankhoz, és állandóan ugyanazt a gondolatot sugározta. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg, menjetek vissza. Forduljatok meg. Aztán a hadnagy jelt adott a zászlócskájával, és a tank elindult. De a nagyapám nem mozdult. A tank átment rajta, és lecsipte a fejét, és a birodalmi hadseregnek már semmi se állt útjában. Apám aztán elment megkeresni a nagyapám fejét. Az az első tank megakadt Prága előtt, és várta, míg a daru kiemeli a gödörből. A nagyapám feje pedig bele volt szorulva a hernyó talpak közé, és az apám megkérte a németeket, engedjék meg neki kiszabadítani a nagyapám fejét, hogy a testével együtt eltemethesse, amint az jó keresztényhez illik. Attól kezdve az emberek a környéken sokat veszekedtek. Egyesek azt ordították, hogy nagyapám bolond volt, mások meg azt, hogy nem egészen, mert ha mindenki úgy kiállt volna a németek ellen, mint nagyapám, de fegyverrel a kezében, akkor talán másképp végződött volna a dolog a németekkel. Akkoriban még a város határában laktunk. Csak később költöztünk be, és mert magányhoz voltam szokva, az egész világ összeszűkült előttem, amikor beértünk a városba. Azóta csak akkor lélegeztem föl, ha kimentem a határba. És ha visszamentem, és a híd után szűkülni kezdett az utca, én is szűkülni kezdtem, és úgy éreztem, úgy érzem még mindig, és mindig is úgy fogom érezni, hogy minden ablak mögött legalább 1 szempár figyel engem. Ha valaki megszólított, elpirultam, mert mindig azt képzeltem, hogy az emberek valami kivetnivalót találnak rajtam. 3 hónappal ezelőtt felvágtam a ereimet, látszólag ok nélkül, pedig volt rá okom, és tudtam is, hogy van is. Folyton féltem, hogy mindenki, aki rám néz, kitalálja. Ezért éreztem azokat a szemeket is minden ablak mögött. De hát az ember mindenféléket érez, ha 22 éves, meg mindenféléket gondol is. Én például azt is gondolhattam, hogy az emberek a városban azért néznek rám úgy, mert azt hiszik, hogy lustaságból vágtam fel az ereimet. Vagyis, hogy kihúzzam magam a munkából, amit aztán nekik kell elvégezni helyettem. Akár csak Lukás dédapám helyett, vagy Willem nagyapám helyett, aki hipnotizőr volt, vagy apám helyett, aki csak azért járt mozdonnyal egy 1/4 századig, hogy aztán már semmit se kelljen csinálnia. A az idén a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. Amikor a hóba taposott ösvényen odaértem a repülőgéproncshoz, a hó csak úgy szikrázott a mezőn, és mintha minden hókristályban egy kis másodpercmutató ketyeget volna, úgy ropogott körös körül minden a nagy napsütésben. A fehérség a szivárvány minden színében játszott, és én hallottam, hogy nem csak a hókristályokban ketyeg a másodpercmutató, de még máshol is. Az én órám határozottan ketyegett, de én még egy ketyegést hallottam, és ez a ketyegés a repülőgépből jött, abból a roncshalmazból. És ott tényleg ketyegett a fedélzeti óra, sőt, mutatta is a pontos időt. Összehasonlítottam az én órámmal. Aztán észrevettem, hogy még lejjebb egy kesztyűre esik a napsugár, és éreztem, hogy az a kesztyű nincs egyedül, hogy egy kéz van benne, és hogy ez a kéz sincs egyedül, hanem egy karon van, és hogy a kar egy emberi testen van, és az emberi test a roncs alatt van. Teljes erővel rátapostam a biciklim pedáljára. Minden oldalról miniatűr másodpercmutatók ketyegtek felém. A napfénye zörgette őket, és messze a vasúti pályán tehervonat zakatolt vidáman. Szenes vonat volt. A Mosztyi szénmedencéből jött. Legalább 140 tengely. A középen egy féktuskó hozzá volt szorulva a kerékhez, és egészen izzott már. És a vas a sinekre csöpögött. De a birodalmi mozdony vígan húzta tovább azt a lefékezett vagont is. Holnap már megint ott fogok állni, az én két vágányú kis állomásomon, ahol minden vonat, amelyik nyugatról keletre megy páratlan számmal, és minden vonat, amelyik keletről nyugatra megy, páros számmal van jelölve a menetrendben. Megint irányítani fogom a forgalmat 3 hónapig, megint ott leszek az állomáson, amelyen 2 fővonal megy keresztül, és a nyugat-keleti átmenő vonalnak a száma 1, és a kelet-nyugati átmenő vonalnak a száma 2, és az egyes számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páratlan számuk van. 3, 5, 7. És a 2-es számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páros számuk van. 4, 6, 8, 10. Ez persze csak mi tudjuk, az államvasutak alkalmazottai ezt a számozást, mert a laikus szempontjából, aki a peronon áll, mondjuk az én állomásomon, az első vágány az 5., a második a 3., a 3. az első, a 4. a második. És holnap korán reggel felveszem az uniformist, fekete nadrágot és kék blúzt. A szolgálati kabátomon részgombok vannak, amiket mondjuk a szidulla fényesít, aztán begombolom a szolgálati gallért, amelyiken ugyanaz a jelzés van, mint a kabát gallérján, és ebből a jelzésből minden vasutas rögtön látja a szolgálati rangomat. A középiskolás gomba galléron mindenkinek megmondja, hogy érettségim van, és az aranyfonállal varrott gyönyörű csillag mindenkivel tudatja, hogy közlekedési gyakornok vagyok. A gallérumon még egy jelzést tündököl. A legszebb, a lila meg kék flitterrel díszített szárnyas kerék. Olyan, mint egy aranycsikóhal. Még sötét lesz, amikor a biciklimen elindulok, és anyuka nézni fog utánam, mozdulatlanul áll majd a függöny mögött, ugyanúgy, mint ahogy minden ablak mögött, amelyik alatt elhaladok, emberek fognak állni, mint az anyám. És ujjukkal a függönyön figyelnek majd, ahogy a folyó felé biciklizek, és amikor kiérek az ösvényre, fellélegzek, mint mindig, mert nem szívesen járok szolgálatba vonattal, itt a folyó mentén szabadon lélegzek, itt nincsenek ablakok, semmi csapda, semmi kötőtű, amit hátulról beleszórnak az ember tarkójába. Itt csak egyetlen ablak van, az ég nagy-nagy ablaka, amelyikből csak a hold figyel engem éjszaka, nappal pedig a nap. A forgalmi irodában minden úgy volt, mint ezelőtt. A központi váltóreteszelő berendezés blokja most is egy óriási Aristonhoz vagy pénzautomatához hasonlított. A távíróasztal az ablak előtt állt, és az ablakból még mindig látni lehetett az öreg almafákkal szegett mezei utat, amelynek végén 5 kilométernyire az állomástól Kinski herceg kastélya ragyogott, amelyik ma reggel, amikor a nap felkelt, az első emeletéig ködben állt, úgyhogy olyan volt, mintha aranyfonálon lógna. A távíróasztalon 3 gép volt. A Siemens és Haske cég gyártotta őket egy fél évszázaddal ezelőtt, és 3 távírókönyv. A 2 vonaltelefon meg a 2 pályaudvari telefon állandóan egybe kapcsolódott, és a távírógépek meg a telefonok folytonos halk turbékolással, csörgéssel és csicsergéssel töltötték meg a forgalmi irodát, mintha nem is iroda, hanem madárkereskedés volna. A váróteremben nyíló ablakon még mindig ott volt a részkarikákkal összehúzható függöny, és mindjárt mellette a vasszekrény meg a keletbélyegző. Ubicska forgalmi tiszt úr kezet nyújtott, és mindjárt megmondta, hogy együtt leszünk szolgálatban, és hogy a 3 hónapi maródi után újból be kell jönnöm a gyakorlatba. Aztán megkérdezte a forgalmi tiszt úr, hogy hány óra van, és följebb húzta a kabátom ujját, de nem az órámat nézte, hanem egyenesen a sebb helyet a csuklómon. Éreztem, hogy elpirulok, és mindjárt úgy tettem, mintha a piros szolgálati sapkámat akarnám megkeresni. A szekrényben találtam meg, tisztára belepte a por, és a tetején egérnyomok voltak. A reggeli napsütésben lekeféltem a sapkát, és hallottam, milyen vígan turbékolnak az állomásfőnök úr galambjai a galambtuncban. Az állomás mögött jól láttam a lóversenypálya akadályait, meg az egész pályát. A nagy pártobicei miniatűr másolatát, mert Kinszky herceg félvérlovakat tenyésztett, amelyekkel nem csak a nagy pártobiceit, hanem a nagy Liverpoolit is megnyerte. Azaz, majdnem 1 millió font sterlinget. Ez akkoriban annyi pénz volt, hogy a herceg a mi kis állomásunk mögött egy óriási mozit kezdett építeni, meg színházat, meg hangversenytermet, de nem fejezte be, és aztán az egészből gabonaraktárt csináltak, és ez volt a legszebb gabonaraktár a világon. Görög meg római oszlopok között hordták belé a magot, és angol neve volt Liverpool. Pontosan 8:30 belépett a forgalmi irodába a főnök úr. Majdnem 1 méter mázsát nyomott, de a nők azt mondták, hogy olyan könnyedén táncol, mint a pehely. A hajacskáját úgy fésülte, hogy bal oldalról jobbra terelte a tonzúráján át, a jobb fülétől pedig balra terelte a tonzúráján át. De néha, amikor a peronon sétált, szélkerekedett, és az egész csúcsívet szépen leválasztotta a tonzúráról, és a levegőbe emelte. A főnök úr kinyitotta az iroda ajtaját. Senki se hitte volna, hogy egy ilyen semmi kis állomás főnökének ilyen irodája lehet. A padlón egy perzsa szőnyeg piros és kék virágai ragyogtak, és 3 török taburet keleti hangulatot árasztott. A mahagóni fával berakott nehéz íróasztalt óriási pálma levelei árnyékolták be, amelyek ernyőszerűen terültek szét a velencei fotel fölött. Az embernek olyan érzése támadt, hogy az egész irodát a főnök úrral együtt horcégre kellene tenni, mint a pápát. A sarokban álló rokokó szekrényen márványóra állt. Inga helyett 3 aranygömb volt benne, és a gömbök hol jobbra forogtak, hol balra. És mindenki, aki ennek az órának az ütését meghallotta, arra felé fordult, és azt mondta, de szépen üt ez az óra! Az irodában még egy szolgálati kanapé is volt, csokoládé színű, viaszos vászonnal bevonva, és a falon egy nagy olajkép. Mozdony volt rajta, ahogy éppen kifut a Wilson pályaudvarról, és gőzt fúj a sinekre meg az égre, és ebben a gőzfelhőben elindul. Ez a kép az államvasúti alkalmazottakat kivétel nélkül izgalomba hozta. Hát még a főnök urat, akinek 2 életcélja volt, az egyik, hogy az államvasutak felügyelőjévé léptessék elő, a másik, hogy nemesi előnevet kapjon. Báró Ruzsei Lánszky! Mert amikor az ősei után kutatott, felfedezte, hogy egy kis kékvér csörged ez az ereiben. Így hát kétszeresen is kékvérűnek számított, mert a vasutasokat is kéknemeseknek hívták. Ezt leszámítva a főnök úrnak csak egy egészen közönséges szórakozása volt. Galambokat tenyésztett. A háború előtt nürnbergi bagdettákat, amelyeknek a szárnyán fekete meg fehér harci nyilak vannak. A főnök úr minden második nap maga takarította ki a galambházat. Friss vizet öntött a tálkákba, és ocsút szórt a madarainak. De amikor a németek olyan kegyetlenül megtámadták és leverték a lengyeleket, a főnök úr egy reggel nem nyitotta ki a galambházat, és elutazott Hradecbe, de mielőtt fölült volna vonatra, meghagyta az altisztnek, hogy a nürnbergi bagdettákat egytől egyig folytsa meg. Egy hét múlva aztán gyönyörű kék begyű lengyel hiúz galambokat hozott, amelyeknek a szárnyán szürke meg fehér háromszögek vannak olyan szépen egymásba pászítva, mint a csempék egy fürdőszoba falon. Ott álltam a sinek között, és éreztem, hogy valaki néz. Megfordultam, és a nyitott pinceablakon át megláttam a főnökné asszony szemét a sötétben, ahogy a gunárját tömi, és közben engem bámul. Szerettem a főnökné asszonyt. Esténként lejárt hozzánk az irodába horgolni, egy nagy asztalterítőt horgolt, és a horgolásából olyan igazi nagy csend áradt. Mindig újabb, meg újabb virágok, meg madárkák jelentek meg az ujjai alatt. Egy könyv volt előtte a távíróasztalon. Időnként fölé hajolt újabb utasításokért, hogy mi következik. Rövid pálcika, láncszem, vagy hosszú pálcika, mintha citerán játszana, és a kottát böngészni. De minden pénteken kivégzett egy nyulat. Kiemelte a ketrecből, térde közé szorította, és egy tompa késsel nyiszálta a torkát. A szegény kis állat visított, sokáig visított. Aztán a hangocskája elgyengült, de a főnökni asszony ugyanúgy nézett maga elé, mintha azt a nagy terítőt horgolná. Azt mondta, hogy így, ha a nyúl lassan vérzik el, jobb a húsa, porhanyósabb. Előre láttam, hogyan fogja nyiszálni a gúnárt is. Ráül majd, mint a lóra. Lenyomja a narancsszínű csőrét a nyakára, mintha bicskát csukna be. Gondosan kitépi a tollát a tarkóján, beengedi a vérét egy lábasba. A szegény madár egyre gyengül, majd egészen elernyed, a főnökni asszony ülepe meg lejjebb süllyed, egészen a sarkáig. Majd akkor kiáltotta a főnök úr. Bementem az irodába, tisztelektem és kifeszítettem a mellemet. Rümagyakornok szolgálatra jelentkezik. Ülj le, mondta a főnök úr, és felállt az asztal mellől, aminek következtében egy pálmalevél rátelepedett a fejére. Egy ideig csak állt az öreg, vörös szemét végigjártatta az uniformisomon, aztán begombolta a gallér gombomat. Nachma, észrevetted-e, hogy nincs itt a távirásznőnk? Nincs itt Zdenyicska? De nincs ám, csattant fel a főnök úr. Nem hallottál semmit a városban? Nem hallottam, főnök úr. Csak nem történt valami baj. Hát ez furcsa, mert ide már majdnem csoportosra járnak az emberek a forgalmi tiszt urat bámulni. Mintha négy lába volna. Meg két feje. Szép kis dicsőséget szerzett a mi csendes kis állomásunknak. Ja, Hubicska forgalmista úr, az aztán igen, mondom. Amikor Dobrovicében szolgáltam és a forgalmista úr tanított, akkor meg az egész pálya járt oda bámulni a forgalmista urat, mert hogy egy bizonyos hölgyel kirepesztette a főnök úr kanapéját.
1: Az osztrák? Viaszos vászon kanapét?
0: Mereztette a szemét a főnök úr.
1: Olyat, mint ez itt?
0: Pontosan ilyet, mondom.
1: Ülj le, Milos!
0: Szelídült meg a főnök úr, lovagló ülésben letelepedett a másik taburetre, és a kezét a füléhez emelte. Egyszer este, mondom a főnök úr fülébe, egy hölgy jött be az irodába. Sokáig üldögélt velünk, bort iszogatott, meg cigarettázott. Éjfél felé, amikor már az éjszakai személy is elment, azt mondja Hubicska forgalmista úr.
1: Milos, még csak gyakornok vagy, de én bízom benned. Vedd át helyettem a szolgálatot egy-két órácskára.
0: Hát én szolgáltam. Hubicska forgalmista úr pedig bevitte azt a hölgyet a főnök úr irodájába, és nem sokára azt hallottam, hogy...
1: De cicuskám, a test megköveteli, a testnek szüksége van rá. Hínje a mocskos disznaja!
0: Kelt fel a taburetről a főnök úr, és a hajlongó meg turbékoló galambok fölött kinézett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
1: Ha legalább meglátszana rajta az a kujon csődör természete!
0: Kiabálta a főnök úr, Hubicska forgalmista úr pedig bedugta a kis ujját a fülébe, és úgy rázta, mintha víz ment volna bele. Lassú víz partott most, mondom, de éjfél után egy órakor, amikor a teher is kiment a cukorral, olyan hangokat hallottam a főnök úr irodájából, mintha valami koporsót tologatnának. Aztán valami zuhanás. Beszaladok a főnök úr irodájába. Hát a hölgy mesztelenül fekszik a kanapén, szétvetett lábbal. Hubicska forgalmista úr meg a földön fekszik alsó nadrágban, akárcsak a katona azon a templomképen, amelyiken felnyitják az Isten sírját, és azt mondja...
1: Milos, rosszul sikerült a kontrafas, lepottyantam a szerelem oltáráról. A megveszekedett foltos hiénája!
0: Kiabálta a főnök úr, és neki támaszkodva az ablaktoknak, tovább nézte a forgalmi tiszturat, amint terpeszállásban az eget bámulja.
1: És? Hogy feküdt az a ringyó ab? A főnök kanapján, hogy? Hogy?
0: Fordult meg a főnök úr. Ha megtetszik engedni, megmutatom, mondom. S oda mutattam a viaszos vászon kanapéra. Ráültem, és hátra vetettem magam. És a főnök úr fölém hajolt, és az öklét rázta.
1: Még ha váróteremben henteregne a locsóival, de a főnöke kanapéján?
0: Úgy is van, mondom. A főnöki kanapén csak a főnök úrnak szabad ülni.
1: Látod? Te ezt elismered, de annak a mocskos disznónak semmi se szent,
0: kiabálta a főnök úr. Felültem és azt mondtam. De főnök úr, még nem mondtam el, hogy aztán mi volt. Tessék ide nézni. Megfogtam a főnök úr kabátja ujját és odahúztam a kanapéhoz. Itt, ezen a helyen repett ki a viaszos vászon. Egész szélességében.
1: Ki Kirepesztették a kanapét! Kiabált a főnök úr. Ketté repesztették a főnök kanapéját! Ez mind azért van, mert az emberek nem ismerik.

0: Igen. Beszélnek róla.
1: Ó, akkor három csillag helyett csak egy csillagja lesz a főnök úrnak, de aranymezőben, mondtam.
0: Látod, Milos?
1: Ábrándozott el a főnök úr.
0: Ilyen jó példával járok elől.
1: És a szekrényből egy vadonatúj blúzt húzott ki, amelynek a gallériára már rá volt varva a gyémánt csillag aranymezőben.
0: Ilyen jó példával járok elő. De mit ér az egész? Mintha igaz gyöngyöt szórnék a disznóknak.
1: A felügyelő, folytattam, a vasútnál ugyanaz, mint az ezredes a katonaságnál, ugye?
0: Úgy van, Milos,
1: mondta a főnök úr. Az első vágányon hosszú tehervonat futott teljes sebességgel. A tengelyek szabályosan kattogtak a sínkapcsolásokon. A főnök úr nagy gonddal elrendezte a vadonatúj blúz ujjait meg csücskeit, hogy be ne csípje őket a szekrény ajtóval. Aztán fogta az ocsóval töltött plédobozt, kinyitotta az ablakot, és a lengyel hiúzgalambok berepültek az irodába, és összeverekedtek a levegőben, mert mindegyikük rá akart ülni a főnök úr vállára. Aztán rátelepettek, mint valami szoborra vagy diszkútra. Hajlongtak a karján, kezén, vállán, fején. Oda törleszkedtek hozzá. Az ocsú nem is volt fontos nekik, csak a szeretet. Megcsipkedték az arcát, de olyan gyöngéden, mintha nem a galambjai, hanem a kisgyerekei volnának. A tehervonat elvitte magával az akatolását. Ez a lárma mindig vele megy a vonattal, akár csak békeidőben a kivilágított ablakok négyszögei, meg téglalapjai. Mit csinálhatott a forgalmista úr Zdenyicskával? Mondom. Ugyan mit?
0: Gyalázatosságokat,
1: mondta a főnök úr, és mosolyogva nézte a galambjait. Oda tartotta nekik a száját.
0: Az állatok nem képesek ilyesmire. De én már emiatt nem fogok izgulni. Izguljon a fegyelmi bizottság, rádetve? Mert már ott van az ügy. Szóval Hubicska forgalmi tiszt úr az éjszakai szolgálat alatt az asztalra döntötte Zdenyicskát, felhúzta a szoknyáját, és az állomásunk minden bélyegzőjét sorba rányomta a fenekére. Még a kelet bélyegzőt is. Zdenyicska reggel hazament, és az anyukája mindjárt elolvasta az összes bélyegző szövegét az ülepén, aztán nyomban ide szaladt, hogy azt mondja, panaszt tesz a gestapónál. Így hát, Milos, kénytelen voltam jegyzőkönyvet felvenni. Borzasztó. És a Zdenyicskának mindjárt el kellett mennie az üzletvezetőségre, Radecbe. És ott azokat a bélyegzőket maga az államvasutak igazgatója is megszemlélte. Borzasztó, kiáltotta a főnök úr.
1: És a galambok majdnem lehultak széttárt karjáról, és hogy elneveszítsék az egyensúlyukat, hevesen csapkodtak a szárnyukkal. Az állomásunk kerítése mentén a másik oldalon Kinski grófnő közeledett, egy fekete csődörön nyargalva. Hazafelé tartott a majorságokból, és úgy megülte azt a fekete csődört, mintha hozzá lett volna nőve. A főnök úr a lengyel hiúzgalambokkal együtt kiment a peronra. Hajlongott a vágtató grófnő felé, az meg átlovagolt a sineken, és az állomás előtt könnyedén lecsúszott a lóról. Lovagló nadrágja alig érintette a nyerget. A főnök úr kezet csókolt, aztán a lengyel hiúzokkal megrakva tovább lépegetett a grófnő oldalán, és a grófnő egy cseppet se csodálkozott a galambokon, hanem maga is kinyújtotta kesztyűs kezét, hogy ráüljenek, és közben halkan beszélgetett a főnök úrral. Hubicska forgalmista úr nem tudta levenni a szemét a grófnőről.
2: Te Milos, tudod, mit szeretnék? Az a nyerek szeretnék lenni.
1: Rámutatott a fekete csődőre, aztán köpött egyet, és elnevette magát.
2: Milos, gyönyörű álmom volt, mondta bizalmasan.
1: Azt álmodtam, hogy szekér vagyok, és a grófnő a rudamat fogja, és húz befelé a Liverpoolba. És megint olyan szemérmetlenül nézte a grófnőt, ahogy ott lépegetett a főnök úr mellett, főképpen a lábát, és a főnök úr bizonyára nagyon megijedt valamitől, amit a méltóságos asszony mondott neki, mert a galambok hirtelen felröppentek a válláról, és felemelkedtek a levegőbe. A méltóságos asszony kezet nyújtott a főnök úrnak, a főnök úr pedig megcsókolta a kezét, aztán nyeregbe akarta segíteni a méltóságos asszonyt, de az egy kézmozdulattal visszatartotta. Könnyedén fellendült a fekete csődörre, közben egy pillanatra szétvetette a lábát, és Hubicska forgalmista úr a szája szélét megtörölve kijelentette.
0: Jó kis faros cica.
1: És köpött egyet. A méltóságos asszony elvágtatott, és a csődör fekete színe élesen elütött a rózsaszín napfényben ragyogó hótól. Hubicska forgalmista úr két osztályba sorolta a nőket. Azokat, akiknek a teste deréktől lefelé volt túlsúlyban, úgy hívta, ahogy az előbb a grófnőt. Faros cica. Akiknek meg a teste deréktől fölfelé volt túlsúlyban,

0: és méghozzá szép is volt, azokat úgy hívta, hogy melyes cica. A főnök úr dühösen Hubicska forgalmista úr felé sietett, és már messziről húgogta.
1: Hubicska, már a méltóságos profnő is tudja.
0: Ezzel berohant az állomás épületbe, de még az ajtóban visszafordult. Borzasztó komolyan megcsóválta a fejét, aztán felment a lépcsőn egyenesen a konyhába. Ott előbb néhányszor a padlóhoz verte a hokedlit, hogy a forgalmi irodában csak úgy hullott a vakolat a plafonról, és beleharsogta a Lichthofba.
1: Átkozott erotikus évszázad! Minden agyon van erotizálva! Erotikus izgatószerek! Suhancok és kisgyerekek beleszeretnek a libapásztor lányokba! Könyvekből és erotikus filmekből ellesett szerelmi tragédiák! Bíróság eri a nevelőkkel! A pornográf könyvek meg képek szerzőivel és eladóival! Le az ifjúság elfajult képzeletével! Feldarabolta a teljes asszony hulláját, és biztosan feldarabolta volna az unokahúg hulláját is, ha meg nem zavarják. A drogériában kiállított viaszbábú egy fiatal nő csípőjének hosszmetszetét ábrázolja életmagságban, és a fiatalság egyenesen zabálja az ilyesmit. Egy bizonyos festő műterme kétséget ébreszt, nem mészárszékbe léptünk-e be, ahol emberhúst árulnak. Kannibalizmus! Franska a kofferben. És egy aranyfogó szőke fiatalember keresztetik. Legutóbb ausztráliai almát vásárolt neki a Koruna automata büfében. Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Csupa hús! Kégyilkosságok a látóhatáron. A vádlott tapadjára azokkal a tanítókkal, akik megtűrik a nemi felvilágosítást az iskolákban. Minél több erkölcstelenség is élfajhászás, annál kevesebb bölcső, annál több koporsó.
0: Hörögte a főnök úr a konyhából a Lichthofon keresztül le a forgalmi irodába, mert a főnök úr egyrészt tagja volt a prágai SOS-nek, azaz a szeplőtleneket oltalmazó szövetségnek, másrészt a méltóságos asszony, mialatt vagonokat rendelt vágó marha szállításra, gyakran a szemére vetette, kissé lagymatagon viseltetik az egyház iránt, pedig ha egyszer a katolikus egyház megdől, akkor megdől az egész világ. Így hát a főnök úr, ha elment a templom előtt, és egyenruhában volt, akkor szalutált a templomnak. Ha meg civilben volt, akkor megemelte Schwarzenberg kalapját. Meghajolt a templom előtt, és csendesen... A blokk zakatolni kezdett. A piros kis kerék megzörrent, és fehér színt öltött. Kihúztam a blokkulcsot, és már szaladtam is a peronra. A mozdony fütyült a bejáratnál, és a főnök úr lejött a lépcsőn. Mintha mi sem történt volna, annyira megtisztult attól, hogy beleordított a Lichthofba, mintha legalábbis az lett volna a siratófal. Hubicska azt mesélte, hogy a főnök úr ugyanígy ordított a feleségére is, és hogy a főnökné, bár az apja hentes és mészáros volt Volariban, eltűri az ordítozását, de évente négyszer fellázad, és amikor a főnök úr éppen a leghangosabban ordítozik arról, hogy milyen is egy rendes asszony, a főnökné felkap valamit, ami éppen a keze ügyébe akad, és hozzávágja a főnök úrhoz. Egyszer éppen karácsonykor kiabált vele, mire a főnökné behúzta a fürdőszobába, és akkora pofont kent le neki, hogy a főnök úr befordult a kádba a karácsonyi pogy mellé. A főnök úr bejött az irodába, és egyetlen tekintettel meggyőződött, hogy a közlekedéssel valami nincs rendben.
2: Na fiúk, mondta atya Ian, megint eltoltatok valamit.
0: Egy katonai szerelvény kénytelen volt megállni a bejárati jelző előtt. Húzta el a száját Hubicska forgalmista úr.
2: Az a szigorúan ellenőrzött transport?
0: Düllesztette ki szemét a főnök úr. Az, mondtam, az a három felkiáltó jeles.
2: Olvastátok?
0: Mutatott rá a rendeletre, amit a birodalmi meghatalmazott úr írt alá.
2: Olvastuk, mondta Hubicska forgalmista úr. És? Meggondoltátok?
3: Meggondoltuk és döntöttünk, mosolygott Hubicska forgalmista úr.
2: Tudjátok, hogy ezt szabotásnak minősíthetik?
0: Mondta a főnök úr, és fejcsóválva kiment a peronra. A szigorúan ellenőrzött katonai transport mozdonyán Honzik mérnök úr, a betripszánt vezetője állt sápadtan. Ő maga utazott le Libokba ezért a vonatért, és most túszként állt a mozdonyon, szemét az ég felé merezgette, és a kezét tördelte. Ott állt közvetlenül a kis ablaknál, és ablakainkra meg ajtajainkra mutogatva jelezte, hogy a mi kis állomásunk hogy kitolt vele. A főnök úr szalutált, és én a vágány mellé álltam, és szintén szalutáltam. A mozdony megállt. Két karcsú SS ereszkedett le róla géppisztolyjal a kezükben. Megálltak előttem, és egy ideig a piros sapkámat bámulták. Összevágtam a bokámat, és szalutáltam, de ők két oldalról a tüdőlebenyemhez szorították a gitárjuk csövét, és így fel kellett mennem a meredek lépcsőkön a gépre, és a vonat elindult. Az egészet olyan furcsának éreztem. Az SS-ek olyan szép fiúk voltak, inkább úgy néztek ki, mintha verseket írnának, vagy éppen teniszezni mennének, de ők ott álltak velem a mozdonyon. Honzik mérnökkel pedig a transport parancsnoka állt, egy százados osztrák hegyivadász sapkában. Az arcán függőleges sebhely futott végig, és a sebhely átugrotta a száját, és az állán folytatódott, és a mozdonyvezető is egyenruhában volt. Jobb kezével a sebességszabályozó kart fogta, és párnázott székben ült. Lévén a mozdony kőszénfűtésű birodalmi gép, és a mozdonyvezető ülése mellett még egy kar volt, amilyen a betegek karosszéke mellett szokott lenni, hogy a széket nyugádjá lehessen változtatni. Az SS-ek folyton a tüdőlebenyemen tartották a gitárjuk csövét, a szemüket meg mozdulatlanul a századoson, de a százados a tájat nézte. Láttam, hogy egy ház tetején felnyílik a padlásablak, és valaki kíváncsian kibújik rajta, majd felemeli a karját, mintha meg akarná adni magát. Biztosan rákiabált valaki a transportból, vagy fegyvert szegeztek rá, mert feltartotta a karját, mintha a nap egészségére inna. Jordán volt, a községi bolond, aki a teheneket szokta őrizni, és a nyári vasárnapokat azzal tölti, hogy egy kis hálóba beletesz néhány üveg sört, azzal csónakázik. Minden percben kihúz egy-egy butéliát a vízből, megtölti a pohárát sörrel, aztán feláll a csónakban, éppen úgy, ahogy most a tetőn áll, és tonnanadrágban felemelt pohárral élteti a napot, és olyasmit kiabál neki, hogy aztán fenékig üríti a poharat. Láttam a főnökné asszonyt is a konyhaablakban. A szemét ketté választotta egy rézrudacska, amire a vitrázs van húzva. Felemelte a kezét, aztán az élesen követett transport elindult, és lassan elhúzódott a szétlőtt szerelvény mellett az ötödik vágányon. Az SS-ek felé fordítottam a szemem, hogy lássam, mit szólnak a szerelvényhez. Azok meg úgy néztek rám, mintha én lőttem volna szét azt a vonatot.
1: Duár Schlecker, te tapnyaló, mondta az egyik. Zole Schweine sind besser sofort nieder zu schießen. Le kéne lőni a disznókat!
0: Erre az első, hogy 30 perc késésük van.
1: 30 minuten verspätung!
0: Ezt sziszegte, és még jobban a bordáim közé nyomta a gitárcsövet.
4: Milyen más volt az, amikor 3 hónappal ezelőtt elutaztam meghalni. Behajoltam a kasszaablakon, este volt, a pénztáros nőnek vörösen csillogott a haja, és én azt mondtam, egy jegyet. És ő megismert és mosolygott. Igen, forgalmista úr, de hová? Oda utazom, mondtam, ahová először téved a szemem. Elnevette magát. Hogy először? Hiszen az én szemem mindig ezeken a jegyeken van. Akkor tudja mit, kisasszony? Mondtam. Nézzen rám, és a bal kezével húzzon ki egy jegyet. Erre megint elnevette magát. De forgalmista úr, én a sötétben is megtalálok minden jegyet. És tovább kacarászott, mert azt hitte, hogy viccelek. Erre azt mondtam. Hát akkor 7. oszlop, 7. fa. Tudja, kisasszonya, a 7-es a zsidók szerencse száma. Oda nyúlt, de nem vette le rólam a szemét, és azt mondta, Bistrice, 27 korona.
0: A gép remegett, és odakint ragyogott a hó, és szüntelenül ketyegett a színes kristályaival. Az árokban 3 halott ló feküdt, ahogy éjszaka a németek kidobták őket a vagonból. Ott feküdtek az árokban a pálya mentén. Lábaik a magasba nyúltak, és olyanok voltak, mint az oszlopok, amelyeken az ég láthatatlan bejárata nyugszik. Honzik mérnök úr engem nézett, és a szeme tele volt szomorúsággal meg haraggal, hogy ez az élesen követett transport éppen az ő vonalán késett el. És ez biztosan az én hibám, és ezért az SS-ek nagyon helyesen tették, hogy felhoztak a gépre. És engedélyre várnak, hogy a gitárjuk csövét a tarkómhoz nyomják, hogy aztán jelt adjanak egymásnak, és belém szórják a golyókat, amelyek most a gitárban vannak. Aztán kinyissák az ajtót, és... Én ezt pontosan éreztem, és mégis azt hittem, hogy csak bolondoznak. Hogy ilyesmit úgyse tudnak megtenni, mert hogy mind a ketten olyan klasszak. Pedig én mindig őrültem, féltem a szép emberektől. Én egy szép emberrel nem is tudtam rendesen beszélni. Mindjárt megizzadtam, meg dadogtam. Úgy csodáltam a szép embereket, egészen elkápráztatott a szépségük. Sohasem tudtam egy szép arcba belenézni. De a százados, az csúnya volt. Az a hosszú sebhely az arcán olyan volt, mintha gyerekkorában egy rozsdás fazékba bukott volna, de most felén fordította a sebhelyét, és rám nézett. Felemeltem a kezem, és belefokóckodtam egy hurokba, ami a mozdony tetejé
4: mérő lógott. Ezt azért mertem megtenni, mert a százados rám nézett, és látta, hogy egy trotli vagyok, akinek a sinek mellett kell áldogálnia, mert Hradecben az üzletvezetőségen megmondták neki, hogy áldogáljon a sinek mellett, és engedje le, meghúzza fel a jelzőkarokat, mi alatt a birodalmi hadsereg először keletre zúdul az állomásán át, aztán meg vissza. A németek bolondok, mondom magamban. Közveszélyes bolondok. Én is bolond voltam egy kicsit, de a saját számlámra. Viszont a németek mindig a más számlájára bolondok. Egyszer az ötödik vágányon álltak, egy egész vonat katona, és bejártak a falusi kisboltba élelmet vásárolni, meg cukorkát, meg műmészkockákat, és egy katona titokban kihúzott egy kockát, amin a többi kocka állt. És az egész gúla összeomlott, és a boltos megszámlálta a kockákat, és rájött, hogy öt hiányzik, mire a parancsnok felsorakoztatta az egész szakaszt, és megszabta a határidőt, hogy meddig kell visszaadni az ellopott műmészkockákat. Aztán egész estig kutatott a vagonokban, átkutatta az egész vonatot, nyomozta a műmészkockákat, és amikor mégse találta meg őket, személyesen ment be a faluba a boltoshoz, szalutált neki, és szertartásosan bocsánatot kért. És lehet, hogy ezek ugyanazok a németek voltak, akik most itt álltak velem a mozdonyon. Lehet, hogy éppen ezek voltak. A fűtő vígan rám kacsintott, aztán fogta a lapátot és hányni kezdte a szenet a kazánba. Először egészen a rosté hátsó végébe, aztán középre, ritmikus mozdulatokkal, hogy az utolsó lapát szén éppen eltakarja a rosté előső végét. És a kapitány szeme a csuklomra tévedt, oda, ahol a sebb helyen volt, mert a kabátom ujja felcsúszott, és a százados úgy nézte azt a begyógyult heget, mintha én valami könyv lennék. Ez a százados már biztosan többet tudott, ez már a másik oldalról nézett mindent, és a szeme olyan volt, mint két kis timsó darab. Most már ahányan voltak, mind a sebb helye megbámulták. A százados kinyújtotta a lovagló ostorát, és felhúzta vele a másik kabát ujjamat is. Most a másik sebb helyemet nézte. Kamerád, mondta. Jelt adott, és a szigorúan ellenőrzött transport lassított. A két gitár eltávolodott a hátamtól, és én már nem néztem a két szép katonát, csak a padlót, a recézett vasbádogot, amint ide-oda mozgott a talpam alatt. G, mondta a százados. Köszönöm, suttogtam. Nem tudtam, nem vicce az egész, de azért kinyitottam az ajtót, leléptem az első lépcsőre, majd lejjebb, majd még lejjebb, kifeszítettem a lábam, és lehuppantam az ösvényre, mintha kozák táncot járnék. Aztán két lábra ugrottam, és a mozdony megint gyorsított, és a nyitott vagonok egymás után gördültek el mellettem. Csupa tigris, meg katonák. Némelyikük nyitott egy kilós konzervet tartott a térde között. A blúzuk ujja fel volt tűrve, késhegyre szúrták a húsdarabokat, és úgy ették. Némelyikük meg combjára fektette a géppisztolyát, és lelógatta a csizmás lábát a tankról, és olyan jókedvűen lóbálta, mintha a patakban áztatná. És ahogy egyik vagon a másik után elment mellettem, folyton azt éreztem, milyen jó célpont a hátam. Az utolsó vagonon fekete női harisnyák lengtek. Biztosan egy tábori kórház ápoló nővérei utaztak rajta, de én még mindig a német gitárok, revolverek és gépfegyverek lőtávolságában voltam, és ez kissé nyugtalanított, mert a németekkel, amint azt az előbb a saját bőrömön tapasztaltam, sohasem tudja az ember hányadán van. Karászeknét, aki mellettünk lakik, mindjárt 40-ben becsukták, és csak tavaly karácsonykor jött haza, és egész idő alatt, 4 évig, a Pecsek palotában dolgozott. A vért törölte a kivégzések után, 4 évig törölte a vért, és a főhóhér rendes volt hozzá, sonkával kínálta, és mindig kérte, hogy énekelje el neki a fekete szemek mért sírtokot, és tetszikezte, és ha nem értette, amit mond, azt mondta, hogyan kérem? És aztán karászeknét csak úgy ukmukfuk hazaküldték, véglegesen, és még bocsánatkérő levelet is írtak neki, csak hogy karászekné attól a 4 évtől megzavarodott. De a munkahivatal mégis mindjárt állást szerzett neki a fűtőházban, ahol olajos kannát nyomtak az egyik kezébe, és abból olajat kellett töltögetnie a gépekbe, és rongyot a másik kezébe, és azzal a csapágyakat kellett törölgetnie. A kanyarhoz közeledtem, és már messziről láttam, hogyan mered a magasba a halott lovak 12 patája, mint a Stará Boleszlávi kripta oszlopai. Mására gondoltam, arra, hogyan találkoztunk először, amikor még a pályafelvigyázónál dolgoztam, aki 2 vödör vörös festékkel kiküldött bennünket az államvasúti műhelyek kerítéséhez, hogy fessük le. Mása is akkor kezdte a gyakornok éveit, akár csak én. Szemben álltunk egymással, de ott volt közöttünk a magas drótkerítés. Mind a ketten a lábunkhoz tettük a vödröt a minium festékkel, és elkezdtük mázolni a kerítést. Mindegyikünk a maga oldalán. Arccal folyton szemben egymással, és a kerítés összesen 4 kilométer hosszú volt. 5 hónapig álltunk így egymással szemben, és mindent elmondtunk egymásnak, ami csak eszünkbe jutott. És mindig közöttünk volt a kerítés. Amikor már 2 kilométert lefestettünk belőle, egyszer más a szája magasságában kentem a festéket a drótra, és azt mondtam neki, hogy szeretem. És ő a másik oldalon, az én szájam magasságában kente a festéket a drótra, és azt mondta, hogy ő is szeret. És belenézett a szemembe, és mert épp egy mélyedésben álltunk, magas laboda között, oda tartottam a szájam, és a frissen festett dróton keresztül megcsókoltuk egymást. És amikor kinyitottuk a szemünket, a másra száján olyan fajta illetlen romboid volt vörös festékből, amilyet a falakra szokás rajzolni, és az én szájamon ugyanilyen romboid volt vörös festékből. Erre elnevettük magunkat, és attól fogva boldogok voltunk. Amikor odaértem a 3 lóhoz, leültem az egyiknek a hasára, és hátamat nekitámasztottam a bal mellső lábának. A másik ló kidüllett szemmel nézett rám, mintha ő is átélte volna azt, ami egy pár perccel ezelőtt történhetett volna velem. Eszembe jutott, hogy amikor felfelé haladtam a kis bisztricei hotel lépcsőjén, a fordulóban egy fehér ruhás kőműves dolgozott. Véste a falat, hogy 2 kampót gipszezzen bele, ami néhány perc múlva egy Minimax oltó készülék fog lógni. A kőműves már öreg volt, de a háta olyan széles, hogy meg kellett fordulni, amikor el akartam menni mellette. És egy keringőt fütyült, azt hiszem a Luxemburg grófjából, és én bementem a szobácskámba, délután volt, és kivettem az aktatáskámból 2 borotvát. Aztán átsétáltam a fürdőszobába, az egyik borotvát élével fölfelé beleszorítottam a kád mellett álló hokedli fájába, a másikat meg melléje tettem. És egy keringőt kezdtem fütyülni, azt hiszem a Luxemburg trófjából. Közben levetkőztem, kinyitottam a forró vízcsapot, aztán elgondolkodtam egy kicsit, és halkan lenyomtam az ajtó kilincsét. Az ajtó egy résnyire kinyílott, és a kőműves ott állt a folyosó másik oldalán, mintha ő is kinyitotta volna az ajtót, hogy megnézze, mit csinálok. Mint ahogy én is meg akartam nézni, mit csinál ő. Bevágtam az ajtót, és beálltam a kádba. De csak nagyon lassan tudtam leülni, mert a víz borzasztó forró volt. Sziszegtem a fájdalomtól, de azért óvatosan és fájdalmasan mégis leültem valahogy. Aztán kinyújtottam a bal kezem, és a jobb kezemmel átvágtam rajta az ereket. Utána a hokedli fölé nyújtottam a jobb kezemet, és tenyérrel lefelé teljes erővel belevágtam a csuklómat a másik borotva élébe. Aztán mind a 2 kezemet betettem a vízbe, és néztem, milyen szép lassan jön belőlem a vér. Milyen szép rózsaszínű lesz tőle a víz. És milyen furcsa, hogy a piros vér úgy áramlik a csuklóimból, mintha valaki hosszú vörös fáslit húzna ki belőlük. És azok a fáslik úgy lengedeztek a vízben, mint a táncos nők fájtlan. Aztán sűrűsödni kezdett a víz, mint ahogy az a festék is sűrűsödik, amelyikkel a kerítést kentük másával az államvasutak műhelyei körül, és folyton terpentint kellett öntögetnünk belé. A fejem előre billent, és a számba málna szörp folyt, de kicsit sós íze volt. Aztán kék és lila köröket láttam, amelyek egymásba voltak illesztve, és úgy rugóztak, mint a mozgó spirálvonalak. Aztán egy árnyék hajolt fölé, és az arcomat egy borostás áll súrolta. A kőműves volt fehér ruhában. Alám nyúlt és kiemelt a vízből, mint egy piros halat, amelynek a csuklójából vörös uszonyok nőttek ki. Ráhajtottam a fejem a zubbonyára, és hallottam, hogy az arcom meszet volt rajta, és annak a méznek az illata volt az utolsó, amiről még tudtam. Szóval ültem a halott ló hasán. Fejemet lábának támasztottam, amely mozdulatlanul az égnek merett, és az a kis sörényke, ami a lovak patája fölött nő, a fülemet csiklandozta. A sineken egy tehervonat haladt, és vígan füttyentgetett. A vagonok eltakartak, és ritmikusan felfelfedtek, összerázkodtam, és kibudjantak könnyen. Mert eszembe jutott, hogy minden Nonemán bácsinál kezdődött Kárlinban. Nonemán bácsi más a nagybátyja volt. Ott aludtam náluk a műteremben egy kanapén. Egy jó gyapjú takaróval takartak be, és ráadásul még azzal a ponyvával, amire Prága volt festve, és fölött egy repülőgép. Ezzel fényképeztették le magukat a kuncsaftok, ha a pilótáknak vagy megfigyelőknek akartak látszani. Egész kis vicces csoportok is ráfértek a képen arra a repülőgépre, és aztán éjszaka, amikor Nonemániknál már elcsendesült minden, eljött Mása. Besurrant a repülőgépes ponyvalnál, és simogatott, és hozzám simult, és én is simogattam őt, és végig férfi voltam. De amikor odáig került a dolog, hirtelen elhervadtam. Mindennek vége volt. Ámen. Mása megpróbált még simogatni, meg csipkedni, de én tisztára elérzéketlenedtem, mintha minden végtagom megbénult volna. És egy óra múlva Mása megint kisurrant a ponyva alul, és visszament a kis szobába, a néniéhez. És én reggel már nem is néztem rá. Csak ültem, mintha elvágták volna a torkomat. Jöttek a kuncsaftok, és odaálltak a ponyva mögé, amely alatt éjszaka olyan rossz tapasztalatokra tettem szert. Egyesek székre álltak, mások meg egy kis létrára. És Nonemán bácsi mindegyiknek vagy egy üveget, vagy egy tölcsért adott a kezébe. Aztán a gépe szoknyája alá bújt, felemelte a kezét, és jelt adott, mint a zenének. Aztán megint kikászálódott a szoknya alól, és 5 perc múlva hozta a kézképet, mert a műterem bejárata fölött nagy felírás volt. 5 perc alatt kész. És a kuncsaftok egész délelőtt jártak, aztán 2 német katona is jött, és amikor az egyik felállt a székre, a másik meg a létrácskára, és Nonemán bácsi eléjük tette a ponyvát Prágával, meg a repülőgéppel, hirtelen nagyot dörrent valami, és a szél átfújt a műtermen, és ledöntötte a ponyvát a repülőgéppel. És a 2 katona leesett a székről, illetve a létráról. És Nonemán bácsi, aki éppen a szoknya alá bújt, szintén elesett. De ez még mind semmi se volt, mert csak azután jött a nagy húzat, amelyik elfújta a műterem falát, és kifújta a bácsit meg a 2 katonát a műteremből, és befújta a nénit meg Mását a műterembe. Jó magasan repültek a levegőben. És közben le akarták fogni a szoknyájukat, de nem sikerült. A hajuk lobogott, és eltakarta előlem az egész eget. Aztán mindannyian szép lassan lehuppantunk egy kis füves térre, mint a labdák. És utoljára azt a táblát fújta oda a húzat, amire az volt írva, hogy 5 perc alatt kész. A főutcán néhány ember szaladt keresztül, aztán sokáig csend volt. Utána elkezdtek bugni a szirénák, és néhány mentőautó robogott el előttünk. Aztán ismeretlen emberek jöttek, a ruhájuk szakadt volt és piszkos. Nevettek, mint a bolondok. Folyton csak nevettek, és hanyat vágottak a füves téren, és rázta őket a nevetés. És csak aztán jött az az ember, aki Viszocsáni felé mutatott. Borzalmas légitámadás, emberek! Lenézett a földre, arra a nagy táblára, és egész más hangsúllyal elolvasta a felírást. 5 perc alatt kész. Átbújtam a sorompó alatt. Az 5. vágányon személykocsikból álló szerelvény állt. Teljesen szét volt lőve. Elolvastam az 1. vagonra ragasztott rendeltetési utasítást. Államvasúti műhelyek. Kiindulási állomás, Krakkó. Így intézték el a partizánok a német transportokat közvetlenül a front mögött. Minden kocsinak ki volt verve az ablaka, mindeniket megspékelték lövedékkel, a bádogtetőket gépfegyver kézírással írták tele, némelyiket gránát szakította szét, vagy kiskaliberű ágyúgolyó. Zsákmányolt páncerfauszt. A kocsik régi módiak voltak, mindegyik fülkébe mindkét oldalról külön ajtó vezetett, és az egész vagon fala mentén hosszú lépcső húzódott végig. Majdnem minden ajtón száraz vérfoltok barnálottak. Benéztem a fülkékbe. Mindegyik körülbelül egyforma képet nyújtott. A padlón üvegcserepek, szögek, posztostul kitépett gombok, egy katonai blúz leszakadt ujja, véres alsónadrág, véres zsebkendő, szétszóródott sakfigurák, malomjátékhoz való tábla, kerek zsebtükör, szájharmonika, hóval befújt levelek, kötszerdarabok és egy csíkos játéklabda. Fölvettem egy levelet, amelynek a borítékját csizmaszögek nyomai ékesítették. Mein liebe Schnucki-Pucki. Így kezdődött a levél, és Deine Luise így végződött. És női ajkak lenyomata volt rajta. És a sarokban egy kifűzött bakancs nyújtogatta röhögve a nyelvét. Mellette 2 döglött varjú feküdt. Amikor kijöttem a kórházból, olyan fagyok voltak, hogy a városon túl az erdőben, ahol mindig rengeteg varjú meg csóka gyűlt össze, a fák tele voltak aggatva fekete madarakkal, amelyek messziről úgy csillogtak a fagyos napban, mint a gyémánt. És amikor az erdő szélére értem, 1000 meg 1000 varjút láttam a földön. Úgy feküdtek körös körül a fák alatt, mint a túlérett szilva. Az egész erdő tele volt hullával. A fákon ülő madarak is halottak voltak, Álmukban fagytak meg. A cipőm sarkával belerúgtam egy fatörzsébe. Zúzmara hullott az ágakról, meg kémult madarak. Estükben megérintették a vállamat, de olyan könnyűek voltak, hogy úgy éreztem, mintha egy svájci sapka esett volna rám. Leugrottam a szétlőtt kocsi lépcsőjéről, és benéztem a forgalmi irodába. Hubicska forgalmista úr lábát a távíróasztalon, kezét a hóna alatt tartva, és állát a mellén nyugtatva, édesen aludt. Ehhez én is nagyon értettem. Én is el tudtam aludni szolgálatban, ha rám jött az álmosság. Ilyenkor olyan vágy szállja meg az embert az alvás után, hogy a legjobb nem védekezni ellene, és mindjárt elaludni. De a forgalmisták szolgálati álmát valami különös jelző berendezés irányítja. Mi alatt a test mélyen alszik, a forgalmista fejében valami ébren van. Elég, ha megkattan a távíró, és a valamire való forgalmista abban a pillanatban talpon van, lenyomja a kulcsot, leadja az állomás jelzését, aztán megint leül, és mélyen elalszik, de amikor a jelentés a fehér szalagon véget ér, felébred. Jelzi, hogy mindent megértett, lekopogja a saját állomása jelzését, leállítja a gépet, visszaül a székbe, és alszik tovább. Egy valamire való forgalmista azt is meg tudja csinálni, hogy beállítja a bejárati jelzőt, és elalszik, de közben hallja a közeledő lépteket. Meghallja, hogy a bejáró vonat mozdonya dobbant a blokkban, hogy ráfut a szigetelt vágányra, pedig a forgalmi iroda blokkjában csak olyan koppanás hallatszik, mintha egy kávés kanalat ejtenének le. De a forgalmista felébred, és beállítja a jelzőket. A lépcső felől felhangzott a főnök úr lépteinek kopogása. A forgalmista úr levette a lábát az asztalról, és felállt. A főnök úr bejött az irodába, ócska egyenruha volt rajta, biztosan a galambházat megy tisztítani megint. A nadrágja fehér volt a galambtrágyától, és a kabátúja szintén. Beléptem a forgalmi irodába. Milos Hrmát gyakornok ismételten szolgálatra jelentkezik, mondtam. Megrázták a kezemet, megveregették a vállamat, és a főnök úr szeme könnybe lábadt.
2: Milos, Milos, mennyit magyarázom nektek, hogy vigyázzatok! És most újra mondom!
4: Megfordult, és a mutatóujjával a falon függő hirdetmény aláírását bögdöste.
2: Dankó birodalmi meghatalmazott Hradetben kijelentette, hogy egy pillanatig se fog habozni, hogy rövidesen agyonlövet egy pár cseh forgalmistát.
4: A főnök úr a fejét csóválta, és egy kis galamba peronon turbékolni kezdett, mire az egész galambcsapat letelepedett az iroda ajtaja elé. Az állomásra egy tehervonat járt be. A lengyel hiúzók felrepültek, rászálltak a főnök úr fejére, a vállára, meg a kinyújtott karjára, úgyhogy egyszeriben olyan lett, mint a mi főterünkön a szobor este felé. És a főnök úr örült, hogy a tehervonat vezetője és személyzete csodálkozva nézi. Még a mozdonyvezető is letette a rongyot, amivel a kezét törölte, és ő is a főnök urat nézte. És a főnök úr végig lépkedett a peronon az egész galambcsapattal, és a madarak a szárnyukat csapkodták, hogy megtartsák az egyensúlyt.
5: Vacak szenet adtak, szólalt meg a mozdonyvezető. Már másodszor kell gőzt csinálni.
4: Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr.
5: Szoktam bizony,
4: bólintott a mozdonyvezető.
5: Most tengert festek. Az istenit ez a maguk főnöke cirkuszban mutogathatná magát a galambjaival?
2: Ja, bolha a cirkuszban, mondta a forgalmista úr. Szóval most tengert fest?
4: A peronon álltam, és figyeltem a vonatvezetőt, meg a személyzetét, meg a fűtőt. Mert tudtam, hogy csak azért álltak meg itt, mert meg akarták nézni Hubicska forgalmista urat. Vajon látni lehet-e rajta azt, amit meséltek róla, hogy éjjeli szolgálatban feltűrte a távirásznő szoknyáját, és körülbélyegezte a fenekét.
5: Igen, tengert,
4: mondta a mozdonyvezető, és csodálattal figyelte a forgalmista urat.
5: Képeslapok szerint nagyítom a tengert.
4: Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr.
5: Adjon békét a természettel, ha természetben minden mozog!
4: Kiáltotta a mozdonyvezető nevetve, aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek.
5: A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját. Kivittem az erdőbe, odaállítottam egy fa alá. De amikor éppen elkezdtem festeni, oda szaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona! Adjon békét a természettel!
4: De Hubicska forgalmista úr a kék eget nézte, és most én is láttam azt, amit ő. Zdenyicskát, a távírász kisasszonyunkat, amint az egész égbolton szétterülve fekszik, és a forgalmista úr gyengéden feltűri a szoknyáját, aztán hosszú mozdulatokkal egyik bélyegzőt a másik után rányomja az ülepére. És láttam, hogy a szerelvény személyzete meg a mozdony személyzete is az eget nézi, és mindannyian ugyanazt látják, azt a gyönyörű eseményt, amely miatt megálltak itt azzal a jó kifogással, hogy gőzt kell csinálniuk. És amikor már eleget nézték az eget, megint Hubicska forgalmista urat kezdték bámulni, őszinte csodálattal, és Hubicska forgalmista úr hirtelen megszépült. A ráncok a szája körül, meg a kicsit ólába nagyon jól állt neki. És én megértettem, hogy Hubicska úr miért tud annyira hatni a nőkre.
5: Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról?
4: Kérdezte a mozdonyvezető.
5: A papundeklit, amire festek, satúba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupadhoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép prungot, ami a képeslapokon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire.
4: Knyézse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satuba, mindjárt a papundekli mellé.
5: Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így, né, ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, így, így, így, így, így, így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak?
4: Csodálkozott a mozdonyvezető. Beszaladtam a forgalmi irodába, mert szólt a telefon. Hallottam, hogy a főnök úr kedves-kedve szidja a lengyel hiúzókat. Mind ott voltak vele most a galambházban. Egyszer el szeretnék bújni, és valami repedésen keresztül meglesni, mit csinálott velük a főnök úr. Úgy éreztem, hogy a galambok még nevetgélnek is, hogy a főnök úr kéri őket, viselkedjenek rendesen, és ha valamelyik galambgyerek nagyon illetlen, akkor a főnök úr elfenekeli. A bakerit kagylót a fülemen tartva néztem a peront. A napsütésben áldogáló férfiakat. A mozdonyvezető most előre hajolt, és valamit súgott a forgalmista úr fülébe. De amikor egy kicsit oldalra néztem a szénszállító vagonokra, megijedtem. A vagonokból szarvak álltak ki. Fejek ágaskodtak az oldalfalak fölé. És barna szempárok meredtek a peronra. Nagy tehén szemek, tele kíváncsisággal és szomorúsággal. És majdnem minden vagon padlózata lyukas volt. És a lyukakon egy-egy tehén láb kandikált ki, felhorzsoltan, mozdulatlanul, megkékülten. Ezt én nem szerettem. Ezt nem bírtam, és azt se bírtam, ha éhező borjukat szállítottak, és a vonat ott állt nekem az állomáson. Ha megláttam, hogy valahol rés van a vagonajtón, oda nyújtottam az ujjamat a kis borjuknak, hogy legalább egy pillanatra pótoljam nekik a tőgyet. Nem, ezt nem szerettem. Meg a kecske szállítmányokat sem, a szoros kötelektől elhaló kecskelábakat, ezt nem bírtam is. És az sem, ha a nyitott emeletes vagonokban sertés szállítottak Prágába a Vágóhídra, és az állatok ott álltak egymás mellett a rettenetes fagyban, és mozdulni sem mertek, nehogy az a maradék meleg is elpárologjon belőlük. Ott álltak egymás mellett fagyott lábbal, porcelán, patácskákkal, ezt nem bírtam meg. Meg az sem, ha a nyári forróságban szállították őket egészen Magyarországról egy egész vagon sertést. És mindegyik állatnak nyitva volt a szája a szomjúságtól. Olyan nyitva volt, mint egy szomjúságtól haldokló madáré.

0: Kiszaladtam a forgalmi irodából. Honnan jön a szállítvány? Kérdeztem a vonatvezetőt. A frontról, 10. napja vannak úton az állatok, és legyintett. Felugrottam egy vagonra, és belenéztem. Minden állat takonykóros volt. Néhány már élettelenül feküdt a padlón. Egy tehénből halott kis borjú lógott ki, félig rothadtam. És mindenütt azok a szörnyűséges szempárok. Néma szemrehányással teli agyonkínzott szempárok, amelyeknek láttánk, kétségbe esettem, tördeltem a kezemet. Egy egész vonat szemrehányú tehénszem. A németek disznók! Disznók! Ordítottam el magam. A vonatvezető legyintett. Disznók! Ez kevés! Kiabálta ő is. Az utolsó 3 vagon tele van kimúlt birkával. Lelegelték egymást gyapját éhségükben. Már van gőz! Mondta a mozdonyvezető, és csöndesen hozzátette. Hallották? Ma éjszaka a partizánok olyan ügyesen robbantottak fel egy szigorúan ellenőrzött transportot Jihlavánál, hogy az egész szerelvény belepottyant a szakadékba, és a következő töltettel még a hidat is utána küldték. Felszállt a masinára, meghúzta a sebességszabályozókart, és a tehervonat elindult. Vitte magával a vagonokat, és a vagonokból fönt tehénszarvak álltak ki, lent meg tehénlábak, amelyeket csontig lehorzsoltak a talpfák. És a gabonaraktár a Liverpool mögött 2 vagon állt a rámpánál. Reggel hozta őket egy gyorsított teher a prágai vágóhídra szóló irányítással. Aztán 2 szigorúan ellenőrzött katonai transport haladt át az állomáson. Csupa tank, csupa tigris. Minden mozdonyon parancsnok. Ez már úgy látszik a partizánok hírlavai munkájának az eredménye volt. A falu felől már hajtották a vágómarhát, és amelyik állat megcsökönyösödött, annak a hajcsárok kegyetlenül tördelték a farkát. Egy kis tehén kétségbe esetten lefeküdt az útra. Szalmát tettek a feneke alá, és meggyújtották. A nagybirtok felől szekér közeledett. A lovak pattanásig feszítették az istrángot, mert a szekérhez hátul egy bika volt kötve. Az orra közepe átszakadt, amikor kirántotta a vasgyűrűből. Így hát a szarvánál fogva kötötték a szekérhez. Bizonyára későn eszmélt rá, hogy az istálló lány elárulta. Kiadta a hentesnek, amikor utána ment a szoknyája illatának. Amit annyira megszokott, hogy a világ végére is követte volna. A szekér most a térdén vonszolta végig az úton. 2 véres vonal maradt utána az olvadó hóban. Milos, mondta Hubicska forgalmista úr, és felém fordulva az állam alá nyúlt. Sosem felejtem el, hogy ott voltál azon az SS masinán. Helyettem voltál ott. Megszólalt a telefon. A blokkház hívott. A németek disznók, mondtam. Felvettem a kagylót. Megijedtem. Forgalmista úr, leesett a szemafor karja. Minek adtunk szabadot? Kérdezte. Egy gyors tehernek. Az baj, mondta. Forgalmista úr, mondom, leszaladok biciklin, és megtartom a szemafor karját. Kimentem, fogtam a biciklimet, és a Liverpool előtt végig karikáztam az ösvényen. Aztán a hátsó kampókon felmásztam a szemaforra, lovagló ülésben rátelepettem a lámpára, és mire felemeltem a jelzőkészülék karját, már ott is volt a gyorsvonati mozdony, amely tehervagonokban ételt, italt és postát vitt a frontra a tiszteknek. Már ott is volt a gyors teher, amely nem áll meg az állomásokon, és amely előtt csak a szigorúan ellenőrzött katonai transportoknak van elsőbségük. A mozdonyvezető lassított, amikor meglátott a szemaforon, de én kihúztam a zsebemből a szolgálati lámpát, és zöld fénnyel jeleztem, hogy szabad a vonal. A mozdonyvezető megint rákapcsolt, és a teherkocsikból álló gyorsvonat elrepült alattam. Beborított füsttel, és én csak jó néhány perc múlva láttam meg Hubicska forgalmista urat, ahogy ott áll az állomás végében, és nézi a tovatűnő tengelyeket. A mozdony felkavarta a havat, és húzta magával. Az utolsó vagon magába szívta a kis hóvihart, amely fölött papírdarabok és apró galjak röpködtek a levegőben. Aztán jött a déli szünet. Rátettem a kályhára a kék kannát a levessel. Szabadra állítottam a bejárati jelzőt egy motoros hajtánynak, Hubicska forgalmista úr pedig feltette a lábát a távíróasztalra, és a kékeget bámulta. Ki jön ide a hajtányon? Nem mondták? Kérdezte. Azt mondták, hogy a pályafelvigyázó, feleltem, és megkavartam a levest a kék kannában. Aztán csendesen kinyílt az ajtó, és az irodába bejött valaki. egy szürke nadrágot láttam, fényesre pucolt cipőt és egy téli kabát szélét. Úgy látom, jól szórakoznak itt, mondta a jövevény. Ugye? Mondtam, és tovább szürcsöltem a levesemet. Hubicska forgalmista úr pedig tovább nyugtatta a lábát a távíróasztalon, a kékeket bámulta az ablakon át. Tudják, ki vagyok? Kérdezte a jövevény. Tudom, mondtam, a konszignációért jött, a marha szállítmányhoz tartozik. Lehet, mondta a jövevény. Hát a főnök úr hol van? A galambházban, mondom. A jövevény erre egy retteneteset ordított. Ez az iroda egy galambház, azt látom! De tudják, ki vagyok én? Ismételte meg a kérdést, és mindjárt felelt is rá. Slushny, forgalmi főnök vagyok! Most már tudtam, hányadán állunk. Sokat hallottam a főnököktől és a forgalmistáktól Slushny forgalmi főnök úrról. Akkor is reszkedtek, ha csak beszéltek róla. Felugrottam, és a kannát a kanállal az egyik kezemben tartva, a másikkal szalutáltam. Milos Hrmál gyakornok szolgálatban jelentkezik! Engedje el a kannát, ordította a forgalmi főnök, és rácsapott a kannára, amely leesett a padlóra, és a forgalmi főnök olyat rúgott bele, hogy a szekrény alá gurult. Én meg csak álltam, jobb kezem mozdulaton a sapkám szélén pihent, Hubicska forgalmista úr pedig ült a széken, és a lábát a távíróasztalon tartotta. Mintha ilyettében megbénult volna, és az ablak előtt elsuhant a főnök úr, aztán bejött az irodába úgy, ahogy volt, ahogy a galambházból kijött. A homlokához emelte a kezét, és jelentkezett. Pihenj! Mondta a forgalmi főnök halkan. Aztán figyelmesen vizsgálgatni kezdte a főnök úr ócska szolgálati blúzát, amely tele volt galambpiszokkal. És szemek különös élvezettel állapodott meg a blúz egyetlen gombján. Aztán körüljárta a főnök urat, és figyelme most a mocskos nadrágra összpontosult.
1: Én azt gondoltam,
0: kezdte a főnök úr.
2: Ő gondol is néha valamit?
0: Kérdezte felén fordulva a forgalmi főnök úr halkan.
2: Igen,
0: mondtam.
2: Igen,
0: csodálkozott a forgalmi főnök. És tudja maga, hogy én ezt a fő adjunktust forgalmi felügyelővé akartam kinevezni? Vállat vontam.
2: Ide hallgasson!
0: Maga forgalmi felügyelő szeretett volna lenni? Kérdezte a főnök úrtól a forgalmi főnök.
1: Igen, szerettem volna.
0: Sóhajtott a főnök úr, miközben egy galantorlacska szállt föl valahonnan a levegőbe, és keringőt járt a homloka fölött.
2: Hát libát őrizni?
1: Azt nem szeretnék.
0: Sóhajtott a főnök úr, és a tollacska ismét a magasba emelkedett, mint egy fehér kérdőjel.
2: No, erről majd Hradesben beszélgetünk, de ez itt szép kis állomás!
0: Ordított fel megint a forgalmi főnök, és lesodorta a forgalmista úr lábát a távíróasztalról.
2: Tudják, ki ül a hajtányon? Egy bizottság ül a hajtányon, amelyik majd arról dönt, hogy vádat emeljünk-e ez ellen az úr ellen, személyes szabadság korlátozása miatt, vagy csak fegyelmi eljárást indítsunk-e.
0: És Hubicska forgalmi tisztúrra mutatott. A főnök úr kinyitotta az irodája ajtaját, széles mozdulattal rámutatott a piros és kék virágos perzsa szőnyegre, a mahagóni fával berakott asztalra, a pálmára, amely ernyőszerűen szétteríti leveleit, a török dohányzó asztalkára és a taburettekre, de a forgalmi főnök megrázta a fejét.
2: Amilyen a gazda, olyan a lova?
0: Mondta. Aztán bejött Zednyicsek tanácsos egy aktatáskával, amelyben iratok voltak, és a távíróasztalon szétrakott egy csomó fényképet, a Zdenka Svata ülepét díszítő összes bélyegző fényképét. És a főnök úr folyton könyörgött, hogy engedjék el átöltözni, és elmondta, hogy odafönt extra uniformisa van. De Slushny forgalmi főnök nem engedte el, mert a főnök úrnak kellett a jegyzőkönyvet írnia. Aztán bejött Zdenyicska is, alig ismertem rá. A bélyegzők meg a botrány valósággal megszépítették, és a szeme olyan mély lett, hogy egészen megszédültem, mikor kezet nyújtott, és rám nevetett. És elmondta, hogy valószínűleg elmegy filmszínésznőnek, mert már ott is érteklődnek iránta. Zednyicsek tanácsos előbb kiteregette az asztalon Európa térképét, hogy bevezetésképpen áttekintse és elmagyarázza a birodalmi hadseregek helyzetét a fronton. A szétterített térképen lyukak mutatkoztak. Ez attól volt, hogy Zednyicsek tanácsos folyton a zsebében hordta, összehajtogatva, és így a sarkai kidörzsölődtek. Minden lyuk olyan nagy volt, mint Svájc. Aztán Zednyicsek tanácsos elemezni kezdte a kárpáti helyzetet, ahol von Mansfeld 5. hadserege harcolt, és ebben a hadseregben szolgált az ő fia is, Bzsecsiszláv Zsednyicsek, de az 5. hadsereg a térképen még mindig abban a lyukban volt, ahol egy héttel ezelőtt megakadt. Még mindig nem tudott kikecmeregni abból a katlamból, amelyben Zednyicsek tanácsos fia harcolt. Noha, akár csak az apja, nem is tudott rendesen németül, de mégis németnek vallotta magát azzal, hogy a nevében elhagyta az ékezetet a C betűről.
2: Zednyice tanácsos magyarázott, és ceruzájával olyan nagy köröket rajzolt a térképre, mint a fekete tenger, és ezek a körök katlanok voltak, amelyekbe a birodalmi hadsereg nem sokára bezárja az ellenséges seregeket. Zednyice tanácsos berajzolta a térképbe azoknak a hat mozdulatoknak a tervét, amelyekkel a birodalmi csapatokat Kis-Ázsián keresztül átdobják Afrikába. Itt aztán a tanácsos úr az angol seregeket zárta katlanba. Aztán Spanyolországon keresztül az amerikai hadsereg hátába került, aztán áttért a protektorátus helyzetére, ahol nem sokára minden téren totális erőkifejtésre került sor. És ennek következtében leegyszerűsítik az iskolarendszert. Bezárják a múzeumokat, kiállításokat, leállítanak néhány vonatot, és a sportok űzését csak vasárnap engedélyezik.
3: Az ön ülepe ez?
2: Kérdezte Zednyice tanácsos Zdenyicskától, és rámutatott a fényképre. Igen, felelte Zdenyicska, és elmosolyodott.
3: Ki nyomta rá ezeket az állomási bélyegzőket?
2: Kérdezte Zednyice tanácsos, és a főnök úr írta a jegyzőkönyvet.
4: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska.
3: Zdenka Svata, legyen szíves elmondani, hogyan történt a dolog,
2: mondta Zednyice tanácsos.
4: Együtt voltunk éjjeli szolgálatban, éjfél felé manikűrözni kezdtem a körmömet, mert vonat nem volt, és unatkoztunk,
2: mondta Zdenyicska, és a plafont nézte.
1: Lassan,
2: mondta a főnök úr.
4: Aztán azt mondta a forgalmista úr, hogy játszunk zálogosdit. Repül a holló, repül a vonat, repül az idő, repül a láb. Előbb a cipőmet kellett zálogba adnom, aztán a nadrágomat.
2: Mesélte a távirásznő, és nézte, hogy mozog a ceruza, amellyel a főnök úr a vallomását jegyezte.
3: És kiúszta le a nadrágját?
2: Kíváncsiskodott a tanácsos.
4: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska, és elnevette magát. A forgalmista úr meg csak ült mellette, egyik lábát átvetve a másikon, szolgálati sapkával a térdén. Kopasz fejebúbja fény lett, és a hradaci üzletvezetőség hivatalnokai ránéztek arra a fénylő fejbúbra, aztán a csinos távirásznőre, és fejüket csuvába felsóhajtottak, majd még nagyobb hívvel tárgyalták az esetet, hogy valamiképp kihámozhassák belőle a személyes szabadság korlátozásának tényálladékát. Én pedig szolgáltam. Szabadra meg ájra állítottam a jelzőket, és éreztem, hogy a forgalmista úr figyelmesen követi az állomáson átmenő vonatokat. Ellenőrzi a mozdulataimat. Hubicska forgalmista úr mindig az eszményképen volt, már Dobrovicében, ahol tanítani kezdett. És ahol először láttam, amint a bal kezével a keresztezéseket jelenti az egyik állomásnak, a jobbal meg a terhelést táviratozza a másiknak. És most itt ül, mint valami bírósági tárgyaláson. Éreztem, hogy a forgalmi főnök meg Zednyicsek tanácsos ugyanazt szeretné csinálni Zdenyicskával, amit Hubicska forgalmista úr, de gyávák hozzá, mint mindenki más. Félnek, hogy valami bajuk lenne belőle. És az egyetlen, aki soha se fél, Hubicska forgalmista úr, aki most itt ül, és élvezi a dicsőségét.
3: Most pedig jól figyeljen, Zdenka Svata kisasszony,
2: emelkedett fel helyéről Zednyicsek tanácsos.
3: Mielőtt a forgalmista tisztúr lefektette volna önt a távíróasztalra, nem alkalmazott önnel szemben kényszert?
2: Nem fenyegette meg? Nem szólította le erőszakkal?
4: Há, dehogy, magamtól feküdtem le. Magamtól. Hirtelen le akarózott feküdni. És várni, hogy mi lesz.
2: Nevetett a távírász kisasszony, és az urak vele nevettek.
1: Várni, hogy mi lesz.
2: Suttogta a főnök úr, mi alatt lejegyezte a szavakat. Kisijedtem a peronra. A nyugat-keleti fővágányon egy szigorúan ellenőrzött transport haladt át. A tankokon fiatal fiúk napoztak, olyan idősek lehettek, mint én, de voltak közöttük fiatalabbak is. Egy zöld labdát dobáltak egymásnak, egy másik tankon pedig énekeltek. Ich hab mein Herz, de amikor meglátták a szétlőtt vonatot az ötödik vágányon, hirtelen abba hagyták a labdázást meg az éneklést is. Mindenki, aki ennek az államvasúti műhelyekbe irányított megrongált szerelvénynek a közelébe ért, mint egy varázsütésre megmerevedett. Még a szakácsok is abba hagyták a krumplipucolást. Igen, ezek a katonák otthon rosszabb dolgokat is láttak. Szétvert városokat, szétzüllött otthonokat, halott embereket. De ezt itt egyelőre nem várták. Visszamentem az irodába, és jelentettem a transport áthaladását. Zednyicsek tanácsos az ablaknál állt. Ott megy a mi reménységünk, a mi ifjúságunk, harcolni megy a szabad Európáért. És maguk itt? A távirász kisasszony fenekét bélyegzik,
3: mondta, és visszament az asztalhoz. Megnézte a fényképeket, és félredobta őket. Persze, mondta, az elképzelésünk nem vált be, személyes szabadság korlátozása nem forog fönn.
2: De a német nyelv, az államnyelv gyalázása annál inkább!
3: Öklével az asztalra csapott.
2: A bélyegzők felének német a szövege, a felhasználás módja pedig egyenlő a nyelvgyalázással.
3: Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy kórházvonatnak. A frontról jött gyorsvonati szerelvény volt, kórházzá alakítva. Ezen a kórházon az emberi szemek voltak a legfurcsábbak. A sebesült katonák szemei. Mintha az a fájdalom, amit ezek a katonák a fronton másoknak okoztak, és amit mások okoztak nekik, mintha ez a fájdalom más ember csinált volna belőlük. Ezek a németek szimpatikusabbak voltak, mint az ellenkező irányba menők. Mindannyian olyan figyelmesen és gyerekesen nézték a fát tájat, mintha paradicsomon utaznának keresztül, mintha az én kis állomásom ékszerüzlet volna. Úgy néztek kifelé, mint ahogy Hubicska forgalmista úr az egyet szokta nézni. És engem is ugyanilyen érdeklődéssel néztek ezek a sárga sebesültek. Némelyikük csak a fejét fordította erre, de némelyiküknek a fülke mennyezetéről lelógó hágcsóba fogózva kellett odahúzódnia az ablakhoz. Némelyiküket az ápoló nővér támogatta. És a kórházvonat ment hazafelé. Csupa fehér ágy, amelyet összekulcsolt sárga kezek, sárga arcok és gyermeki szemek díszítettek. Az utolsó kocsi nyitott tehervagon volt. Két szanitéc egy hullát vetköztetett rajta. Lehúzták róla a kórházi kabátot, aztán rádobták a hullahalom tetejére a kocsi sarkában. Úgy látszik, ide gyűjtötték az útközben meghalt katonákat. És a kórház egyre jobban távolodott, és a piros lámpa a végén tompán ragyogott, jobbra-balra himbálózott, és égtelenül zörgött.
2: A legnemesebb emberi vér az életét teszi kockára magukért, mondta Zednyicsek tanácsos az ablaknál. Látták, kérem, ezt a vonatot? Maguk meg ilyeneket művelnek itt. Végeztem. Főnök úr, írja az eredményt. Fegyelmi eljárás Ladislav Hubicska forgalmi tiszt ellen.
3: Legyintett, kiment a peronra, és jelt adott, hogy a motoros hajtány álljon elő. És amikor előállt, Zdenyicska is beült a forgalmi főnök mellé. Lejelentettem a motoros hajtányt. Jelt adtam az indulásra.
2: Tudják, mik a csehek? Kérdezte Zednyicsek tanácsos. Nevető vadállatok!
3: És a motoros hajtány elindult a szétlőtt vonat mentén, és Zednyicsek tanácsos végigjártatta szemét a leszakított tetőkön és a gépfegyver golyók ütötte lyukakon. A főnök úr felment az első emeletre, és ordítozott, és székkel ütötte a padlót, hogy a forgalmi iroda mennyezetéről hult a vakolat. Aztán kiáltozni kezdett a Lichthofba.
2: Erkölcsi fertő, Szodoma és Gomorra! A prostitúció a rendőrség védelme alatt a kávéházakban, vendéglőkben és irodákban keres menedéket! Egy férj, tessék, prostitúcióra kényszerítette a feleségét! Azzal fenyegette, hogy ha nem megy frihelni, darabokra fűrészeli a kisfiát! Darabokra fűrészeli! Farniszálás, szart próbálgatás! Jobb lenne, ha az Isten már ítéletnapra trombitálna, és véget vetne mindennek!
3: Aztán megint ide-oda járt a konyhában, és dobogott, hogy megtudjuk, mennyire szenved miattunk. Csak egy óra múlva szállt le az irodájába. Parád és egyenruhában. Ez alatt már az utolsó bikát vezették a rámpára. Teherautóval hozták. Ezt is az istáló lány vezette ki egészen az autóig, de amikor elindultak, a bika rakoncátlankodni kezdett. A hentes azt mondta a segédjének, bohós, ez a bestia kirúgja az oldalfalakat, fogd ezt a kést és szúrt ki a szemét. És bohós, a segéd aztán az irodában elmondta, hogyan fogta a kést. Megfordult, és az ablakon keresztül két szúrással kioltotta a bika szemevilágát. A bika aztán olyan csendes volt, mint a bárányka, mondta az irodában bohós a segéd. Már semmit se akart tudni a világról. És amikor a felvásárlók nagy robajjal bezárták a vagonajtót a bika után, a főnök úr felriadt. Az ablakpárkányon ott tipegtek a galambjai. Turbékoltak, hajlongtak előtte, de főnök úr a homlokát ráncolta, fejét csóválta, és ujjával a gallériát dörzsölte. Aztán még jobban elgondolkodott, és egyre szomorúbb és szomorúbb lett. Kinyitotta a szekrényt, megnézte a legújabb uniformisát, ami még sohasem volt rajta, megnézte a csillagot, amelyet ugyanolyan aranyfonállal hímeztek körül, mint amilyennel a tábornoki tölgyfaleveleket varják ki. Nem bírt magával. Átszaladt a forgalmi irodán, föl az első emeletre a konyhába, és a biztonság kedvéért néhányszor beordított a Lichthofba.
2: Lőttek a felügyelői csillagnak! Lőttek a felügyelői csillagnak!
3: Aztán, amikor elmentek a személyvonatok, amikor Hubicska forgalmista úr megint a peronon állt, és a kék tavasz elői eget nézte, megint azt látta, ami a Hradec-Králové-i üzletvezetőségen olyan nagy dicsőséget szerzett neki. Azt a filmet, amelynek óriási vásznán a távirász kisasszony terül széllyel, és ő föltűri a szoknyáját, és egyik bélyegzőt a másik után üti rá a fenekére, és a bélyegzők olyan nagyok, mint a templomtorony, nagyok, mint a templomtorony, és ő fogja őket, és rányomja a puha húsra.

nu v-am moștezavonat. Înăpindu-l șebicmel. Hát, akkor ezt a katonai transportot mi fogjuk szigorúan ellenőrizni, ugye? Nevettem, és a fülkében egy pillanatra sötét lett. Mert az ablak előtt elrepült a lengyel, hiúz galambsereg.

0: kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az első téthítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerek kanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas varcember kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász, fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a schwarzember kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jászminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak. Szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak!

0: felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
1: Állítom, hanem meg is esküszöm rá.
2: Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
1: Csukott nyakú, fekete zsebről, Isten engem úgy segíjen.
2: Ezek szerint akkor én ugye várhatottok.
1: Ilyesmit az én édeslányommal kapcsolatban sosem mondtam. De fiam, legfeljebb nem mondtad igazat.
2: Ebbe bele kell örülni. Amit anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja, mert normális embernek bele kell
1: gondolni. Nem tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt, hogy milyen ruha volt rajtam a koncerten, kizárólag csak én tudhatom.
2: Igazán! Hát akkor figyeljen ide az anyus! A Nemzetközi Masszizikus Kongresszus tegnap ért véget, és este volt a kellében a búcsúvacsora. Így ültünk, egy kanadai tanár a feleségével, egy oxfordi és egy Svédországban tanító angoltudós szintén a feleségével. Ő mellettük én mellettem Szabó adjunktus, a felesége nélkül, pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsúvacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tudnál, egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társkérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társkérlőnő például az adjunktus macskáját úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
1: Piszkok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább másnak adták csak, hogy nekem ne legyen.
2: Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszahagatja a szekrénybe. Amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a Magfizikus Kongresszus búcsúvacsoráján. És mindezt nekem elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
1: Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
0: Hosszú jó fekete ruhát hoz be.
1: Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú fekete zsebruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megyek.
2: Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
0: A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéjét.
2: Ezen nincs pecsét! És ezt az anyus viselte. Erre Szabó adjunktus a tanú.
1: Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm. Miau! Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezt a kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocsvörös volt. Jó, hogy jött egész. Ilus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Cserulényi Viktor hangversenyén. Ez vagy ez? Na, mi történt? Csak bátran, mutass rá, ki vele?
2: Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
0: Ötthöz vágja a türkiszkéket.
2: Ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok izanyomra.
1: Csak írjál neki, te! Te árulkodó pipera! Pipera! Írjál neked, szül az ember!
3: Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Én sose éreztem ilyen tehernek a bénaságomat. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
4: Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálom. De én bennem a gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihály. akit Nagy Kanizsán szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megütt. Erzsike szomszédságában lakott. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegényre. Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet, mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyonkosok macskáját. Nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de hát kihez is fordulhat. Erzsike valósággal istenét jön, és a példaképének tekinti, mint ahogy én is őt, hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a vállás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, negyed órákat járkált föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. 7 helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek, amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orrom. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kampóról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondtam.
5: Amely táviratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni, vacsora elmarad.
4: Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tartó járkálás. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Levelemet egy későbbi időpontban folytatom.
5: Előtt Orbán Béláné! Fél órával ezzel feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna, hát nem lehetne valahogy utol érni. De mégis kihez fordulhatnék? Igen. Hallod, Orbán Béláné. Fél órával ezzel feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez engem biztonság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm. Hát, Orbán Béláné, fél órával ez volt feladtam, és sürgőn, Csermelényi Viktornak, Budapest Bázák utca út, kérem, ez az 5. szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elvtársam, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Csatárka utca 20.
4: Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőirtásot, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mint az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. 50 fánkot sütöttünk. 7:30 Erzsike bement átöltözni. 8:00 szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész él hal a csirke máért.
6: Up and food, and breathe, right? Hát a viccon maga az 8:00, és maga még otthon van. Hát azokból a fánkokból, amelyekre a gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamuti van? Magának a pamutipar kórusa fontosan.
0: Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
4: És ezután elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal rohant a konyhába. Felkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszobajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúzította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtól elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesét. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vett élet.
5: Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
4: Feküdj le az első férfinek, te hülye. Ezt kellett megérteni. Nekem, akinek kell lemondanom, a másfél év alatt egyetlen férfi látogatója se volt. Asszonyom, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőjének örök és forró hálával tartozom.

0: Bizán, ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csaknem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy embered, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Üldössága úgy hazudik, mintha könyvben olvasná, hogy jöttem rá. Figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktort, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúlószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúlószékét hazavidék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen, úgy szólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett, és biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismerj egy ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit dinamittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is minduntalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akit megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétve a tű.
1: De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcisba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek.
0: Még csak az kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra vártunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról, őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpártnerének a kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményesek parancsnoka levörös bérencezte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölpofoszta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe vitte magát.

0: Kérek még egy szimplát.
1: Asszonyom, nem inna egyszerre csészeteját. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége? Egy csészeteje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja, azzal is múlik az idő.
0: Magánál hány óra van félig?
1: Fél hét. Hogy magam ilyen türelmes asszonyom.
0: Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose késik ok nélkül. Neki mindig közben jön valami.
1: Mostanában? Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy a régi vendégünk hűtlen lesz hozzá. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokban visszajött a fehér köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
0: Ez lehetetlen.
1: Hát én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú bőr. Én szememben már gusztustalan, hát nincs igaza?
0: Te igazad. Ez már gusztustalan. És már figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Kaus doktor furuló székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallottott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. A szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a fúró zúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismert Kizám, rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam állatlanul jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttes, amit szintén sajnálok, aztán benyomtam az ajtót, és ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leveszöltség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál levelőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott ült az a vén Schindler, és kies hörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem ért meglepetés, abban még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes gyomlevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon, szintén külön, a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grízgaluskám. Amikor ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétaajtón, miközben potyogtak róla a grízgaluskám. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipőből. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találtam. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy Kausné őnagysága nincs jelen, öntazom a kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnom kellett volna. Azt mondta, hogy én félremagyarázom a helyzetet. Könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ott sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben. Kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.

0: járkálsz.
1: Nem igaz!
0: Föl vagy dulva, minden percben megváltoztatod az elhatározást.
1: Ez nem igaz az egész.
0: Ha úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás.
1: Honnan tudod, besúgóid vannak?
0: Besúgónak elég nekem a te leveleid összevetve.
1: Én már ilyen vagyok, Izabellem, hiányzik a te nyugalmat, fölényed. 20 éves koromban is kapkodtam.
0: Volt időd leiggadni. Te már elmúltál 20 éves, Erzsi.
1: Ezt mire mondod, kérdés?
0: Semmire.
1: Megérzésedek volt valami élet?
0: Milyen élet?
1: Azt szeretném tudni?
0: Rendben van. Légy szíves, felej nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
1: Visszautasítom.
0: Mi?
1: Világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
0: Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
1: Nem.
0: Sajnos ezt nehéz elhinni.
1: Tudom, na jó, nem szoktam hazudni.
0: Erről nem vagyok meggyőződve.
1: Rajta kaptál már engem hazugságon?
0: Hagyjuk ezt.
1: Ne hagyjuk. Ünnepélyesek, jelentem, nem vagyok szerelmes cserményibe, gyűlölöm. Sőt, utálom, az egész lénye idegen tőlem, mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
0: Az előbb, mikor szörnyeteknek nevezte, megsértődtél.
1: Szörnyetek és vadállat, az kettő.
0: Mi a különbség?
1: Van különbség.
0: Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
1: Engem ide 1001 szál köt.
0: Mik azok a szálak?
1: 1001.
0: Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
1: Sok vékony szál együtt, egy erős.
0: Vagyis mégis nekem van igazam.
1: Miben édesem?
0: Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
1: Erre a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
0: Mi volt a vacsora?
1: Szokásos és fánk.
0: Megette?
1: Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuségnek. Az utolsó szemig megette a fánkot.
0: Erzsi.
1: Mit akarsz?
0: Megmondtam már.
1: Tavaly se kaptam útlevele.
0: Most Misitől veszi a műanyag szálat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
1: Nem bírok elmenni.
0: Együtt élhetnénk.
1: Tudom.
0: És mindened megesz.
1: Elhiszem.
0: Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
1: Mióta beszélsz?
0: Mondta már, hogy ez nem számít.
1: De én várok egy telefon.
0: Milyen telefon?
1: Egérkének egy sürgős kalap megrendelés.
0: Gondold meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
1: Inkább ott legyek cseléd, te nálad!
0: Most nem szépen beszélünk egymásra. Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
1: Miattam
0: nem. Nem, nem te miattad.
1: Csak nem rosszabbodott az állapot.
0: Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
1: Igen, az orvosok.
0: Most Frankfurtban az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
1: Csak nem akar megoperálni, neked el van roncsolva a főidegen.
0: Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
1: Stig doktor bácsi viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
0: Rauschenikot hívták Stalinhoz.
1: Te kinek hiszem?
0: Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jó módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
1: Ne hangos senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
0: Nekem az lenne a legjobb, ha te ide jössz hozzám.
1: Ne kérdezz tőlem.
0: Én még soha nem kértem tőled semmit.
1: Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál benne.
0: Mi mindig megértettük egymást.
1: Az akkor volt igazán. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
0: Mondj ilyen pontot.
1: Apa.
0: Ez nem telefonszóval.
1: Apát véresre pofozták a különítményesek Gizán.
0: Ez nem telefonszóval.
1: Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk különben. Nem kapott volna annak idei nyugdíjat a mama.
0: A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
1: Apánk, mint mártír van leírva vagy könyvben.
0: Milyen könyvben?
1: A fehér terror rémtette Jász-Nagykó Szolnok vármegyében. Létai csak ő volt, és dr. Szántó Mikó.
0: És a könyvedben nem lehet hazudni?
1: Mi hazudtunk, és te elhitted, amit kitaláltunk.
0: És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
1: Senki.
0: Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
1: Itt akarok fölfordulni, Gizán.
0: Nem értjük egymást.
1: Nem nagyon.
0: Hát akkor mit csinálunk?
2: Nem tudom.
0: Isten vele.
2: Most már elárulom. Viktor jött akkor szolnokról. Őt láttam azon a képen. Ő neki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé, és bevallom, azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtődől. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett, úgy evett, mint egy fuldokló, az én főztömet ette. Még a belásázásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek, de ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, hogy ilyen őrültet szerettet, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
0: Megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott belőle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadult.
2: Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségemre sértél.

0: te vagy az, drága Ádikám? Viktorral szeretnénk beszélni. Ki nincs otthon? Hogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Jó, most elhívom később. Letagadt a vénteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Hát csak az így is beszélni fogok.
1: Kezicsókolok. Én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon.
0: Nincs otthon, na megállj. Megérke, gyere csak át! Lehet, hogy megismerte a hangom. Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere, gyere, gyere! Fogd! Neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cseremlényi művész urat a telefonhoz velem, már én fogok beszélni.
2: Én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művész urral beszélni.
0: Hús! Mondtam, hogy ő vele, már én fogok beszélni, gyerünk!
3: Halló? Kérem szépen, Cseremlényi művész urat a telefonhoz. Igen is kérem.
1: Miért tetted le a telefont?
3: A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
0: Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen idővel az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban. Semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Balzac utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábujjhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görög isten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és inthetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére épp a lakáson átelemben felfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíp Bruckner Adelaide. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, meg alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy nézzed, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába, és akkor én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon. Nincs, akit fölhívjak. Lent az utca. Nincs, hová menjek. Paulát próbálom láb alól eltenni különféle halálnemekkel.
4: Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
0: Csak egy nagy vérfolt marad a hely.
4: A Csermlényi lakás előszobájában C. Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
5: Kihez jött? Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka itt tolálkozz az ablakunk előtt. Mi történt veled?
6: Viktorral szeretnék beszélni Árdikról.
5: Tudtam már, te szakítottál veled.
6: Épp azért.
5: Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvos. Egyik injekciót kapta a másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
6: De nem izgatom fel Árdikról.
5: Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményed.
6: Milyen fejlemény?
5: Ne gyere közelebb, fiacskám! Félek a baciusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálásnak.
6: Ez tévedés, én sose kínáltam Árdikról.
5: Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgysem másíthatod meg az elhatározását.
6: Milyen elhatározását?
5: Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
6: Szeretem.
5: Őrült!
6: Ne beszélj velem ilyen hangon, Árdika, jó?
5: Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
6: 62 leszek.
5: 62 leszek. Aha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
6: Papucs van a lábamon.
5: Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklass ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
6: Csak 10 percig szeretnék vele beszélni át.
5: Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
6: 5 percig.
5: Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szégyúgy, mintha nem tudnád!
6: Miről kellene tudnom?
5: Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
6: Miről?
5: Hogy összeházasodnak!
6: De szóltam.
5: Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
6: Akkor is akarom!
5: Mit akart akkor is?
6: Jogom van még egyszer Viktorra beszélni!
5: Nincs itthon!
6: Hallom az iállást!
5: Nem jól hallod!
6: Megnézhetem?
5: Elmentek pillanat hasmelegítőt venni!
6: Bemehetek a szobájába?
5: Miért? Nem hiszel neked?
6: Szeretnék bemenni a szobájába!
5: Parancsolj,
6: drágám!
5: Nem jó?
6: De?
5: Jó. Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitromintet.
6: Az se kell.
5: Kaphatsz glükféle asztma cigarettát!
6: Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
5: Látom, megsértődtél, pedig egy teleti jó orvosságom van.
6: Én nem szedek gyógyszer, nekem ugyanis nincs szervi bajom! Hát, Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a Csatárt utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberű valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó. Az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is kevesebbet jelentett. Igen, kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék, ha tudatnál Paulával, hogy milyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról, és mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem, legfőképpen jó egészséget kívánok, őszinte szívvel, mindkettőjüknek.
4: Késő este Ilusséknál.
7: És fiam, te már aludtál? Ilyen korán?
8: Igen, korán kell lefeküdnöm, mert nagyon korán kell.
7: Én nem akartalak fölzavarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom, és kérek Józsitól,
6: Egy jó altatót.
8: Altatót? Anyus?
6: Nem tudok elaludni. Adjál valamit, fiam, és itt se vagyok.
8: Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába.
6: Akkor megvárom.
8: Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtét. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog húzódni a műtét.
6: Köszönöm.
8: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
6: Mit akarsz?
8: Mi baja van az anyusnak?
6: Nekem semmi.
8: De hát hogy néz ki?
6: Ahogy mindig kinézni szoktam.
8: És mitől ilyen karikás a szemem?
6: Hagyjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
8: Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak.
6: Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
8: Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
6: Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
8: Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
6: Szerinted? Aki elmúlt 61 éves, csak úgy nézhet ki, mint a halál?
8: Az anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
6: Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
8: Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
6: Kíváncsi vagyok, melyik tud nevetségesebb?
8: Ki szerelmes Cserményi Viktorba? Én vagy az anyus?
6: Te biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
8: Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
6: Egész.
8: Hiszen már cipőt se tud húzni az
6: anyus. Egész életemben csak jót kaptam tőle.
8: Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni.
6: A hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
8: Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitását. De ha egy öreg asszony szájából hallom a rosszul létfogást...
6: Engem is, ha egy lány így beszél az anyjával.
8: Higgy el, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
6: Kitől vártál te segítséget?
8: Mindegy, ha ezt nem sikerült.
6: Akkor is tudni akarom.
8: Valakitől, akire az anyus hallgat.
6: Micsoda? De árulkodni mertél Gizának?
8: Ismerkedtem a helyzetet.
6: Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszolt?
8: Szokásos, mély értelmű bölcsességet.
6: Mutasd!
8: Nincs.
6: Nem mered megmutatni!
8: Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
6: Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
8: És kit szeretett az anyus ezen a csepürágon kívül?
6: Mindenkit! Még téged is! Amíg kicsi voltál!
8: Hiszen még szoptatni se volt hajlandó!
6: Apád szigorúan megtiltott a bolondja, hogy szegénykém a mellomnak.
8: Mit érdekelte anyust az apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk meg.
6: Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
8: Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
6: Rám nézett szegény, aztán elvesztette a beszélgetést.
8: Miért nem akar anyus a saját emlékeivel szemben?
6: Ha újra kezdeném, másodszor is minden ugyanígy csinálni.
8: Úgy élne, ahogy élt.
6: Így volt szép.
9: Kedves Ilus! Azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsi húgom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába értem én biztonságban, bőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogul férjem, aki nagy vagyon ura volt. Egész életében retteget, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se retteget. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserblényi Viktort én alig ismertem. Anyád mindig dugdosni próbált előlem. Lehet, hogy csepürágó. És minden bizonnyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylem is. két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni? Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
4: Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
10: Mi az, mama? Eltetszett aludni?
11: Úgy látszik.
10: Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még magakért altatni.
11: Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, aztán itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
10: Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
11: Köszönöm.
10: Akar látni embert állva elaludni?
11: Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
10: Legalább sajnáljon egy kicsit.
11: Sajnálok, fiam.
10: Puszi.
11: Szenvedek.
10: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
11: Mit akarsz?
10: Mi bajod a mamának?
11: Nekem semmi.
10: Nem sárkod maga egy kicsit?
11: De hogy mindig így nézek ki.
10: Hát akkor miért nem tud aludni?
11: Na, nem tudom.
10: És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
11: Nem.
10: Nincs baj?
11: Nincs.
10: Isten bizony?
11: Isten bizony.
10: Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
4: Kicseréli a két tubust.
11: Nagyon szépen köszönöm.
10: Jó éjszakát.
11: Hogyan, drágám? Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. De bevontagodva.
4: Nagy nehezen lecipálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleünti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
11: Na. Keserű bocsánat. Megvan minden.
4: Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába, nem jön se halál, se álom.
11: A kutya mindenit, mi lesz már? Jaj! Háló! Na, asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátom kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akarat gyengeségét, de ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot, de megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre zsírpadok. Elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregedtem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik,
0: Még annyinak sem, mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketé lett tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni a gyászmenetet. Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgőnyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza repülőgépen, ő tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el, hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki se látott, lögdösődni kezdett. És addig lögdösődött, míg egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez lehetetlen fráter, még a temetésemben sem tudott tisztességesen viselkedni. Üvölteni kezdett. Egyetlenem, ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek visszanem a ráncsák, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig.
4: Nappal van, Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az ébresztő óra, Orbánné a telefonért nyúl.
11: Mi az? Már megdögleni se hagyják az embert.

0: is rettenetes lehet.
1: De hason csúszva fog visszajönni hozzám.
0: És akkor mit csinálsz, ha visszajön?
1: Hogy mit csinálok? Ki fogom rúgni, Gizám.
0: Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj. De úgy látom, te szorulsz rá jobban.
2: Orbánné most jön rá, hogy nem álmodik.
1: Ronda disznó vagyok. Hazajön a nővére, akit 16 éve nem láttam. Hogy kerültél te ide?
0: Repülővel, aztán a repülőtérről taxival hoztak ide.
1: Én pedig kérlek szépen, tudod, hogy mit csináltam? Megrégeztem magam.
0: Mit csináltam?
1: Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se sikerült. Egyetlen. Jaj, te! Nagyon elfáradtál! A túlszom, te jaj, te! Ne csinálok neked egy feketét!
0: Nem,
1: vagy igen, ennél egy rántottát!
0: Nem,
1: akarsz semmi. Egy pohár szóda vizet?
0: Nem, semmi!
2: Meglátja a bögrét az asztalon, dühösen elteszi valahová.
1: De fürödni se akarsz!
0: Nem, semmi!
1: Pisilned se kell!
0: Nem, semmi se kell! Amit ki nem mondtam, a bűvszót!
1: Milyen bűvszót?
0: Léta!
1: Mi az, hogy léta?
0: Léta! A szép, a felejthetetlen léta! Ott fogunk lakni.
1: Kik fognak ott lakni?
0: Mi fogunk ott lakni, Lidi?
1: Nem miért kellene nekünk vidékre mennünk édes, Gizám?
0: Léta, nem vidék! Léta! Az léta!
1: De kinek jó az?
0: Mindkettőznek. De elsősorban neked, Lidi.
1: Jó, drága Gizám, én mindenbe belenyugszom, amit te akarsz.
0: Tudtam, én mindvégig bíztam benne. És mondd! Lehet Pesten autót bérelni egy vidékre?
1: Hát miért ne lehetne?
0: És telefonon is lehet bérautót rendelni?
1: Azt is lehet.
0: Hát akkor, ha körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten akkor a bérautó, amiben az én tolókocsim is beletér.
1: Drága Gizám, Pesten is lehet telefonon autót rendelni. Pesten is kétféle taxi van, kis taxi, nagy taxi. Végül is pedig hidd el, drága Gizám, hogy Pesten is hátul pisilnek a kutyák, és nem előtt. És persze nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész ügy tárgytalan.
0: Miért?
1: Nem aktuális.
0: Miért tárgytalan? Miért?
1: Azért, mert a cukorgyári családokat beköltöztették létáról, és a régi tiszti lakások lakatlanok.
0: Hát és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki.
1: Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekötött a repké, ablakokat meg a tetőket széthorták.
0: Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá házat, ahogy nekünk a legjobb.
1: Miből, ha szabad kérdezzem?
0: Van miből. Misi boldogan segít. Drágám, Misi se akarta megérteni, hogy miért is vágyódom én vissza létán. Mert mi nekik léte, egy semmit mondó helyiségnél. De mi vagyunk, drágám, a szép szkallalány. Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most te meg én szépen visszaköltöznénk oda. És úgyis torkig vagy már ezzel a cigány élettel, mint ahogy én is Garmisch-Partit kérdődött. És ott csöndes, szép, békeséges csönd.
1: Miau!
0: Mi volt ez?
1: Semmi.
0: Hogy semmi?
1: Semmi, csak nyávogtam.
0: De miért nyávogtál?
1: Azért, mert egérke hazajött, és akkor az a szokás, én átnyávogok neki, egérke visszanyávog.
0: Vagy úgy.
1: Ha megengeded, áthívom egérkét.
0: Na majd talán máskor, Lidling.
1: A Gizám egérke nagyon érzékeny lény.
0: Hát, ahogy akarod.
1: Nyugodtan.
0: Miau! Miau!
3: Jóisten! Az Erzsike testvérnénye! Azonnal megismertem, igazán nagyon, de nagyon örülök!
1: Ő az Egérke, hiszen tudod, hogy az Isten ilyen utánoz az agyunktusék macskáját!
4: Jaj, dehogy is!
1: Nyárom egyet!
4: Jaj, nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni! Más ugye, amikor az ember családi körben tréfál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki.
1: Ne a fekálj, már nyakovágom!
4: Nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni! Nem lehetne inkább holnap?
1: Csak Gita, ne fogd el holnapig várni! Légy szíves, azonnal nyárod jegyet!
4: Na jó, de akkor ne tessék ide nézni.

0: nagyon hozzá, drága vidám!
1: Ez igazán nagyon szép!
2: Tessék elvinni! Erzsike legalább ilyen nagyszerű!
1: Miááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
3: menj a helyedre, kapcsolod ki ezeket a fékeket, most jó helyet csinálok neked, oda látni fogod.
4: A szoba sarkába tolja a kocsit. Ide,
3: egyébként.
4: Egérke és Orbánné ismerkedő, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik.
3: Egérke, menj ki, az az igazi, amikor a két macska nem látja egymást.
4: Új megfigyelő állásba tolja Gizát, majd játszani kezd Egérkével, négy kézláb állva bújkálnak egymás elől.
3: Most figyelj!
4: Verekedő macskát játszanak, kacagva, röhögve, havotázva, kifulladásig.
5: Liebling.
6: Parancsolj, drága.
5: Becsináltam.
6: Jaj, szegényke, pedig az előbb kétszer is kérdeztelek.
5: Akkor még nem kellett. Meg aztán én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva.
6: Jó vagyok. Várj egy kicsit, ami kicsit kifújjon magam.
4: Megvilágosodik a régi fénykép.
7: Ez a pillanatkép 1918-ban vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a Holtisza partján, a cukorgyári lakóterek közelében. De hogy hajnalban-e, vagy késő délután, az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a skallalányokat. Habos tülruhában szélfutt a hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad.

0: Édes bábi, tegnap itt volt a nagy cseh elefánt, és azt üzente neked, hogy brrr, brrr, strrr, rzz. Remélem érted, mert ez csehül van, ugyanis itt az elefántok is csehül beszélnek, és piros villanylámpa ég a popsiukon, mert az elefántok itt olyanok, mint otthon a villamosok, csöngetnek és föl lehet szállni a hátukra. Én is felszálltam az elefánt hátára, de ő így csinált. És akkor leestem, és megharagudtam, és azt mondtam az elefántnak, hogy nem szállok föl rá többé, hanem hazamegyek a kislányomhoz, és rajta fogok lovagolni. Ez, mint puszi, édesaputól. Édes bábi, arra gondoltam, hogy te már olyan nagy lány vagy, akinek nem illik cédulákat küldeni az édesanyú leveleiben, hanem külön neki címzett levelet kell írni. Nagyon hiányzol már nekem. Bárha eszembe jut, hogy az utolsó két napban milyen morcos és zsémbes voltál, akkor már nem vágyódom olyan nagyon utánad. Miért is vagy te néha olyan morcos? Van olyan reggel, hogy háromszor is sírva fakadsz semmiségeken és marakodsz az öcséddel? Ha nem tudnám, hogy olyan jókedvű is tudsz lenni, mint egy kismadár, és öcsikédnek meg éppenséggel te vagy a kismamája, akkor azt hinném, hogy még egy kis butuska vagy, aki nem érti az okos beszédet. De hát tudom, hogy nem így van. Úgy szokott lenni, hogy minden tejfoggal kipotyog az emberből egy rossz tulajdonság. Hát kérlek, a következővel hullasd el a zsörtölődést, és amikor hazaérkezem, legyen egy foggal kevesebb a szádban, de egész nap neves és örülj és szeress mindenkit, mert mi is szeretünk téged, és mindig mosolygok, ha rád gondolok. Vigyázz öcsire és vigyázz anyura. Sokszor csókol apu. Édes bábi, mindig mondom a maminak, hogy te vagy a legjobb kislány a világon, de ő nem hiszi el, hogy te megtanulsz úszni. Azt mondja, hogy te félsz a víztől, azt hiszed, hogy a víz harap. Légy szíves, kezdjél úszni, tanulni, és akkor nekem lesz igazam. Öcsire vigyázz, mert ő mi olyan butuska, mint a cipőm. Te vagy az ő kismamája, és kísérd el mindenhova, ahogy illik az okosabbhoz. A mami is mindenhova elkísér engem, sőt, még egy darab spárgát is kötött a nyakamba, hogy el ne szökjek. Úgy járok a mami után, mint egy kiskutya a gazdájával. Már vettünk ajándékot, meglepetés. De azt megbeszéltük az üzletben, hogy ha nem voltál jó kislány időközben, akkor ki lehet cserélni az ajándékot viszketőporra. A viszketőpor olyan, mint a porcukor. De ha anyakadba szórjuk, akkor egész nap vakarózni fogsz. Már nagyon vágyom utánad. Például nem jut eszembe, hogy van-e luk az orrocskádban. Én azt hiszem, hogy van, ami azt mondja, hogy nincs, pedig kell lennie ott valami luknak. Mert különben hová dugnád az ujjacskádat, ugye? Mondjuk, hogy fázik a kezed, akkor kell egy hely, ahol meg tudsz melegedni, és erre való egy orrocska. Ahányból, ha annyiszor 10 puszi. Öcsi, nem sokára megyünk autózni. Kedves Antalka, már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, mindenki olyan lassan beszél, hogy meg ez az unalom. Jaj, bárcsak itt volnál. Már annyira hiányzik a gyors beszédet, hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Hogy vegy, édes kisfiam. Remélem nem rosszalkodsz. Vigyázz, mert betörem a fejt. Ha megtudom, hogy veszekedtél Angelával, nem kösz soha többi. Fajtad. Érdekes. Így milyen gyorsan lehet leveled írni. Te piszkos lábkörmű fickó, te nagyanyád búsítója, ugye? Most sírsz a bábi után, ugye? Most unatkozol és sírsz, hogy jönne már vissza az úttörő táborból, pedig egész évben szittad, rúgtad, téptet, haraptad, karmoltad, maceráltad? Na hát, úgy kell neked. Majd, ha visszajön, meg fogod becsülni. Most pedig viselkedj rendesen. mert én vettem egy rugós kiflit. Amibe, ha beleharapsz, akkor a másik végével. A popsidva rúg. Hát, ha rossz leszel, akkor elhozom magammal. Nagyon szeretnélek látni, de nincs pénzem benzinre. Elindultam már gyalog, de már a kamara erdőnél lekopott a lábam bokáig, és a Verencei tónál egészen térdig. Úgyhogy mászva jöttem haza, mint egy kukac. Most meg kell várnom, amíg visszanő a lábam, és akkor újra elindulok. Itt küldök neked egy eperfagylaltot, csak el ne olvadjon, és egy fényképet, amelyet Marian és Oszi küldtek. Légy szíves, vigyázz rá! Ne túrd az orrodat vele, és ne próbálj belőle gombócot gyúrni. Légy jó kisfiú, és akkor kapsz egy fityiszt az orrodra. Sokszor csókol, apu. Édes Antalka, köszönöm a lapodat. Én is ilyen nagy betűkkel írok, akkor nekem is hamar betelik a papírosom, és nem kell olyan sokat írni. Remélem, a jövő héten látlak, mert már nagyon hiányzol nekem, és... Sajnos nincs több hely, sokszor csókolap. Édes kicsi fiam, már nagyon hiányzol nekem, pedig itt van szemben a kis szürke nyuszi, annál a házmesternél, ahol a garázsom van. Azt hiszem, te is láttad egyszer. De engem már jól ismer, és mindig odajön, és leül a lábamhoz. A fülénél fogva kell fölemelni, azért is olyan nagy a füle, mint egy fogantyú. De képzeld el, tegnap megszökött a házmesteréktől a nyuszi, és az összes gyerekek sírtak, mert vagy 4 vagy 5 gyereke van, nem tudom. Mindenütt keresték, egész a budagyöngyei piacig, de nem lehetett megtalálni. Már mindenki azt hitte, hogy vége a nyuszinak, amikor véletlenül előkerült. Méghozzá én találtam meg. Este, mikor hazajöttem, kiesett a kezemből a liftkulcs, és lehajoltam, és a sötétben elkezdtem keresni. Akkor a kezembe került egy kis, fekete golyó. Azt hittem, az is a zsebemből esett ki, de amikor lámpát gyújtottam, akkor kiderült, hogy nem golyót szorongatok a kezemben, hanem nyúlkakit. Mert a nyuszi egész kicsi fekete, kemény golyócskákat hagy maga után. Erre aztán elkezdtem körülnézni. A lépcsőházban is volt 2 golyó, meg a pincébe vezető lépcsőn is, és amikor lefelé mentem a pincébe, akkor egyszerre megtaláltam a nyuszit. Ott ült a Róka bácsi talicskájában is, aludt. Hogy meg ne szökjön, fölhoztam a szobámba, mert átvinni már késő lett volna, és bezártam a fürdőszobába. Reggel az is tele lett fekete golyócskákkal. De akkor fülön fogtam a nyulat, és átvittem a házmester gyerekeknek. Gondolhatod, milyen boldog volt az egész társaság. Enni adtak a nyúlnak, a nyúl pedig megreggelizett, és aztán azt mondta nekem. Nagyon köszönöm, hogy át tetszett hozni az utcán, és sokszor csókolom Antalkát. Én is sokszor csókolok. És remélem, nem sokára újra meglátogatlak. Csókaputól. Édes Antalka, hallom, nem akarsz kijönni a Balatonból. Jól néz körül. Én eldugtam egy kagylót a nád mellé. Próbáld megtalálni. Az a kagyló nem akármilyen kagyló, mert tud beszélni, és kedvenc étele a tök. Ha egyszer tök főzelék van ebédre, vigyél ki egy kicsit, és dobd a vízbe. Mindjárt ott lesz a kagyló. Azon kívül hagytam neked a Lai szekrénye tetején egy üveg lekvárt. Abból ne adj senkinek. Csak a maminak. A babinak... A nagymaminak, az Elemérkének, az Ákosnak és a Csirkéknek, ha átjönnek a szomszédból. Vigyázz az autóra, mert néha bepisír. Minden reggel nézd meg, és szólj rá, ha valamit találsz az autó alatt. Nem sokára odajövök, és meghúzom a füledet. Sokszor csókol. Szerető, ha... Édes kicsi fiam. Nagyon büszke voltam rá, hogy ilyen jól megtanultál úszni. Nem is dicsértelek meg eléggé, pedig igazán meg voltam lepve. Azt hittem, te már csak akkor fogsz tudni úszni a Balatonban, ha előbb a Sió csatornán keresztül leeresztik a vizet. De hát,
1: sokkal tehetségesebb fiunk van, mint magunk is gondoltuk volna. Csütörtökön te is gyere velünk Györökre. Lesz nálam 5 kiló kenyér, 2 kiló hús, 4 kiló káposztás kocka, 15 kiló sült krumpli. És hozok valahonnan 3 kóborkutyát, hogyha még éhesek lennétek. Azokat is megnyúzzuk, megsütjük, megesszük. Addig sokszor csókol, apu.
2: Édes kicsi lányom, nagyon köszönöm a lapodat, nagyon édesen írtál. Én már régen válaszoltam volna, de rengeteg dolgom volt, mert mindjárt megtudod, hogy mi. Csak arra vigyázz, hogy Antal el ne olvashassa ezt a levelet, menj a kert végébe, a WC mögé, és ott olvasd el, oda biztosan nem megy utánad. Hát képzeld, óriási meglepetés vár Antalkára. Vettünk neki egy valódi amerikai lakókocsit. Kutyával. Ez borzasztó sok pénzbe került. A mami adott 100 forintot, Gyuri bácsi és én is 100-100 forintot, ott néni 5 forintot, Róka bácsi és Róka Kati 40-40 fillért. Így szedtük össze a 100 millió 300 forintot, amibe a lakókocsi került. Csak vigyázz, el ne árulj a meglepetést. A lakókocsi már úton van, de még eltart egy darabig, amíg odaér, mert egy hernyótalpas dömper után van kötve. És az nagyon lassan jár. A kutya miatt is sokszor meg kell állni, mert ez egy beszélő kutya. Ami óriási ritkaság. Nagyon ideges fajta. Sokkal idegesebb, mint a Dani. És például naponta 17-szer kell neki pisilni. Ilyenkor a dömpernek mindig meg kell állni, ezért olyan hosszú az utazás. A kocsi gyönyörű. Ezt nem autó után kell kötni, hanem Antalka egész egyszerűen spárgát köt a derekára, és a spárga végét ráköti a lakókocsira. Akkor az egész nap gurul utána. Van benne egy lakószoba, egy tusoló és egy tejakonyha, azon kívül egy gőzfűtéses kutyalakás. Ott lakik a beszélő kutya. Van egy kis ablaka, és ha majd Antalka maga után húzza a lakókocsit, akkor a kutya kikönyököl az ablakon és beszél. Például azt mondja, én vagyok a legszebb és a legjobb és a legokosabb kisfiú. Vagy azt mondja, én sosem piszkálom a testvéremet. Vagy, én mindig szót fogadok a nagymamának. A régi mindig röhög, mert a beszélő kutya nem tud nevetni, csak röhögni. Azon kívül még valamit tud. Mert ha véletlenül Antalka éppen nem a legjobb kisfiú volt, vagy pedig bosszantotta a testvérét, vagy pedig nem fogadott szót a nagymamának, akkor a beszélő kutya hirtelen kidugja a fejét az ablakon, és megharapja Antalka fülét. Ezt sem szabad neki elárulni, mert akkor nem fog örülni a lakókocsinak. Pedig a hadd el, hadd csak akkor kezdődik, amikor bemegy aludni. Mert jaj, neki, ha rosszalkodott. Képzeld el, hogy a zuhanyból nem víz jön, hanem hangyák. Nem csípnek, de borzasztó sokan vannak, és össze-vissza másznak. Aztán a fogpasztás tubusban mustár van, aztán a WC. Nem ismerem megírni, mi van ott. Mert ott van egy beépített japán tranzisztoros láb. És az úgy belerúg szegény Antalkába, hogy fölrepül a WC-n, kirepül az ablakon, és csak zamárdinál esik bele a Balatonba. De nehogy elárulj neki, mert akkor hirtelen jól fog viselkedni. Tudod, milyen alamuszi képmutató fráter, és akkor elmarad a meglepetés. Egyébként lehet, hogy Zsuzsival kedden és szerdán 2 napot pihennek Lellén, ez még nem biztos, de ha igen, akkor kedd délelőtt megállok, értetek, és elviszlek Lellére, és ebéd után visszahozlak. Nagyanyátok csomagoljon nektek valamit, nehogy nekem egész úton zabáljatok, nálam csak 17 forint 70 fillér lesz. Antal nyilatkozzon, bábi fésülködjön, mert Lellél nyaral Takács Marika és Bara Margit, és Szent Kleofás és Buda Gyöngye. Szépek legyetek! Addig még írok. Vagy sürgőnzök. Csók, apu! Édes kicsi fiam, lusta kukac. Már nagyon hiányzol nekem. De csak szerdán fogunk találkozni. Akkor megbeszéljük, hogy lehet az, hogy ilyen ritkán írtál nekem. Illetve nem is lesz szükség megbeszélésre, mert vettem egy kis pofonverőgépet. Körülbelül úgy néz ki, mint egy ventilátor, csak lassabban forog, amely percenként 17 pofont tud lekenni. Ezt magammal hozom. És majd kipróbáljuk. Remélem, ez egy kis kedvet fog neked csinálni a levélírásra. Angéla, a nénéd, minden másnap ír nekem? Most legalább tudom, melyik gyerekem szeret.
1: Bár, ami gyorsan leülsz és isz, akkor talán megváltoztatom a véleményemet.
2: Hallom, nagymama odautazott a takaróval Angélához. Erre csak egy nagymama képes.
1: Én küldtem neki olvasnivalót, pénzt, és írtam Psota Irénnek, aki közel nyaral hozzá, hogy látogassa meg, és vigye el fagylaltozni.
2: Hozzád azért nem tud elmenni, mert azt hiszi, hogy nem tudsz írni.
1: Én szerdán elmegyek érte, addig elutazom Szegedre az ünnepi játékokra, és megnézem az Ajdát.
2: Ez az Ajda egy kétfejű elefánt,
1: amelyet most hoztak Afrikából, és csak Szegeden mutogatják.
2: Arról híres, hogy csak gyereket eszik.
1: Naponta kettőt, mert két feje van.
2: Még nem döntöttem, odaadlak-e vagy sem, ez teljesen a viselkedésedtől függ, pedig 75 forintot fizetnek egy gyerekért.
1: Édes lusta kukac, ronda, hasonfekvő lusta nyavajás, apját nem tisztelő, beretva hajvágásos. Huligán!
2: Vigyázz magadra!
1: Sajnos túlkesztyűs kézzel neveltelek, de ennek vége. Egy vérszomjas, fogcsattogtató apát fogsz viszont látni.
2: És próbálj előlem elbújni, mert rendőr kutyával jövök.
1: Hogy ott alszom-e, az bizonytalan. Mert lehet, hogy Zsuzsika is velem jön. És akkor vele mit csináljak?
2: Csók, pof! Csók, pof!
1: Édes aputól.
2: Édes Angéla és Antalka, megkaptam a névnapi sürgönyt, és könnyekig meghatva gondoltam rá, hogy milyen édes, kedves, figyelmes gyerekeim vannak. Még most is szipogok. Zsuzsa a hátam mögött áll, és egy portörlő rongyal itatja fel a könnyeimet, hogy írni tudjak. Igazán szép tőletek, hogy eszetekbe jutottam. Én is mindig rátok gondolok, és minthogy nagyon sok a munkám, és nem tudok ellátogatni hozzátok, csak néhány apai intelmet küldök. Nehogy szégyenemre váljatok. Tehát viselkedjetek mindig SZRHGJR 564 vesző CGE felkiáltója. Ha a nagymama azt mondja, hogy LFGRZ paragrafus X.988, akkor ne feleseljetek, mert ha ti visszabeszéltek, és azt mondjátok például, hogy GGGGG, akkor ő teljes joggal megbántódik. Ha kimentek a WC-re, ne hagyjátok nyitva a FH szögletezárója nyílik, szögletezárója bezárva KRLGB-t, mert az nem illik. Nem illik továbbá a Balaton vizébe belevirgizni. És még egy, egymásnak sem mondjátok soha, hogy pu-pu-pu, mert abból biztos veszekedés lesz. Írjátok meg, mikor jöttök haza. Sokszor csókol szerető a pu pu.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró, kell takaró, kell takaró.

Lágyi Őrzsébet levelét megírta. Szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába, örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból, arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én a te hazatérted. Ne mozdulj, ne indulj, én egyetlen árvám, ki lesz az én fia, ha megejt az ármány. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába. 100 arany, meg a ló, teste fáradtsága. Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek, 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát, 3 nap. Szerelmes szívemnek, 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? És ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapál levelét az anyai kézből. Hamar a madarat, el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomba, hogy lelője. Madarat nem egyet, 100-at is meglőnek. Híre sincs, nyoma sincs a levélvivőnek. Napestig az erdőn, űzeti hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Kikopog. Mi kopog? Egy fekete holló. Nála még a levél, vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Ó, áldott! Ó, áldott a kezeírása. Ötödik László.

0: ő anyjának méhéből természetszerint szerint fejedelemségre születék, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántatnak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs van. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala, ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindeszéles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való, jó mátyás király, sok országokat

0: Én Mátyás nyugszom a sírba temetve alant itt. Mély hatalom voltam, Ausztria veszte tanú. Félt a világ tőlem, két császár veszélye voltam, nem győzött rajtam senki, csupán a halál. Én, a királyoknak példája, vitézkarú Mátyás hamvadok itt, kit a sors oly hamar elragadott. Morva, s Csehországnak fejedelmeit is leigáztam, s büszke hadakkal jött hercegi lengyeleket. Sok népet győztem, Bécs városa szinte enyém lett, rettenetes voltam messze világok előtt. Két császár seregén vettem sokszor diadalmat, rómain és törökön, napnyugaton s keleten. Még többet tennék, de a sors irigyelte világom, s árnyékká váltam, porladozik tetemem. Lásd kivalék, mély nagy hatalom, s ám bár a világon századokig nevem él, egy rövid óra megölt.
1: Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásán. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárnak.

Szenséges fejedelem úrnak Mátyásnak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország királyának, örök üdvösséget kíván Pannóniai András testvér, a Kartauziak szentrendjének szerzetese és a rend ferrárai kolostorának elöljárója. Hatalmas király, írásom nem azért szól neked, hogy téged oktassalak, vagy magam mutogassam, hanem hogy ezzel tanúsítsam hűségemet. Ifjú korod virágjától kezdve mindig bátor vitézi tetteket hajtottál végre. Még éretlen korban voltál, mikor rád bízatott az állam. Szorgalmad túlszárnyalta éveidet. Atyád bőkezűsége irántam, a pannonoke csekés harja iránt, az kívánja tollamtól, hogy hálát adjak néked. Téged én még mint csecsemőt láttalak a bölcsőben, amikor Kolozsvárott Erdélyben megkereszteltek. Hőn szeretett atyád, Hunyadi János úr, az én parancsnokom szolgálatában állottam akkor. Már csak nem 22 esztendő telt el azóta, hogy Velencében, ez esendő és hazug világnak pompáját megvetvén, magamra öltöttem a Kartauzi rend öltözetét, mely szerzetet a magyarok, a néma barátok rendjeként ismernek. Ezért hallgass rám, és tanulj. Hadakban sokat forgolódván, szembe találkozol a halállal. A test halála azoknak a lényegi alkotó elemeknek az elenyészése, amelyekből összeáll. A test ugyanis természeténél fogva halandó, minthogy azonban a lélek teljesen azonos önnön fogalmával és életéhez nincsen szüksége külső dolgokra, természeténél fogva nem hal meg. Ezért ne a magad erejében bízz. Hallgasd meg, mire tanít Dávid király a Zsoltárban. Hamis a ló a megmeneküléshez. Téged is rászedhetnek, ha Isten nem oltalmaz. Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismertem meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Bécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át, a legmagasztosabb tárgyakon, és hinti szét fényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb díszei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője,
bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában, szeptember 1-én, az úr 1467. esztendejében.

laktam hangos zúzó galak, aranykincses pataksorom, és mindig volt aranykorom. Minden nap megcsodált a nap, mert látta, dúsan érkezem, szikrázik mind a két kezem. S egy lány küldött a szürkület, s szólt, mennyi csillogó arany, hogy megszőkítné szép hajam. És sírtak künt az őszi fák, aranyporoszt be bánatunk, úgy pompásabban hallhatunk. S futárt küldött a téli nap, aranynábob, ma küld sokat, öt kússza már a csúcsokat. Lány elhagyott, lomb elfagyott, a nap nem küldött sugarat, kincsemből semmi sem maradt. S tavasszal jött egy csöbb bogár, aranykirály egy por szemet, megaranyozni testemet. Aranyhalacska penderült, s kért, vízeséses vadhelyen, elhulladtam egy pikkelyen. Sírokról jött egy sárga méh, és szólt a zümmögő zene, a liliomnak kellene. És hárman szóltak, nem felelsz, mondd meg, hová lett annyi kincs? És számba mondtam, annyi sincs, és sírva mondtam, semmi sincs. Vers vagy te is? Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gúnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész vagy, zengő költemény. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neked. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgár kalács volt, olyan egyszerű, mint falunk, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szíve, betölt szobá, lelki kenyér ínség időkben, verő fényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács. Őszi rigódal. Megeste már a dér a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd

0: Új finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral hitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szélkavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt? Gubbaszkodó vadmacska lesre át? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd? Világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homállyal elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberüdvöt vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háború, halál.
2: Őszi disztihonok.

Indián szavak a rádióban. William Lee Sheetmoon indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik, áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

vannak vidékek. Vannak vidékek, ahol a fölösleges kutyas macskakölyköket vízbe ölik, vagy elevenen eltenek. De mielőtt még a szemük kinyílt volna. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklásbércein, szavak kapaszkodnak, szavak, véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez csobok, télen, hogy védjen, befagyok, páncélom alatt cincogat, jeget pengető hangokat, tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim, vannak vidékek, viselem, akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édes ízesül, vannak vidékek legbelül. Viseltes szókkal. Vannak vidékek, ahol a szerelem, akár a harmat az árnyékos helyen, tavasztól őszig őrizgeti magát, szerény hasonlat, de illik rám, sterált, félszeg is, mint az iménti asszonánc, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sóid, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindegyre elellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattok, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetünk. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

Délkeresztje alatt dél-amerikai testvéreimnek. Invokáció. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére, bús nemzete csekély paránya, ítélve örök árvaságra zokogva esd. Mint a pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, óvjad, segítsd a nyelvben bújdosókat, s vezesd a vándor énekest. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a délkeresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncölyőn föleste, fölöttük a délkeresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncölyőn föleste, oda lenn a délkeresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdat, íve akár a sarlónak, nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a délkeresztje. Entre Rios. Ebből a tájból csak a szél, az alkonyi szél ismerős, ahogy az út mentén eregél, s neki hasonl a vizenyő sáncmartoknak, de már a sás, vagy sátéféle valami, ahogy a szélben dudorász, nem olyan, mint az otthoni. Füvek, fák nevét nem tudom, s az ismeretlen csillagok tekintetével magamon úgy állok itt a délbarok éjszakában, mint akinek már halotta is nincsenek. Megítésze majd Istenem, kételkedőn is arra vágyom, hogy valaki ne földi szem elébe kelljen egyszer állni. Ne ügynökök, ne vámosok mondják persona non vagy gráta, vannak, miket nem bízhatok, se testvére, se jó barátra. Itt volna most az alkalom, innen szinte egedbe látni. Tőled volna jó hallanom, miként volt slészen ezutáni életem, mert félő, hogy holtam, észre se veszed majd, hogy holtam. Ki annyi poklot járt a földön, hihet-e más világiban? Szörnyű kínok közt nyűgölődöm, s az igazi még hátra van, nem a halálban, míg előtte, amelybe részeltett uram, a fölbújtott káinok ökle, mikor majd arcomba zuhan. Isten báránya, hiába vetted magadra világ vétkeit, hiába, ha a szeretetnek rózsája hervacs nem virít, hiába minden áldozat, ha kiszemeltél a kárhozatra. És nem csak engem, a nyelvet is, mely ezer évig áldva zengett, de ha vétkezett volna is, tekintse érdemét kegyelmed, ne rostálják ki, mint a konkolyt a szemen szedettek közül, adj rá reményt, mint a lecsonkolt testvér szemétre nem kerül. Én látom, itt mi minden sorvadt el néhány évszázad alatt. Bélyegét az elkárhozóknak süsd rám semmint a hódolat igájában, mint nyelve volt indián legyek hódolód. Fehér pillangók függönye öleli körül a tüzet, vízesés morajlik ide, mint egy mennyei ütközet. Halni készülő öregek arcáról ismert nyugalom símítja végig a vizet, s megérinti a homlokom. Előről kéne kezdeni, de semmit se felejtenünk abból, mi megtörtént velünk, s élni, élni az édeni büntelenségű elemek társaként örök életet. Itthoni változat, 1985 karácsony. Fehér pillangók függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye. Nem értek el már, hogy mi volt. Ne lenni többé, ne soha. Káromkodáshoz nincs erő, imádkozáshoz nincs imám. Fekszem, patyolat lepedőn, mint édesanyám oldalán. Valahol, mintha valami nyílna. Virág a csönd, álom a szírma. Bogotai bagatellek.
Alig mentünk fél utcányit, elénk állt két mogorva úr. Hogy beszélünk, dörrentek rá. Mondtam nekik, hogy magyarul. Lett erre nagy ribillió. Kevertem a szót hiába. Ha nem tudunk spanyolul, hát miért jöttünk Bogotába? Farzsebükből pisztoly villant, orrunk előtt bádok, jelzén dadoghattam én a világ bármelyik más művelt nyelvén. Papírt kértek és pattogtak, mint a kecskebaba deszkán, karom markolt a két buzgó, konkvisztádor vérű hispán. Ráütöttem a kezükre. Ha szükségük van két rabra, ne a nyelvünk öltöttem ki, a csuklónkat verjék vasba. S káromkodtam egy huszárost, ettől aztán békén hagytam. De kísértett egész este árnya a két rém alaknak. Az indián szőlőárus tanulja a jelenetnek, ráadott a font szőlőre ingyen még egy szép keresztet. Pompás székes egyház barokk katedrális, drága kőből rakva benne az istáló, szénaranya jászó. Szelit szavú Jézus jámborságra intő, ostorottó már a pufárok nem félnek. Kelj föl kicsi Jézus az aranyszalmáról, kattintsd el a benti villany örök mécsest, térdelj ki a templom eresze alá a poncsóban didergő indián vénasszony alkalmi kis tüze mellé melegedni. Koszorú Simón Bolívar és San Martín emlékének. Valaki engem kiszemelt, valamire valaki kért. Hullatni verejtékemet, s ha nincs kiút, hullatni vért. Sorsomat én nem tudhatom. A célom is tétova vér. Gyanútlan jöttem, mint Simón a cirénei jődögélt. Vállamra tették, cipelem, hiába kérdezném miért. Van, aki röhög, irigyen, van, aki ül, van, aki fél. Hát viszem egy kis stációt a megkorbácsolt Krisztusért, s megvetek minden protokolt és minden kincstári babért, a közönyöst, a langyosat kiköptem, ha nyelvemhez ért. Ha utálnak, hát figyelnek, nem haragszom már semmiért. Ó, te annyiszor megdalolt szabadság, ó, te nem remélt. Gyógycsoddal, hogyha meghalok, törüld le ajkamról a vért. Románc, Federico Gá...

Každodenná. A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labi, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefi. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyeim a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalint fedi. A hegy boltozatin néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gere. Itt nemrég az öröm víddala harsogott, most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepülős minden néve tűnő szárny körül lebe. Minden csak jelen. Minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, ennyi. Lassanként koszorúm bimbaja elviri. Itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igézheti Lollin barna szemöldöke. Levéltöredék barátnőm.

búcsúzás kemenes aljától. Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldet képet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek. Ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s átsorgó ajakam első mosolygását, szülém fordul kedelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek, de szívem ott marad véletek, a szerelem láncol. Hímezze bár útam tesszáli virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány a szerencse karjaim. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, hiszen légy szerelmek, s vidám nyájasságok örömmel tört óráim. Nem áld vissza nékem már semmit ideget, evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gáján. Hó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkép elvágja. A szilaj vágyások gígászi harcai, e bújdosó csillag ezer orkányai bévon szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb intését nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemei. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran, éltünk szép.

0: 2000 egy poszony. Annak volt 3 fia. Jó testvérek volt. Szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem tudott be. Attól tartott, hogy valami rosszat csinálják, hogy meg akarják fosztani a hatalmat. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazurról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom, a nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyát. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban 2 óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, szaszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
4: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölykök.
5: Egy alapért tucaksunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
6: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja letőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot.
3: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
5: Csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jóság ez.
3: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
5: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
6: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tart.
5: Én azon nyomban ott is terem. Ezért kell köszönjük igazságot tennem.
1: Jól van, hát nem bánom. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarják. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskép odébb megyek, aztán a frikkentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzám, azért akarom.
6: Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
5: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legény mellettem.
0: A mi legényünk eközben ment, és egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásra. A szeretkezett magasság. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinne a mellébe.
1: Bár csak az aranynap kastélyában lehetnék már.
0: Abban a szempillantásban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte az aranynap kastély. A fűben átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt a világ a legeslegszebb lányát, kevés bőrébe lehetett, arcán könycseppet gyújt.
1: Minden beszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged, világszép királyát?
7: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslónak. De hogyan tudnád azt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztett. Te még nagyon fiatal vagy. Fájna a szívem is. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába való volna. Inkább azt mondd meg, hogy mit kell tennem.
7: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbölény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, még rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán minden fáradtságot kárhoz.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbölényt.
0: Így is lett. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijedtében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkúzó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger. Habjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a cethalt korbácsolt akkor a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tenger. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki.
2: Megtörted a hatalmamat! Bátor legény vagy! Megérdemled a jutalmat! Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának királya. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré.
0: Az ifjú sietett a királynához, aki már várta őt az aranynap kastély tornyáján. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején, de sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőben a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek,

0: harmadikán. Más kérdés persze, hogy ki kellene-e vándorolni, amennyiben lehetséges, vagy sem. Többféle szempontból lehet ehhez hozzászólni. Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba, ami itt történik, mondhatják. És ezt még meg sem lehet nyilvánosan cáfolni, mert akkor abból csak baj lesz, és céltalanná válik az itt maradás. Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyuba is kerül az ország szekere, mindenkinek otthon kell maradnia, és segíteni a dolgokon tőle telhetőleg. Csak az a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítő munkát lehet elérni? Hindemith ezt próbálta Németországban 5 évig, de azután úgy látszik elfogyott a bizalma. Nekem, de hát ez teljesen egyéni dolog, nincs semmi bizalma. Viszont bizonyos munkákat még legalább egy esztendeig csak itt végezhetek, mert múzeumi anyaghoz vannak kötve.
1: Müller Wittmann asszonynak Davosba 1938. október 9-én.
0: Ha lehetséges, még visszavonultabban élek. Nincs kedvem emberekkel összejönni. Mindenki, aki él, náci gyanús. Majdnem minden nap 10 órát dolgozom, kizárólag népzene anyaggal. De 20 órát kellene dolgoznom ahhoz, hogy valamennyire előre haladjak. Kínos helyzet. Annyira szeretném ezt a munkát, a levegőben lógó világkatasztrófa előtt befejezni.
1: Dorothy Perisnek 1939. február 8-a.
0: A németek végzetes befolyása egyre nő Magyarországon. Nem tűnik távolinak az idő, mikor teljesen német gyarmat leszünk. Legszívesebben hátat fordítanék Európának. De hová menjek? És menjek-e egyáltalában még mielőtt a helyzet tarthatatlan lesz? Vagy várjam meg a teljes káoszt?

mindaddig, amíg a budapesti Volt Oktogon tér és a Volt Körönd azoknak az embereknek a nevéről van elnevezve, akikéről jelenleg van, továbbá mindaddig, amíg Magyarországon erről a két emberről elnevezett tér vagy utca van, vagy lesz, rólam az országban ne nevezzenek el sem teret, sem utcát, sem nyilvános épületet. Velem kapcsolatban emléktáblát mindaddig ne helyezzenek el nyilvános helyen. Ezt a végrendeletet sajátkezűleg írtam és írtam alá, és ezúttal is megerősítem, hogy az ebben foglaltak az én végakaratomat jelent.

0: Béla papjáról.
1: Amerikába való távozása igen sok gondot okozott neki, hiszen szándéka egyáltalán nem az emigráció volt, mert Magyarországtól nem akart elszakadni. Éppen ezért csak a legszükségesebb holmiát vitte magával, de utolsó budapesti lakását még hosszú ideig fenntartotta, és az egyre ritkábban érkező levelei mindegyikében volt utalás a hazatérés megvalósítására, illetve annak nehézségeire.
0: Levél Dorothy Parishnek, 1942. március 4-e.
2: Amióta múlt júniusban találkoztunk, annyi szörnyű élményem volt, hogy oldalakat és oldalakat venne igénybe, ha leírnám. A legrosszabb mind közül, hogy nincs elég szerződésünk, és ez nagyon megnehezíti az életünket. A Columbia Egyetemi fizetésem alig, ha lesz elég három ember számára, a súlyos adók és különböző egyéb ostoba kiadások miatt. Feleségem szeretne valami tanítást vállalni, hogy a helyzeten javítson. De nem tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá, mit kell tennünk, hogy növendékeket vagy állást kapjon.
0: New York, 1942. december 31-e.
2: Egészségem április eleje óta rosszabbodott. Minden este hőemelkedésem van. Teljesen szabályszerűen és kérlelhetetlenül. A doktorok nem tudják megfejteni az okát, és ennek következtében meg sem kísérlik a kezelést. A Kolumbiáról január 1-ével elbocsájtottak. Úgy látszik, hogy számomra nincs több pénzük. Ez bosszantó, mert ez alatt a két év alatt csak kevéssel többet, mint a munka felét lehetett elvégezni, és én gyűlölöm a befejezetlenséget. Egyébként zeneszerzői pályafutásom úgyszólván befejeződött. Műveimnek kvázi bojkottálása a vezető zenekarok részéről tovább folyik, sem régi, sem új műveket nem játszanak. Ez nagy szégyen. Természetesen nem nekem. Nem azt mondom, hogy a golyóval leterített ártatlan áldozat sorsa nem tragikus, de az ő halála gyors, és az anyaföldjén végzi be az életét. De akit kitépnek a talajából, végighurcolnak elevenen a félvilágon, kivetik védtelenül az idegen szeleknek, kényszerítik, hogy megízlelje idegen ízeiket, és az ismeretlen ételt, és az ismeretlen vizet. És elvitetni mérhetetlenül, reménytelenül messzire attól a helytől, ahova minden erejével vissza akar térni az ember, és bizonyosan tudni, hogy sosem jut vissza többé.
0: Szabolcsi Bence Bartók Béláról.
3: 1943-tól kezdve helyzete láthatóan javul. Anyagi gondjai megszűnnek, Bartókot a zeneszerzőt egyszerűen újra felfedezik. És szerencsére, mint tudjuk, nem egészen későn. A szóló hegedű szonáta és a koncertó még elkészül, és Bartók kialvó életének utolsó diadala lehet, amikor Menuhin 1944. novemberében New Yorkban a szonátát, és Kusevitsky december elején Bostonban a koncertót viszi első sikerre. A feleségének szánt harmadik zongora verseny, a Primrose-nak készülő brácsa verseny, a hetedik vonós négyes már versenyt fut a halállal. A zongora verseny néhány ütem hiány még sikerül befejeznie, a brácsa versenyből azonban csak jegyzetek és vázlatok maradnak, a vonós négyesből mindössze néhány ütem. 1945. szeptember 26-án Bartók Béla meghal a New York-i West Side Hospitalban, mielőtt 65. életévét betöltötte volna. Az a kívánsága, melyet egyik utolsó levelében hangoztatott, szeretnék hazamenni, de végleg, már nem teljesülhetett. A háborút és a német fasizmus lerázott hazáját nem láthatta viszont. És egyik legfőbb fájdalma lehetett, amit az orvosának mondott utolsó napjaiban, csak azt sajnálom, hogy tele podgyásszal kell elmennem.

0: Bartók az én szememmel. 1953. Yehudi Menuhin.
1: Csupán szemei. Ezek a fantasztikus módon mindenen áthatoló szemek fették fel igazi valóságot. Ezek árulták el lelkének lángoló tüzét, míg egyre emésztődő teste féltékenyen takarékoskodott minden cseppnyi erejével, a legfontosabb célok számára tartogatva azt. Mindjárt az első hangoknál elektromos áramkör jött létre köztünk. Kötelék. Lelkeket egybekapcsoló bensőséges kötelék, amely mindvégig erős és szilárd volt. Úgy éreztük, mintha már évek óta ismertük volna egymást. S valójában úgy hiszem, zeneszerző és előadója között egyetlen egy szó nélkül is erősebb, bensőségesebb lelki kötelék létesülhet, mint az illető zeneszerző és évek óta ismert barátja között. A zeneszerző ugyanis személyiségének lényegét, énjének magvát, művei számára tartja fel. Mikor az első tételt befejeztük, Bartók fölkelt, odajött, és a következő szavakat intézte hozzá, amelyek az ő szájából a lángra gyújt szenvedély fékezhetetlenül túláradó kitörésével voltak egyenértékűek. Ezt mondotta. Mindeddig azt hittem, hogy egy művet csak akkor adnak így elő, amikor szerzője már réges-rég

0: Thomas Mann Bartók Béláról.
1: Valahányszor Bartók Bélát csak láttam, vele beszéltem, szavát lestem. Mindenkor lelkem mélyéig megkapott, nem csak lényének szeretetre méltó volta, hanem fennkölt és tiszta művész egyénisége is, amely már szemének szép tekintetében is kifejezésre jutott.
0: Molnár Antal Bartók Béláról.
2: Döbbenetesen mély szemei, feledhetetlenek. A szemeknek acélos tudott lenni a keménysége, és átölelő szeretettel forró a bársonyos látsága. Akire rányíltak, azt rádiumos erővel megkapta a kisugárzó akarat, öntudat, biztonság és gyémánt tisztaság. Goethe szemeiről mondták, hogy nézése fölitta a világ formáit és értelmét. Bartók őszinte pillantásának erejétől minden megtisztult. A világ hirtelen kitágult és hatalmas értelemre kapott. Együtt élni vele, kortársának lenni, szemrehányást jelentett a közömbösnek, biztatást és kötelezettséget a serénynek.
3: Akarat ereje legyőzte a test gyengeségét. Már-már elpusztíthatatlannak hittük. Azért ért halálhíre mindenkit annyira váratlanul. Mozart 35 éves korára teljesen felőrölte szervezetét, ha tovább él, aligha írt volna már valamit. De Bartókban volt még egy évtizedre való munka és életerő. Halálát csak ugyan szerencsétlenségnek tekinthetjük. És fájlalhatjuk, hogy a titokzatos betegség, amellyel szemben az orvostudomány ma még tehetetlenül áll, megfosztott bennünket tőle. Nem mondhatta ki az utolsó szót, és más sem mondhatja ki azt helyette. Csodáljuk, hogy küldetését ennyire betölthette. Elment. Boldogok, akik segíthettek neki a védekezésül maga köré von drótsövény lebontásában. Az itt maradottak dolga, hogy megnyissák az utat művei előtt, hadd jussanak ezek a művek oda, ahova számba voltak, az emberek szívébe.

kettős ballada. Arnaud François Villon. Az eső egykedvűn csorog, piszkos állomásépület, fekállomásépület, feketézők is tolvajok számigálják a pénzüket. A homlokzatra

élet csupa kisbetű. S akár bennünk a rémület, semmi sem örök életű. Hiába törvény, rendelet, mert a sok kicsi sokra megy, s lesznek fejüket fölszegők. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Olcsóbb lett volna s hasznosabb, bármilyen drága szemüveg, mely a látásra módot ad. Kár volt a gyöngülő szemek arányába betűket nagyítgatni, jött csődre csőd, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Koncul hiába vettetünk. Csillapítani éhüket a millióknak csak velünk, ideig óráig lehet. S a szítogatott gyűlölet csak késlelteti az időt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Ajánlás. Felség, késő a szemüveg, annak itt elvakít a gők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Ilike, Boti, Kornél és Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben.
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia magának a hercegnek Sevillába. Eközben egy kocsmában Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy hét
3: újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a történet.

0: Második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára, most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az ötödik ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa. Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön, de természetesen mi vagyunk azok, José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim, önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj. Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet. A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja, mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első? Mi meg rokkanjunk meg?
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen érthetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodom mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Nekem 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők?
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken?
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leválasztást.
5: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: Vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
5: Hogy ednek, meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett!
7: Menjen el a sör végére!
6: Csak semmi, de hát!
0: De hisz ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
6: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
6: Csak a szerelemre összpontosítsam!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra lobbant, többé nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbolondult!
6: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkol igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni.
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom, de sokszor én vagyok Echo és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
2: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megteheti. A ház egy előkelő negyedben található. Ne. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
2: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, hogy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás?
3: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
8: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlögdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
8: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
6: Új, oktondi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya pezsgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
9: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
9: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek, futó bolond.
6: Látszik, hogy faluról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Mindjárt esik a bajusz.
9: Ó, igen, valóban.
8: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik, jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
10: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
10: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macskagyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítok, ura. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
8: Malvinka elragadtatja magát.
10: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
10: Ha tudná. Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
8: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
10: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
9: Úristen, Malvinka!
4: Rosszul van!
9: Micsoda kajla rímek?
10: Ezt ő írta.
2: Micsoda fájdalom?
6: Ilyenkor is írogat?
10: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
9: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
10: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban, lassabban.
6: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
10: Mivel sújtott le őre az élet?
2: Baltával!
10: Micsoda szörnyűség! Baltával?
2: Üsse nagyon, ha nem igaz. Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
10: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
10: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb! Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
9: Istenem!
10: Mi kegyetlen az ihlet.
1: Az.
9: Gyarló.
10: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
10: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
9: Na persze.
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
10: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
8: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást. Majd ők is elmennek. Sötét.
11: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Et sova. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljes a diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Nem-e?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szeviai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézzel a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
1: Szebbilái.
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát.
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem. Én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat. Talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja, ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van, de aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő kábrázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvadok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallást. Mindenkitől különböznek, és ez még fennen hirdetik is, jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pablos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pablos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit. És a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk.
2: Hozé atya az ő számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is haza.
0: Rózsa, elmegy kávéért. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz?
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak. Ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg. Mert sehol nő egy asszony, akit szerethetnék. hol a kaland, amelyet keresünk? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem-e napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos, hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa, illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Olyan nap meg 4-5 boldogat több.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában véve nem rossz.
1: Hozzi, hogy amikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
2: Mivel Pablos és Rosalina szó nélkül hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények!
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt?
5: Én minden évben eljövök, imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlva emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani, de aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el, nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvét szólok, nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább ujjálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, és a folyton epekedő lélek kívánalma is csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint óvintézkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhetje be?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. Hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, könnycsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Decemberitmus.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület viszi sírba.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina. Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
2: Próbáljon meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül. Az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel miért cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem véletlen, hogy ez a Pablos elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni, látván mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco, borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: És korán sem aszkéta.
7: Nem vagyok kijent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? Álomra hajtja a fejét, amíg él. vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nem egy beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már hely, az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni.

0: Fenyegforgató.
1: Nem tudom követni.
2: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
3: A közönség felé mondja.
2: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg én. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
0: Végre, hogy lassan észhez tér.
2: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
3: Don Cisco el.
0: Fárasztó egy alak.
1: Nem érdemli meg Donna Annát.
0: Folyton hazudik.
1: De bátor.
0: De kit szeret?
1: Magán kívül senkit.
0: Te terülsd a szószágát.
1: De változhat még sokat.
0: Talán.
1: Ha mi is úgy akarjuk.
3: Érkezik Malvinka.
4: Drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felette se inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
0: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
1: Micsoda dráma?
0: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
1: Jámbor ez?
0: Vértanúságra készül.
1: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
0: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
1: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátran mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
0: Mégis mi a terved?
3: Rózsa, kirózsozza a száját.
0: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
1: Ez csak a változó idők szer.
0: Újabb felekezet, újabb szokások?
1: Arctalankor ez! Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
4: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi. Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
0: Ámen.
1: Legyen hát, mit kíván.
0: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
1: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
0: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Ne múlassa az idejét hiába.
1: A szájrúzs.
3: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúzst.
1: Ez hatásos.
4: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
0: Elbizony.
1: Legyen erős, Malvinka.
0: Tanulja meg utálni a költőket.
4: Tanulom.
3: Malvinka el.
0: Mára végeztünk.
1: Sose

0: Kísértés?
1: Nem inkább kísértet?
2: Jön Pepito.
3: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
2: Rózsára mosolyog.
3: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
0: Hogy ez mennyire így van?
4: Rózsa!
1: De hisz igazat mond.
4: Kihagy belőled a tisztesség?
1: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
3: Nagy úr a bánat, én tudom.
4: Tisztelt Tobias úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
3: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
4: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
3: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kaparta. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
4: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerült majd az összejövetel, az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, mennyasszonyát is. Sose lehet tudni.
3: Jól hangzik.
1: És ön?
3: Hogy én?
1: Magányos, ebályos városfalai között.
3: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
1: Még nyomorú idők.
4: Még a műszaknak.
1: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito. Isten is önnel van.
4: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
3: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
4: Akkor itt az ideje.
1: Úgy édesebb, a titkos.
3: Ez is a megváltástan része?
1: Semmi esetre sem a pokol.
4: Ne legyen szégyellős, Pepito.
1: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
4: Ne akarjon semmi rosszat.
3: Én nem.
1: Oly sok a szó.
4: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
3: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
1: A legjobb hely a világon.
3: Úgy ölel, ahogy senki sem ég.
2: Sötét.

0: harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazar gyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pablos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én fajtám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesem.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nem is mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet. Ez jó jel.
4: Ó, uram, bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglöztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Őszinte leszek. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? Sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket?
1: Persze! Az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mély bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék, ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még neked. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, hogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani! Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
7: Hát igen, a vágyak...
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
7: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pablos. De ki tudja meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
7: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
7: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mély könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
7: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
7: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja száll felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
7: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
7: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
7: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
7: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem, elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
7: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
7: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
7: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy megtürelem kell mindenhez, ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadur volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatódom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni, azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett im, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom! Micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg!
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. Hozi atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják tepítót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti, én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig, egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek a szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
7: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
7: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
7: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
7: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscohoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csak hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűbályos.
7: Micsoda arcatlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem, A herceg szólni kíván.
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
6: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Oin, Cloin.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka. Remélem, nem szeret már oly hevesen, nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából, sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
6: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna, maga itt?
6: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
6: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
6: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
6: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
6: No, végre. A régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad. Mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata. Ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mit filétasz?
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghajol.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük, mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak, csak Rosalina és Pavlos maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak, az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlos eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: kultúra.
1: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között.
2: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
0: Tudomány.
2: Késő középkori minden bizonnyal a 14. században készült nehéz lovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok, közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva rendkívül ritka leletről van szó. Kertész Robert elmondta, az egyenes kétélű vaskard földmunkák alkalmával egy mezőgazdasági művelés alatt álló területről került elő. A kard pengéjének hegyen letört, jelenlegi hossza 615 mm, eredetileg azonban meghaladhatta a 900 mm-t, tájékoztatott. A penge és a markolat közötti egyenes keresztvas teljes épségben megmaradt, a markolathoz és az annak végén található 8 szögű markolatgombhoz hasonlóan, mondta a régész az 1,3 kg-os fegyverről, számol be a 24.hu.
1: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a éppen most kezdődő Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Boom! MCK! Right away! Read him up! Do unto others as you would like others do unto you, seen? Boom!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, V-ügynökkel és velem Ferivel, és hamarosan megérkezik majd hozzánk Kittike is, gondolom a kutyával együtt, és akkor így teljes lesz a stáb, egészen 10 óráig, illetve pontosabban 9 óra 55 percig tart a Hétterítő mostantól kezdve, és 8 óra 5 perckor kezdődik majd mindig, ezáltal biztosítva a Hétterítő testén kívül a Tilos Rádió híreit, amit egy úgynevezett robot hírek fog majd keretbe foglalni.
1: Szerintem azt figyelted meg, hogy így
0: Nem,
1: egyre fogy az időnk.
0: Hát ez így, ez
1: innen egy 20 perc, innen egy 5 perc, onnan egy fél óra, azt a végén itt ülünk majd egy 50 perces műsorra.
0: De hogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
1: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hogy fogy.
0: Szia, Kittike! Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
1: Igen.
0: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
0: Ne. Én legutóbb megnedvesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedvesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafolytotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ez csak viccből mondta.
1: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
0: Igen, és neked adtam kölcsön a szendvics feltalálását?
1: Nem.
0: Nézzél rám is úgy mondjuk.
1: Nekem teljesen originális jogom van meg. Örököltem mondjuk.
0: Woody Allentől?
1: Dehogy is. Nem, csak elhoztam otthonról.
0: Jó van. Szia, Kittike!
2: Sziasztok!
0: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra?
1: Igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek már.
0: Bezárt a szendvicsesük.
1: Azt tudom.
0: Miért? Én tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg... Nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. De ugye egy olyan ilyesmi volt?
1: Lehet, nem, vagy. Várjál csak.
0: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
1: Céklásfetás szendvics a legjobb a világon.
0: Volt.
1: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, hogy így nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és... Akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam enni.
0: Na, és ennek most vége, mert a lányok családi okok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságunkban.
2: Az
0: de,
2: meg Albán.
0: Eszem
1: a perecet.
0: Mert letelt a két hét.
1: Igen.
0: Akkor ez egyébként tájékoztatás, hogy letelt a két hétes NAV vesztegzár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket, innentől teljesen a Rádai utcáig, közösségünket az Üllői környékén.
1: Hogy az
0: égközi non-stop, nem non-stop többet. Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kevés.
1: De... És akkor a jó
2: szendvicset meg beszélnek lengyel akcentussal meg.
1: Kinek az anyja? Attól
0: jó,
1: függ.
0: Nem tudom, de aki ott volt az égköziben, a dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a lendületet viszik tovább, mert pörgött a bol.
1: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most. De aztán lehet, hogy megint ugyanúgy a szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
0: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
1: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
0: Mert a vasárnap folytatása.
1: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Roni non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, nem mi nagyon egy, láttam, nem de tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van a hétfő, az ilyen különlegesen pár ilyen nap?
2: A vasárnap éjszaka igazából, igen. És azt

0: így azért mégis Ruszti Balázs, aka Adler Stringer, a magyar Urban Golf szín emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, Páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuperlakibuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsósnóra és Gyuri Márton műtermébe, ahová Vikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
1: igen, meg óriási volt. Egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, erre, mert hogy ez nem egy kiállítás.
0: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvérem. Úgyhogy tegnap
1: elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
1: Megbabonázta.
0: Meg volt úgy őrülve te. Na mindegy. És akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal, by the way. Most nem akarom.
1: Milyen jogai lehetnek ennek?
0: Hallod minden, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
1: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
0: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig dolgokról?
1: Milyen dolgokról beszéljek, Feri, egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent
0: meg
1: tudni
0: mindjárt,
1: kell.
0: Mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
0: illetve
2: hát jó magam.
0: Nem
1: miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem. Közös alapítványunk.
1: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van. Ez már annyira nem érdekes.
0: Jézus,
2: nem, igazából imádom ezt a partner kifejezést pont ezért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem.
1: Uh-huh.
2: De nem...
1: Szóval akkor beszélj, kicsit többet kitik, amíg Feri még keres valamit.
0: Na meg lehet már, és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indított el ezt a leleplezést, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal, mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
1: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit
0: festmény.
1: El tudjunk képzelni.
0: Mind a kettő festmény
1: és
0: volt.
1: És milyen technikával készült?
0: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golf-al, hazai Urban Golf-al az örökké valóságnak a korszakába.
1: Majd legalábbis az Urban Golf történelembe.
0: Hát az Urban Golf történelme, a magyar Urban Golf története, az olyszorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golfhoz, a Komplett Hunderthez, és hát sorolhatnánk.
1: Leginkább a Komplett Hunderthez.
0: Hát a Komplett Hunderthez is, mi azért megcsináljuk mindig. Érted? Itt a tavaszra még többet fogunk ütni, Kittike is visszatér a Blue Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: Azóta
0: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad meg, de hogy is. Nincs ez a
1: télig.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most meg folytatni kéne.
1: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, azt el is fújta ezt a lendületet megint.
0: De volt egyébként tenap Snow Golf verseny, ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is. Megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
1: Nem ember.

0: hundernek való ez.
1: Mi azért komplet hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, igen. És hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat
0: megcsinálni. Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat.
2: Igen. Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásba, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
1: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Ball.
0: Almost Golf.
1: Almost Golf labdák, én az Almost Ball, mint a Bacon Salonna. Szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
0: kapásjelzőt
1: kell vele tenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
0: Nem.
1: Hát a számban nem? Jézusom. Neked azt mondták, hogy ez a világító csak kap be.
0: Van egyébként világítós gumi
1: olyan, mint az egy, csak nem jön be. Világítós gumi ószer?
0: Ja.
1: Karimája világít, vagy mi?
0: Nem, az egész.
1: Az egész?
0: Hát persze, előtte fel kell töltődni, nem világít, hanem fluoreszkál.
1: Biztos tök vastag.
0: Jól néz ki, igen az.
1: Aha. Jó.
2: reggel van, korábban még.
1: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
1: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni pirosra mindjárt.
2: Micsoda?
0: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha. Jó, ez nagyon fantasztikus.
0: Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ez, hogy 30 percet autózták a jáért, vagy nem tudom melyik.
0: Azt képzeld, itt éhezek.
1: Behozol neki valamit?
3: Miért nem rendelt
0: egy szendvicset?
3: Miért nem rendelt egy pizzát?
0: Melyik pizza szállítótól? Mondom, hát hogy úton voltam. Hova szállítottam volna?
3: Azt bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként...
1: Hagyjuk a csocsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
1: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb publikálni.
1: Jó, köszönöm.
3: Van, akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
0: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
1: Szia.
3: Úgy örülök, hogy segítek. Már jobban a funkciát.
1: Hello.
0: Milyen jó is adni.
1: De az interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az. Kedvel téged a kis ember, szerintem.
0: Biztos látott rólam képeket.
1: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
0: Marika lenyeli vajon valami közösséget, vagy felfedezne a személyes életutunkban?
1: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
0: Atya ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
1: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jó Isten a naptárral, de nem baj, de nem baj. Hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet, nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni, most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvárgás pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Én már ahogy írtad ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
1: Jó srác, nagyon.
2: Igen.
1: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, ha sejjes sorrend remélem, nek a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hittirit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a hétterítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, de beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX 24/24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is, eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz Slam felvételről, élőben, és megfogadjuk Hóri
0: szót. De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor slamelni fog.
1: Is.
0: Vagy slambe válaszolgat a kérdéseinkre.
1: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori egyiptomtól, ókor.
0: Talán egy kicsit mégis.
1: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hórusszal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogatjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófiai jártosságára.
0: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas.
1: Jó.
0: Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
1: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegött
0: ki, mint a taknyot. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
1: Ezt vicceltem, csak hogy pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúlja, azt mert nagyon jól nézel ki.
0: De afterrúlja, meg csak nagyon az jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
1: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
1: amelyek nem a héttérítők a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádió.
0: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel.
1: Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az
0: élvezhetőséget. El lesz
1: indítva az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, szevasz Gábor, aki a második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát de azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Novemberben volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó, akkor kezdjük a verseny, az egészet.
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ah, ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van, a, van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj az nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mi csinálja ezt az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: És hisze Hórusban.
0: Sajnos
2: nem. Nem arrében. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítok.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori keresztény
3: filozófia? Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókora támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségetet, tudásodat? Vagy mitől
3: hát
0: döntöttél?
3: Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen tehát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Hol?
3: Ez az új Akropolisz filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ezen fiatalabb korosztály, tehát ez az egészen fiatal.
3: Hát
2: nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamat.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát hogy nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az új Akropoliszról korábban kialakult képemből az jött le, hogy ők valahogy úgy képzelik, de valószínűleg nem így van, de nekem úgy jött le, és most is leginkább így látom, hogy valahogy úgy gondolják, hogy a filozófia az olyan gyors megváltásra való tudomány, amit olyan gyorsan kell felhasználni, ilyen majdhogy nem úgy, mint egy pirula, és erről is szól az a szemem, ami itt van. És akkor ez engem úgy felpaprikázott. Tehát valami olyasmi volt a kiírás, de egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindenki nagyon, nagyon rendes volt, meg jó pofa volt, hogy változtasd meg élet, valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg életed, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőlem mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
0: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
1: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés,
0: ezt akartam mondani.
1: Brückner Jani féle.
0: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hitérítő, csak hogy értsed a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
2: De nem ám alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk. Csak kívülről nézzük.
0: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészekké válni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
3: És hát és lehet is.
0: Azért pontos, hát ott a Jeff Koons-nak áll a hegyekben a lóvi Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
3: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy régóta megvolt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
2: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
3: Ez nem megváltás.
2: De azonnal
3: ez csak öröm. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
0: Ha már öröm és öröm gondozás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
3: A
0: mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, és megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
1: Mit előzik meg?
0: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szeretéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban, mennyire lehet ezt, és hogyan lehetne interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük és gondozzuk.
3: Hát mondjuk Aquinoihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár, tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
0: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
3: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
0: Mert ez engem
1: miből jöttél rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
3: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott tehát ki kell várni, tehát, hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem. Hogy az ott lét.
0: Hát igen, meg a figyelem, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköze a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy sokat, sokat fejlődtem benne, de ha valaki aztán én tényleg...
2: Igen, tehát tényleg nagyon türelmetlen vagy.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod siettetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
3: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
3: Tehát vannak erre azért módszerek meg eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
3: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta... Nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
2: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázat tanulás.
3: Hát ez így nem volt bennem, hogy alázat, sőt.
2: Sőt, itt aztán senki ne gondolja.
3: De hogy hát igen, szóval az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
1: De és hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
3: Tehát, persze, nem, csak nem más, idegen. Csak egész más a szerep, uh-huh. Amikor ott állok és így mondom, meg minden, tehát van egy erős alárendelt, ilyen alá, van egy aláfölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember uh-huh. normális próbál lenni. Uh-huh. Viszont az ember nincs, tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik, tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázódva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
3: Csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Oh. Viszont a Slammen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is az ember alapvetően tegeződik, mert ez egy ilyen kollegiális viszony.
0: Ez olyan érdekes, amikor én szociológiára jártam, és a Somlai tanár úr volt a tanszék vezető a szociológia történeten, aki nem volt fiatal már akkor sem, és emlékszem, az első órán bejött, és azt mondta, hogy nem tudja, nekünk menni fog-e, de hogy tegeződünk, mert hogy ez egyetem is, hogy ez egy ilyen horizontális szerveződés, és belecsapott. És onnantól kezdve következetesen tegezett minket, nem foglalkozott azzal, hogyha mi magáztuk, de hogy megint csak ilyen csapdába ejtett minket ezzel, hogy vajon menni fog-e, nem ment egyébként. Maximum egy szervusz tanárulat tudtam kipréselni a számon, hogyha nagyon-nagyon összeszedtem magam, pedig voltam katona, tehát tudok váltani a magázás tegezés között, tényleg azt gondolom, hogy készség.
3: Szóval össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék mondani. Szerintem mély meghajlások közepette, mert hogy rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
3: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben, úgy bennem, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm. mert hogy a szabályok.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
3: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a közös, tehát a szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése és a közös megvitatása.
2: A közös elfogadás szerintem a szabadság érzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével,
3: hát, vagy
2: az egyetértésével.
3: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például a monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, együtt tudunk benne működni, sőt, együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztollal kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal Gábor stílusosan 7 darab szlemmel készült, áldassék a 7, ami azt is jelenti, hogy hamarosan belecsapunk ebbe. Mielőtt még elkezdeni, majd egy zenével átkötjük az egészet, egy picit nézzük meg, hogy akkor mi is lesz akkor ennek a struktúrája. 7 szlemet hoztál, mire gondoltál, milyen lenne a felépítése a következő egy órának?
3: Bennem már minden struktúra összebomlott ezzel kapcsolatban.
0: Jó, mert abstrakt szlemek lesznek, én már hallottam.
2: De nem ilyen dadaista szabad versek.
3: Nem. Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
2: Kovács Ákosi magasság.
3: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Az két érdekel, hogy nem úgy.
3: Egyébként igen, meg vannak akik, tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például, én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használják rímet, vagy kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
1: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
3: ha nincs rím. Nem, vagy? Hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt, én imádom, és ugyanakkor imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek, mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím oda koppan, pont ahol titokzatos ok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, tehát ez majd, hogy tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg belevisz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát, hogy elég intimitás ellenes a rím. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja, van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Uh-huh. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt gondolom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
1: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentát, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után a következőről, megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmi?
3: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó. Beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
3: Igen, tartja... tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Szerránóval egy picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív szlem showjába, itt a Tilos Rádióban, a Hét Térítőben.

0: Jó. Szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, Két Szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, váltom a vényt, étkezés után beveszek két szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifeletesség, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek mantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia! Ataraxia! Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tenger mélyi vártán, mindenek fenekén, homorú lesem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul. Ha szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, vagy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami aha, tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni, tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, meg vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem rá, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogy hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. Sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatói tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ez, ugye ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokról, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az Ankertes szlemre, mert az unokaöcsém is fellépett, és engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom én, csütörtök este, akkor igazából mit hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot? A legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen. Aha. Konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt. Azt nem tudom, hogy nekik az mit jelent, hogy én itt, vagy ilyen hasonló, ilyen vén emberek oda bemennek, de gondolom, hogy csak jó.
1: Azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor nem vén ember, és én sem vagyok vén ember, és szeretnék elhatárolni bármilyen így is a megjelenítéstől. 107-110 év most már az ember válható életkora.
2: Hát, nem Magyarországon, hanem nem bizakodjuk túl magunkat.
1: De ez kicsike amerikai. Úgyhogy akkor szerintem folytassuk tovább Kennedy Gábor személyben.
0: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dilie lejár, tudod, tanár. Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg? Mi lesz veletek, ti általunk nemzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagy papás dadaizmus, a ráérős, mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikám farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem maradt se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy lájk, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második személybe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint?
1: Azon gondolkodom, hogy tudhatom ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
0: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és ez nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
1: Kossuthot?
0: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
2: Igen, például mi. Nagyjából.
1: Miért? Nekünk nincs azonos világnézetű hármunknak szerintem.
2: Ha amikor nincsen, akkor abból mindig botrány van.
1: És kifigarázza is a fejét. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
2: Nem akarom eltusolni.
1: Nem akarom eltusolni, de kevésbé sem.
0: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor így, egyébként a következő szlem, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned? Oppa. Halló?
3: Halló?
1: Halló? Halló?
3: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
3: Na, kis kérdés, Robi vagyok. Egy Ciao. Kérdés csak Ciao. Annyi, hogy a szlembe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
2: Ugyan, bennem is felmerült nincs, ez a kérdés. Nagyon nem örülnék neki.
3: Köszönöm, meghallgatom.
0: Nem szokta, tehát a szlemben általában mindenki olvas, én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most hét szlemet úgy elmondani, mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer, hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom, mert ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy hogy milyen hatása van rám az előadás is. Érdekes, hogy én például csak síróból tudom nyomni, és soha nem értettem, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire remeg a szlemereknek a keze, és a tegnapi napon felolvastam egy nyitó beszédet, és úgy remegett a kezemben a mobil, hogy konkrétan kettő kézzel kellett megfogni, de én egyébként, én reflexből adok elő bárhol is évek óta, hogy ez egy, nem tudom, mitől van egyébként ez a kézremegés dolog, ami engem meglepett.
0: Hát szerintem ez a rutinnal
1: elmúlt. Hát én rutinos vagyok, évek óta adott elő.
0: De olvasásban nem?
1: Nem, abban egyáltalán
0: hát
1: nem.
0: Hát ez az. Tehát, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
1: Rá kell gyúrni a kajára.
0: Akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
1: Nekem, bocsánat, mondjuk.
4: Hogy van, aki tud szlemet improvizálni?
0: Vannak ilyenek. Én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam róla, hogy csinálnak ilyet.
4: Tehát, hogy a Szájdot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha. improvizál. Aha.
0: Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, uh-huh. ami erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
1: Ez uh-huh. nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor én nagyon nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosabb vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első három mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettokat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
4: És ki az az egy ember, azt tudjuk?
1: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondoltam, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
0: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
1: Kiderül.
0: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta Ellen, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Ki vegyen a létminimum kosarából? Ön és családja? Vagy ez a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skiccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk, már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hújjanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éc jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyet értesz, hogy amíg egyet értünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlők ők, probléma semmi, de nem mi. De hogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a mi gyászunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló olyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a te anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Az, ha jönnél, haza, a reprint történelembe, csak weekendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Csak egyébként néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell Eslemnek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni, szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a Slamnek. Tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes szlemesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek? Veszik
0: az enyém?
1: Mindig? Aha.
0: Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan nem, de hogy úgy többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrepozza, bár itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
2: Nem, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos
0: szempontból is
2: nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen elhitatos, miséző hangot bele lehet vinni a szlembe. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt mikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy ilyen csalóka érvelés ebben a konzultációban.

0: is adtak elő szemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem loptam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban a
1: szlemmel. Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a szlemmel, és ezekben a, ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a szlemet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elveit.
2: Nekem ugyanezt fordult meg a fejemben.
3: Hogy én láttam ilyen videót. De most ez nem.
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már-már prédikátor szlemben. Én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való. És az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe. Tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe. Tehát, hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szlemekben használni, és pont ezt szeretem, hogyha hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet helyezni egy itt két idézőjel közé valami jó egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt az a nagy szó. Mindig ez izgat.
2: Aj, de hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék,
2: hát,
0: hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
2: De nekem egyébként a szlemmel kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitása legyen.
3: Ez a költészetnek is saját. Ez igazából a költészetnek magának saját.
2: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről,
0: az ágy közös, a párna nem.
3: Igen.
0: Most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
2: társadalmi
0: gondolunk.
2: Lehet.
3: Társadalmi, igen.
2: De igen. Egyébként nem értek egyet Kittivel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy egy millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam egy millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
2: Abszolút
0: de a szlemben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek.
2: Uh-huh.
0: Tehát, hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát, hogy én még politikus nevet soha nem használtam a szemben.
1: Mi sejtjük ki a szánkon, hanem muszáj. Mert hát, túl direkt, szerintem.
2: De valók a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
2: Ez a szájbarágás!
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockázhatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemedben annyira gyorsan gondolkodni, hogy tudjam követni, és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: Ez hiba?
0: Szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem, ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a törp

0: tévelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon, nagyon sokat indít el bennem.
1: Magyar történet.
0: De a magyar történet, és látva, hogy tényleg a törpök, és most a politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langa Léta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
1: Igen, tehát nem csak az írt történelme, törptényelme, hanem a megélt. És tulajdonképpen ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
2: Már én is máshogy értettem.
1: De ez baromira nem baj. Tehát most nem, nyilván ez, én ezt nem tartom igazából költészetnek.
2: Te nagyon direktül értetted.
0: Én nagyon,
1: A költészetről ugye azt mondják, hogy az annak minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván, ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
2: Szerintem nagyon közel van
1: ennek
2: hozzá.
1: Is lehetnek olyan részei, ami itt sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy. Tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják több módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben a előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, hogy én tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, én a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tagét. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
0: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legesleges, legkomolyabb, engem vezérlő belső kulturális énem a magyarság. Mivel nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább lesz.
2: Nagyon jól titkolom.
0: Én nem titkolom, csak...
2: Az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
0: Itt kimegyek az ülőjére, azt letérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom. Igen. Itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni magyarságban, de milyen a nyelvemben az utolsó...
2: Én
0: nagyon
2: kemények,
0: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar. Úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
2: Ez is magyar föld, és az is marad.
0: Nem magyar föld, hanem lelkem.
2: Teljesen
0: lelkem
2: meglettélek most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfüreggel engem te még meg tudsz lepni.
0: Ó, drágaságom.
2: A nyelvedben vagy magyar.
0: Hogy megleptem mindenket a nyelvedben tétfüreggel.
2: Én tisztára azt hittem, francia vagy, Feri.
0: Elhagyom magam. Na, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, hogy elcsúszunk az időben.
2: Nem, a negyedik.
0: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
1: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen.
0: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondd meg. Toljuk közélettel, nem?
1: Jó.
2: Jó.
1: Mert ez kicsit kapcsolódik a előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szüksége. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékértékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön? mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? Tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé, vagy aminek ellenére valakivé felnőtt? Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára. Mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriásképernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld, hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbon zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk és nemesítjük. Neveljük és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rúzsafa ugrik át a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika, lehet anti vagy filó, múricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk! Zászlóm alá, kit célsodor! Utánam, büszke célcsoport! Egy szent háború már fél béke! Fáradjon abba a fülkébe a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
0: Nagyon szép volt. Akkor most egy picit zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor szemmel itt a Hitelítőnél.

tudod, hátra hagyom, csak a szépre koncentrálok, ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

pillanatnyi misztérium, hogy mit érzünk a lakótépen. Megismert ismeretek, működtető ingerek, csak az alkalmazott tudás válik hatalmaddá, hát higgyetek magatokban, mit súgnak itt.

0: Tilos Rádió hétterétől, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, de majd akkor inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó. Egyre izgatottabbak vagyunk. Akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: Nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Mert hát tudod, nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy mennyien hallgatják, hanem mennyien készítik.
1: Ja, értem, jó.
2: Egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát biztos van, aki igen. Tehát, aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: azért keresnek. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellép is.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem láttam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki hát majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fel, mert tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben
0: nézd, ott van például a szépemlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: A dőlés az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából az erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szemmel próbálom megoldani.
0: Hajdá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos
0: úpászra. Jó,
1: és tehát ez egy magán, ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mély hűtőben felrobbant sörök, szendvicsekbe szervesült örök könyvtári könyvek jelzik utamat, pörög a spontán archiválási folyamat. Nász és társas utakon, mélázva esti szökők utakon, legbelül csak a pesti vasaló zsinór útját kutatom. Piros lámpánál, sztoriban, katedrán, mindenütt csak az a most már nyilván csak ugyan nyitva felejtett csap mered rám. Ami csak fontos, emléket, címet, teendőt, rímet, hanyagul ejtve rejtek, fiókom agyam mélyére, pöckölöm a tudatom túlsó szélére, betűrve, gyűrve, tépve őrzöm, ami nem kell, zavartan beletörlöm. Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet. Stréber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú irkákat. Jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés. A levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren. Hogy szorvány vagyunk-e világ tájaim. Pont mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
0: Csoda, csoda, csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriási, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat a szavakat, amivel bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Ezért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
1: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Hát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
0: jó kombó.
1: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságnak, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
0: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz afelé.
1: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat? Tehát van, tehát hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, mindenki magát, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát csak egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való, tehát hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértéken vett dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj el pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás. Tehát,
2: szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
1: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát
1: elmondom,
2: megint nem
1: hogy,
2: nagyon direkt.
1: Na magad. Most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... Tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemen, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem, igazából nekem nem ez tetszik. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbbentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
0: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere be elkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszélj, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgatók közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is a Slamnél is azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösségépítés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reelt akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizony szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot. Igen.
3: Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősöm Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy szlemmel, ezt még nem mondtam el, és szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak. De a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda. Tehát, hogy én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy ne. Semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig. Aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg úgy megbeszéljük, csetekben is a dolgokat. Meg.
0: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyan megélni.
3: Igen.
0: 46 van, vagy 47, áldásik a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell ugye fejeznünk a héttérítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek, Gábor, hogy jön a hatos számú.
3: Igen. Lehetnék én is aduász. Tűzoltó vagy pártkatona. A figyelmet a figyelem elterelésről elterelő juhász. Ha szemből fújnak rám, a kórussal zúghatnám. Te több mint 19-re húztál, én már több mint egy híján húsznál. A deákné vászna nálam épebb. Kus! Vagy megmondalak a népnek. Egyébként nem királyság, hogy mindig a legkisebbik rosszé lesz a királyság? Vagy lehetnék jelszavatartó, parlamenti tarkó, haptákban ható, vaktában tató, dr. Fortélyos félelem, igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még, kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kockacukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémálmodat nyugton alhast, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó. Vagy ki monitorszerte szádos, gőzöt sincs milyen oldali, egészen furapali. Feltételezhető János. Vagy lehetnék... Ez az utolsó fejezet. Demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényen vereget, felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsont levessel letetett fülke bűnöző, joghíjas vágókép nyugdíjas, szóvivők utcaemberéje, közírók utolsó esélye. Lehetnék. És mint morzsapartira a vendégek, kóvályognak a hatnákok, hetnékek. De jőni fog, mert jőni kell, hogy csupa van és semmi kell.
1: egy jobbkor. Ha majd a szlem napvilága ragyog fel, hirtelen störik mindenen ezer szilánkra, ha majd agyunkban szójáték jelzi, ha tárul egy új tájék, ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van, ha majd a végzett hevenyészet tütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
0: Jaj, esküszöm, irodalomtörténetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásból fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, de nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ez már egy következő alkalommal.
4: Szerintem pedig, a de ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
0: Jó, világos, de hát a
1: neve szerint.
0: Igen. Jó. Akkor a hetes számú, a hetedik.
1: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellentmondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem. Plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna a világos beszéd, osztaná ki ki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, ki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg az egyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne, mondjuk én, meg te, és ez egy játék lenne, valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk marad csendbennek. Ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet, de csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval, utáttársasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
0: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hétirítő vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott be, hogy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne, rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd és simul bele az előttünk álló hétbe.
2: Vagy éppen nem simul bele.
0: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni. Biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
1: köszönöm szépen a meghívást, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók
2: nagyon
1: is.
2: Jó volt.
1: Kibírják, egy üzemképes héthez talán jó indulás.
0: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek!
5: Február 8.
6: Trafó. Szomszédok. Történet a köztünk élő idegenekről.
7: Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm.
6: Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
8: Felmondtam.

0: ettünk.
1: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
2: Az itt élő cigányok is magyarok.
3: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
1: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
2: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
1: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
2: Mondja példát a békés együttélésre. Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció életben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
3: Na jó, én dobok egy sárgát.
4: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
1: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
3: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
1: Szomszédok, avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márta rendezésében. Február 8-án a Trafóban.
5: Programajánlót hallottak.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagyterme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen utcakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Stipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotóművészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film, a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjadosztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Trieste Film Fesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták, Karlovivariban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.
1: A Magyar Filmkritikusok díjának pénteki átadásán tarolt a Saul fia. Nemes Jeles László alkotása a fődíj mellett további 4 elismerést vitt el a kiosztott 14-ből. Röri Géza lett a legjobb férfi főszereplő, Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. Erdélyi Mátyás operatőrként, Nemes Jeles László legjobb rendezőként kapta a Magyar Filmkritikusok 2015-ös díját. Az Anyám és más futóbolondok a családból 3, a Szerdai Gyerek 2 díjat nyert, a Liza a Róka tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepetet népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Costabook Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Costabook Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
0: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik, és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallott.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőkéshez Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: Are you feeling massive? Well, we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity. It's like the precious Simon that runs down the beard of your hand straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all. Equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, hogy területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk. Úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolompszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyán mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló kósa hegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan,

címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazta a Spill the Wine.

0: Bruno Wayne. Köszönjük szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallották, hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina. Latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az öt kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénos és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt a kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fenn Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

9. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Av volt, hogy már új év volt szervezve a nemzet. Csattogtak a kerek. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellát a jobb kezivel egyetebb. Izgálóság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária. Mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon? Horribile. Olyan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fülkefor, hogy abba se fütteni nem körlött, se melegedni. Ami valljuk be, két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. Most ezt a kedves fogyasztásokra fordították, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. Volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a nép nemzet 100 számra, ki bozót írtani, ki a régi munkahelyre, ahon a fele pénzére estette a dolgát, s ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, a csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondotta Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett Izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szín. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelyteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a Karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De hiába a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrbűr a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak. Volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Ő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig, hogy csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték, szervezettem. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kelt 2011. október 4.

őszi reggel, Kerál, odakün járt a vízen, szóvivője hátúszott mellette a törülő kendőbe, hasán a laptopja. Ebb leírta az ukáz, amit majd délelőtt bé fognak szavaztatni a kalaptörvénybe, hogy azt mondja, a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemmel, legyen saját lakás, ez esetben jogosult, stb. Dátum aláírás. Ekkor a Kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te Péter, hát erőszakos politikus vagyok én, de hogy ég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Ha nem ellenbe, szeretel az erő nyelvén beszélni. Hát hiszen magyar szakos se vagyol, mégis a magyarok nyelvén beszélsz. Na, erre gyött föl a nap. Van-e üres kuffer a kincstárba, te Péter? Zakatod tovább az unortodox gondolat, vagy bőrönd? Akad ebben, feleld a szóvivő. Mert máma is hiányzik a háború hóollan 100 milliárdocska. Azt összve volna jó szedni az egészségügyből, meg az oktatásból. A tett halála az okos tojás. Továbbá, mostantól a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, miért beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha már úgyse lesz orvos, kétszer meggondolja, lebetegszik-e háborús üdőkbe, illen gyógyszerár mellett. Arról nemes beszélve, ezt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek. Szót Matolcsinak, tegye le az adókulcsomót, azt elballagtok a nemzeti erőforrás hó, elhozzátok, ami a kultúrára volna, legalábbis a felit. Ami marad már úgyse elég semmire, azon veszük futbolistát. Fele ennyi színház, fele ennyi könyv, fele ennyi óskola. Méghozzá a nemzeti fele, vágta Rea a szóvivő, azt kikapackodott a partra. Na-na, mondta a Kerál. Továbbá, aki a gyerekit a munka világa helyett egyetemen akarja bölcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag a nemzeti diplomájával külhomba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami. Emelte föl az ujját, hogy leállítsa az Aqua Gravita programot. Miért van itt illencsönd reggel? Eztán Hoffmann Rózsa minden reggel, minden magyar gyereknek 0. órába fölolvassa a János Vitézt, határon kívül is bévül, amíg meg nem

13. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a kerának egy kis kakassa, akinek nem volt már a begyibe, se gyémánt félkrajcát, se aranytojás tojó tyúk. Csak sétált a kiha én nem téren, nézgelődött, fölhívd ezt-azt. Mohács óta nem téli az MSZP gumia, és hasonlókot. Advent ideje volt. Mán a munkatörvénykönyve ki lett tárgyalva egy téli hajnalon. Továbbá sör alá tétbe lett vésve a választási törvény tervezetje, hogy eztán örökké a Fidesz nyer. Klappót hát minden. Mán lehetett volna a kis hazának nyugodalma, de nem. Mert mire első fülke for, a győzelmi emelvényin etsző körbe fordult volna, és még összehangú támadás indult a forint ellen. Helyába lett az illetőknek megmondva, hogy nem akar vaj pénzükköl, helyszen van az a magyarnak, ha el nem rabulják tőle, hanem a ganajos védőhálójuk köl, a sok iceg miatt, hogy ne minősítgessenek lefele. A volt a tanulság, nemzetközi kutyából sose lesz magyar szalonna, helyába nyugszik a magyar múlt és jövő oly fundamentumon, hogy a kőszikla a hóképest lófra és madártej, mert az akaraton nyugszik igényesen, konkrétan a kerálén. Volt és népszerűsége bőven, olyan, hogy fölülről éringélte a plafont, hanem egyszerre a döbbent, hogy még ő se tud mindenkiről minden. Pedig volt néki titkos szolgálata, terror elhárítás a gasztrokommandóval, de valahogy mégse. Hogy például ki mit gondol a Winchesterje mélyén, vagy a fejbe, ami még rosszabb. Milyen gyógyszert szed, milyen nem. Aranyere van, rendele vibrátort online, hun offshore, mit adózik, mit ne, álmába, mekkora malace, arra jutott, hogy ezt ő néki, csak egybe kőne látni a jó kormányzás hó, ha nincs félnivaló azért, ha van, azért. Béhitta a kis kakast, ide hallgass, Nibek, van a számodra egy szép feladatom. Ki az a Nibek? Kérte a kis kakas. Te vagyol a Nibek, mondta a kerál, eztán így hínak. Technika van, pénz van, főhatalmazás nem köl, mert az eleve van a magyarok istenétül. Horribile, Selmeci Gabriella is megmondotta, hogy a Fidesz egy demokratikus párt, nem kell aggódni. Az lesz a dolgod, hogy ahol számítógépet látol, meg adatbázist, érted? Oda bemész, nem kérdezöl, nem nyitol vitát, ha ombudsman jön, megcsipkeded, és ami adatot csak találsz, fölszívod a begyedbe, összerázod elkövető szerint. Én csak mondom a nevit, te már köpödes a profilt, vagy fordítva. És ez így is lett. Aki nem hiszi, utána lesz járva. Kelt 2011. november 29-én.

történeteket vakító nyári napsütésben írtam. A nap annyira fölforrósította az írógépet, hogy percenként többször megakadt és dadogott. Nem tudván a vakító fehér lapokra nézni, azt sem ellenőriztem, hogy mit írtam le. Fénymámorban, önműködő módszerrel írtam tehát. A nap olyannyira elvakított, hogy csak a csillogó írógép körvonalait láttam. A bádogtető néhány órára annyira fölforrósodott, hogy a már teleírt lapok tekercsekké pöndörödtek. És mert az elmúlt évben úgy zúdultak rám az események, hogy még anyám halálát sem volt időm feljegyezni, nos, ezek az események arra kényszerítenek, hogy a szöveget úgy hagyjam, ahogy első nekifutásra született. Remélem, hogy egyszer majd lesz időm és bátorságom a szöveget újra és újra átgyúrni, és bizonyos klasszikus igényekhez idomítani, vagy pedig, engedve a pillanat hatásának, és feltételezve, hogy letörölhetném a képek első spontaneitását, ollót ragadni és kivágni azokat a képeket, amelyek az idő múlásával is megőrizték frissességüket. És ha már nem lennék a világon, tegye ezt meg valamelyik barátom. Vágjanak össze a szövegből egy rövid novellát, vagy egy hosszabb elbeszélést. Úgy. Utóirat. Azon a nyári hónapon, amikor ezt a szöveget írtam, Salvador Dali mesterséges emlékezésének és Freud beszédben utat törő félbeszakított indulatának megindultságában éltem. Bohumil Hrabal. Ő felsége pincére voltam. Egy pohár szörp. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Mikor a Prága szállóba kerültem, a főúr megfogta a bal fülemet, megcibálta és így szólt. Te vagy itt a pikoló fiú, úgyhogy jól jegyezd meg, semmit sem láttál, semmit sem hallottál, ismételd el. És én elismételtem, hogy az étteremben semmit sem láttam, és semmit sem hallottam. Azután a főúr a jobb fülembe akaszkodott, de azt is jól jegyezd meg ám, mondta, hogy mindent látnod és hallanod kell, ismételd el. Én meg álmulva ismételtem, hogy mindent látni és hallani fogok. Így kezdtem. Minden reggel 6-kor kint álltunk a placon, minden reggel kisebb díszszemlét tartottunk. Jött a szálloda tulajdonos úr, a szőnyeg egyik oldalán a főúr, a pincérek és a sor végén én, a legkisebb, a pikoló fiú, a másik oldalon pedig a szakácsok álltak, és a szobaasszonyok, a mindenesek, meg a büféslány. És a szálloda tulajdonos úr elvonult előttünk, és nézte, tiszták-e az ingmellek, meg a fraggallérok, s hogy a frakkon nincs-e folt, nem hiányzik-e valahol egy gomb, ki vannak-e suvickolva a cipők, meg lehajolt, és szimatolva győződött meg arról is, vajon mostunk-e lábat? Majd így szólt. Jó napot, uraim, jó napot, hölgyeim! Aztán már senkihez sem szólhattunk, és a pincérek megtanítottak minket, miként kell papírszalvétába bugyolálni a kést meg a villát, és én kitisztítottam a hamutartókat, és minden áldott nap ki kellett pucolnom a bádokkaskát is, amiben a forró virslit tartottuk. Mert én jártam ki az állomásra a forró virslivel. Az a pikoló tanított be, aki már nem volt pikoló, már a placon dolgozott, ó, hogy könyörgött, hadd hordja továbbra is ő a forró virslit a pályaudvarra. Furcsálottam a dolgot, de aztán megértettem. Én sem akartam semmi más csinálni, csak a vonatok mentén forró virslit árulni. Hányszor nyújtottam oda naponta a virslit kiflivel, egy korona 80-ért. De az utasoknak csak 20 koronásuk volt, néha csak 50-esük, és nekem sem volt apróm, még akkor sem, ha volt, és tovább árultam a forró virslit, míg az utas föl nem ugrott a vonatra, és az ablakhoz nyomakodva a kezét nyújtogatta, én meg először letettem a forró virslit, aztán az apró pénzzel kezdtem zörögni a zsebemben, de az utas már üvöltött, hagyjam az aprót, a visszajáró bankókkal törődjek, és én szép lassan kerestem a zsebemben azokat a bankókat, és a forgalmista már sípolt, én meg szép komótosan kihúztam a zsebemből a papírpénzt, és a vonat elindult, és én futottam a vonat mellett, és mikor már felgyorsult egy kicsit, akkor emeltem föl a kezem, és a bankók már-már a nyújtózkodó utas ujja hegyét érintették, némelyikük úgy kihajolt, hogy bent a kupéban valakinek a lábánál fogva kellett őt tartania, sőt, volt olyan is, aki a szemafor oszlopába verte a fejét, más meg a táviró póznába, de az új hegyek gyorsan távolodtak, és én kifulladva, magasba tartott kézzel megálltam, kezemben a bankók,
Az volt csak az igazi. Nagyon kevesen jöttek vissza a pénzükért, így most már nekem is volt saját pénzem. Egy hónap elteltével már több százast vágtam zsebre, és végül az ezres is összejött. De reggel 6 után, este pedig lefekvés előtt jött a főnök ellenőrizni, mostam el lábat. És már 12-kor ágyban kellett lennünk, és eképpen kezdtem én nem hallani, és mindent hallani, és nem látni, és mindent látni, ami körülöttem zajlott. Láttam a rendet, meg a rendszert, hogy mennyire örült a főnök, amikor látszatra ellenségei voltunk egymásnak. Ments Isten, hogy a pénztáros lány moziba menjen egy pincérrel, repült is volna rögtön mind a kettő. És megismertem az étterem vendégeit és a törzs vendégek asztalát. Minden nap én fényesítettem a törzs vendégek poharait. Mindegyiknek száma és jele volt. Volt szarvasos, ibolyás pohár, volt, amelyikre városka volt pingálva, volt szögletes, meg hasas is, és volt egy HB jelű kőkorsó, egyenesen Münchenből. És minden este jött a kiválasztottak társasága, a jegyző úr, az állomásfőnök úr, a bírósági előjáró, az állatorvos, a zeneiskola igazgatója, és Jína gyáros úr, és mindegyikről én segítettem le, és mindegyikre én segítettem fel a kabátját. És mikor a sört hoztam, minden korsó a tulajdonosa elé kellett, hogy kerüljön. És nem győztem csodálkozni, hogyan képesek a gazdagok egész este azon vitatkozni, hogy mondjuk a város határában a palló mellett 30 éve egy nyárfa állt-e. És már kezdték is. Az egyik azt mondta, nem is volt ott palló, csak egy nyárfa. A másik meg, hogy nem volt ott nyárfa, meg nem palló volt az, csak egy deszka valami korláttal. És képesek voltak iszogatni sörüket, és beszélni erről a témáról, és kiabálni, és veszekedni, de mintha mindezt csak a látszat kedvéért tették volna. Mert szinte már egymás képébe üvöltöttek az asztal fölött, hogy palló volt ott, és nem nyárfa! Az asztal túloldaláról meg, hogy nyárfa volt ott, és nem palló! De aztán visszaültek, és minden a legnagyobb rendben volt megint. Csak azért üvöltöztek, mert utána jobban ízlett a sör. Máskor meg azon civakodtak, melyik a legjobb sör Csehországban. Az egyik szerint a Protivini, a másik a Vodnanira esküdött, a harmadik a Pilzenire, a negyedik a Nimburkira, meg a Krusoviceire. És már megint üvöltöttek, de azért mind szerették egymást. És csak azért kiabáltak, hogy történjen valami, hogy valamivel elüssék az estét. És az állomás főnök úr, amikor elébe tettem a sört, felém hajolt, és suttogva mondta, hogy látták az állatorvos urat az Édenben a kisasszonyoknál, és hogy Jaruskával ment szobára. Az iskola igazgató úr ezzel szemben azt suttogta, hogy az állatorvos úr ott volt ugyan, ám nem csütörtökön, hanem már szerdán, és hogy Vlasztával, és nem Jaruskával ment föl. És eképpen beszélgettek egész este. Csak is az Éden kisasszonyairól. Hogy ki volt ott, és ki nem, és amikor én mindezt hallottam, ezeket a beszédeket, hát mindegy volt nekem, hogy a város határában nyárfa volt-e és palló, vagy hogy palló ugyan volt, de nyárfa nem, vagy mi több, csak a nyárfa állt azon a helyen, és az is, hogy a Brányi kisőr jobb-e, vagy a Protivini. Nem akartam én egyebet látni és hallani, csak azt, hogy milyen is ott az Édenben. Megszámoltam a pénzemet, és úgy árultam tovább a virslit, hogy félre tudjak tenni annyit, hogy elmehessek az Édenbe. Sőt, már el is tudtam sírni magam a pályaudvaron, mert hogy olyan picike, tökéletes pikoló fiú voltam, hát mindenki csak legyintett. És ott hagyta a pénzét, mert azt hitték, árva gyerek vagyok. És így érlelődött bennem a terv, hogy egyszer, majd 11 után, a lábmosást követően kimászok a kis szoba ablakán, és elnézek abba az Édenbe. Vadul kezdődött az a nap az Aranyprága vendéglőben. Délelőtt egy jól öltözött cigánytársaság jött be, pénz is volt náluk elég, üstfoltozók lehettek, és ahogy ott ültek az asztalok mellett, hát mindenből a legjobbat kérték. És mindannyiszor, mikor valami újabbat rendeltek, mutatták a pénzüket.
A zeneiskola igazgatója az ablaknál ült, és mert a cigányok üvöltöztek, áttelepedett az étterem közepébe, és tovább olvasott egy könyvet. Szörnyen érdekes könyv lehetett az, mert ahogy az igazgató úr fölállt, hogy három asztallal odébb üljön, hát föl sem emelte a tekintetét abból a könyvből. Akkor is olvasott, amikor leült. A kezével tapogatta ki a szék támláját, és csak olvasott tovább. Én meg a törzsvendégek poharait tisztogattam, a fény felé fordítottam őket. Még csak délelőtt volt. Egy-két leves, néha egy-egy pörkölt, kevés vendég. De ilyenkor az összes pincérnek állandóan csinálnia kellett valamit. Még ha nem is volt semmi dolguk. Mint ahogy én is, oly nagy gonddal pucolgattam azokat a poharakat. A főúr is általában igazgatta a tálalón a villákat, a pincér meg újra nekilátott az evőeszköz elrendezésének. És ekkor, ahogy átnéztem az aranyprága emblémás poháron, látom, hogy az ablak alatt haragos cigányok futnak az utcán, és aztán berontanak a mi aranyprágánkba, és alig, hanem már a folyosón kést ránthattak, és utána valami szörnyű dolog történt, odarohantak azokhoz az üstfoltozó cigányokhoz, de azok, mintha már várták volna őket, fölpattantak, és megragadták az asztalokat, és mindig úgy tartották maguk elé a lapjukat, hogy a késes cigányok hozzájuk ne férjenek. De mégis ketten már a földön feküdtek, a hátukból kiállt a kés, és a késelők csak szúrtak és döftek, az üstfoltozók kezébe is belevágtak, merő vér volt majd minden asztal, de az igazgató úr csak tovább olvasta azt a könyvet, mosolygott magában, és a cigány fergetek nem, hogy körülötte vonult volna el, de rajta keresztül. Összevérezték a fejét, meg a könyvét. Én viszont az asztal alá bújtam, és négykézláb másztam ki a konyhába. A cigányok sikoltoztak, villogtak a kések, a villanások, mint holmi arany legyek, röpködtek az aranyprágában, és a cigányok fizetés nélkül kihátráltak az étteremből, minden asztal véres volt, ketten a földön feküdtek, az egyik asztalon két levágott új, egy lenyisszantott fül és egy darab hús hevert. A doktor úr, mikor kijött megnézni a két leszúrtat meg a cafatokat, megállapította, hogy a hús egy darabka a vállizomból. És ekkor is csak az igazgató úr volt az, aki tenyerébe támasztott állal, az asztalára könyökölve olvasott tovább. Az összes többi asztal a kiállatot torlaszolt el, ezek az asztalok barikádozták el az ajtót, fedezték az üstfoltozók menekülését. És a főnök úrnak nem volt más választása. Fölvette fehér, méhecske mintás mellényét, kiállt az étterem bejárata elé, és kezét széttárva mondogatta az érkezőknek, hogy sajnálom, odabent rendbontás történt, csak holnap nyitunk. Az összevérezett abroszokat, a rengeteg tenyér és újnyomot az én gondjaimra bízták. Ki kellett vinnem mindent az udvarra, és be kellett fűtenem a mosoda nagyüstje alatt, és a büféslánynak meg a mindenesnek ki kellett mosnia meg főzni ezt az egészet. És nekem kellett volna kiteregetnem az abroszokat, de nem értem el a szárítókötelet. Úgyhogy ez is a mindenes lányra maradt. Én adogattam neki a nedves, kifacsart abroszokat, és éppen a melléig értem. És ő csak kacagott, és arra volt jó neki az egész, hogy nevetségessé tegyen. Az arcomnak nyomta a mellét. Úgy tett, mintha véletlenül, felváltva, hol az egyik, hol a másik mellét nyomta nekem, rá a szememre. Elsötétült előttem a világ, és minden illatos volt. Mikor aztán abroszért hajolt le a kosárhoz, én láttam be mélyen a két ringó keble közé. És ahogy fölállt, függésből előre meredésbe ömlöttek át mellei, és ez a két nő, a büféslány meg a mindenes, csak nevetett. És így beszéltek hozzám. Mondd csak, fiacskám, hány éves vagy? Elmúltál már 14? És mikor? És aztán bealkonult, és fújt a szél, és olyanok voltak azok az abroszok kint az udvaron, mint holmi spanyolfalak. Mint mikor az étteremben esküvő vagy más zárt körű rendezvény volt, akkor állítottunk fel ilyent, és én már mindent elkészítettem a placon, és minden újra ragyogott a tisztaságtól, mindenütt szegfű, mindig telekosárral hozták a virágot, mikor minek volt éppen a szezonja, és mentem lefeküdni. De mikor aztán csendesség lett mindenütt, és az udvaron csattogtak az abroszok, mintha beszélgetnének. Tele volt az udvar ezzel a muszlin beszéddel. Kinyitottam az ablakot, kimásztam,
és az abroszok között, az ablakok előtt haladva a kapuig jutottam. Átvetettem magam rajta, és lopakodva mentem a kis utcán egyik lámpától a másikig. A sötétben mindig kivártam, míg az éjszakai járókelők elhaladnak mellettem, míg végre meg nem pillantottam az éden, zölden világító feliratát, és álltam egy kicsit, vártam. Az épület mélyéből egy orkesztrion csörömpölése szűrődött ki, és összeszedve minden bátorságomat bementem. És a folyosón volt egy kis ablak, és én csak álltam, és olyan magasan volt az a kis ablak, hogy Lábújhegyre kellett állnom. És ott ült az éden tulajdonos nője, és megkérdezte. Mikéne kislegény? És mondtam, hogy mulatni szeretnék. És ő ajtót nyitott, és mikor beléptem, egy fiatal, feketehajú kisasszony ült ott, és ki volt bontva a haja, és dohányzott. És megkérdezte, ugyan mit kívánok? És én azt feleltem, hogy szeretnék vacsorázni. Ő meg, hogy itt tálalják-e a vacsorát, vagy pedig a lokálban. És én elpirultam, és azt mondtam, nem, én Chambre-Séparé-ban szeretnék vacsorázni. Ő meg rám merett, hosszan füttyentett, és megkérdezte, pedig már tudta a választ, és kivel? És én rámutattam, és mondtam, magával. És ő fejcsóválva nyújtotta felém a kezét, és így, kézen fogva végigvezetett egy homályos, tompított, vörös fénnyel megvilágított folyosón, és kinyitott egy ajtót, a szobában heverő, asztal, meg két plüsshúzatú szék állt, és a fény valahonnan a függöny, a karnis mögül szűrődött ki, végig szaladt a plafonon, majd úgy omlott alá, mint a szomorú fűz ágai. És leültem, és mikor kitapintottam zsebemben a pénzt, visszatért az erőm, és megkérdezte. Velem vacsorázik? És inni mit szeretne? És ő mondta, hogy pezsgőt. Én meg bólintottam, és a lány tapsolt egyet, jött a pincér, hozott egy üveget, és kinyitotta, aztán hátravitte a hálófülkébe, poharakat hozott, és töltött, én meg ittam a pezsgőt, a buborékok az orromba szálltak, és prüszköltem. A kisasszony meg, amint bemutatkozott, egyik poharat a másik után itta, aztán megéhezett, és én azt mondtam, hogy igen, mindenből a legjobbat hozzá. És ő kijelentette, hogy az osztrigát szereti. Hogy itt mindig friss az osztriga. Így hát osztrigát ettünk. És újabb üvegpezsgőt bontottunk. Aztán még egyet, és a kisasszony nekiállt simogatni a hajamat, és megkérdezte, hová valósi vagyok, és én elmondtam, hogy olyan kis faluból jöttem, hogy szenet is csak tavaly láttam először, és ő nevetett ezen, és azt mondta, helyezem kényelembe magam. Melegem volt, és levettem a zakóm, ő meg, hogy melege van, s hogy levehetné-e a ruháját. Ő is, én segítettem neki, szépen elrendeztem a széken, amit levetett, aztán a kisasszony kigombolta a slitszemet, és ekkor már tudtam, hogy ami az édenben vár rám, az nem jó. Nem kellemes, nem gyönyörteli, hanem egyenesen édeni. A kisasszony két tenyere közé fogta a fejemet, és a mellei közé szorította, és illatos volt a melle. Lehúnytam a szemem, mintha elálmosodtam volna. Olyan felséges volt az az illat, és azok a formák, és a finom, puha bőr. Ő egyre lejjebb és lejjebb tolta a fejem, és én magamba szívtam hasának illatát, ő zihált, és olyan bűnösen gyönyörű volt ez az egész, hogy már nem is kívántam többet, csak ezt. Csak is erre fogok spórolni minden héten a forró virsliből 800 koronát, vagy 1000-et is, mert immár van szép, fenkölt célom, ahogy apám szokta volt mondani, hogy legyen mindig előttem valami cél, és meg leszek mentve, mert lesz miért élnem. De még csak valahol a félúton tartottunk.
Jaruska szép csendben lehúzta a nadrágomat, majd az alsó nadrágomat is, és a lágyékomat csókolgatta, és én belereszkedtem a gondolatba, hogy mi is történik itt velem az édenben. Vacogott a fogam, és összegömbölyödtem, és azt mondtam, Jaruska, mit csinál? És Jaruska feleszmélt, de ahogy rám nézett, nem hagyta annyiban, a szájába vett. Én meg toltam el, de ő, mintha az eszét vesztette volna, a szájában tartott, és egyre gyorsabb és gyorsabb mozdulatokkal mozgatta a fejét, és aztán már nem toltam el magamtól, és nem védekeztem, hanem elnyúltam, és fogtam a lány két kis fülecskéjét, és éreztem, hogyan folyok el. Hogy mennyire más ez így, mint mikor magam csinálom. Hogy az utolsó cseppig mindent kiszív belőlem ez a hosszú hajú, lehúnyt szemű kisasszony, hogy ki issza belőlem, amit eddig undorral fröcsköltem a pincébe, a szénre, vagy az ágyban, a zsebkendőmbe. És mikor fölemelkedett, hangjában mélységes fáradtsággal így szólt, és most szerelemből. De én olyan ellágyult és hervat voltam, hogy ellenálltam, és azt mondtam, de hát én éhes vagyok, maga nem. És mert szomjas voltam, fogtam Jaruska poharát, hiába igyekezett, már nem tudtam megakadályozni, hogy bele ne igyak, és csalódottan tettem le a poharat, mert nem pezsgő volt benne, hanem sárga limonádé. Jaruska az első pillanattól fogva limonádét ivott, amit én pezsgőként fizettem. És én ezt csak most tudtam meg. Elnevettem magam, és rendeltem még egy üveggel. És mikor a főúr behozta, magam nyitottam ki, és én is töltöttem, és aztán megint ettünk, és a lokál mélyéből az orkesztrion csörömpölése hallatszott, és mikor kiittük ezt az üveget is, és én egyre spiccesebb lettem, letérdeltem, és a kisasszony ölébe fúrtam a fejem, és csókolgattam. Játszott a nyelvem azokkal a gyönyörű szőrökkel és pihékkel, de mert könnyű voltam, Jaruska a hónom alá nyúlt, és magára húzott, szétrakta a lábát, és én, mint kés a vajba. Úgy hatoltam először nőbe. Amit úgy vártam, az végre megtörtént. És Jaruska magához szorított, és a fülembe súgta, hogy tartsam vissza, hogy minél tovább, de én csak kettőt mozdultam, harmadszorra már fröcsköltem bele a meleg húsba, és ő hídba emelkedett, úgy feküdt, hogy csak a haja meg a talpa érte a kanapét, és én testének hídján hevertem az utolsó pillanatig, míg puha nem lettem. Ott pihentem a szétvetett két lába között, míg ki nem kászálódtam onnan, s mellé nem feküdtem. És ő zihált, és elterült, és vaktában utánam nyúlt, és a hasamat simogatta. Simogatta az egész testemet. Aztán eljött a fölöltözés, a búcsúzás és a fizetés ideje, és a főúr számolt, csak számolt, majd átnyújtotta a számlát 720 koronáról, és én búcsúztam, de még fogtam 200-ast, és odaadtam Jaruskának. És mikor kimentem az édenből az utcára, neki támaszkodtam az első falnak, és ott álltam elálmodozva a sötétben, és most már tudtam, hogy mi is történik ezekben a csodálatos kisasszonyos házakban. De rögtön arra gondoltam, na, most már túl vagy a taloncskodáson, holnap újra eljössz ide, és igazi úr leszel megint. Mert mindnyájukat lenyűgöztem. Úgy jöttem, mint egy pikoló fiú, aki virslit árul az állomáson, és úgy távoztam, hogy több voltam, mint bármelyik úr az aranyprága törzs asztalánál, ahová csak előkelő urak ülhettek, csak a városi notabilitás. És már másnap egész más szemmel néztem a világot. A pénzt. Ami nem csak az édenben nyitott nekem kaput, de az irántam való tisztelethez is. Csak később jutott eszembe, hogy a tulajdonosnő a portán, mikor látta, hogy csak úgy oda dobok 200-ast, hát a kezem után kapott, és meg akarta csókolni. Azt hittem, hogy a pontos időt akarja megnézni, az akkor még meg nem vásárolt karórámon. Csak hogy ez a kész csók nem nekem, az aranyprága kis pikoló fiújának szólt,
hanem annak a két 100 koronásnak. És egyáltalán az én pénzemnek, mert volt még 1000 koronám a matracba rejtve. A pénznek tehát, amiből nekem korán sem jutott számlálatlanul, hanem annyi, amennyit aznap meg tudtam keresni a pályaudvaron a forró virslivel. És délelőtt elküldtek egy kosárral friss virágért, és ahogy visszafelé megyek, hát látom, hogy egy nyugdíjas négykézláb mászik az elgurult garasa után. Tulajdonképpen útközben jutott az eszembe, hogy a kertész, meg a hentes, meg a gőz tejüzem tulajdonosa is törzs vendégek mi nálunk. Hogy nálunk találkoznak mindazok, akik a pékárut, a húst szállítják nekünk. Hányszor mondta a főnök, amikor mustrát tartott a jégszekrény felett, azonnal elígy a henteshez, és mondd meg neki, hogy egy-kettőre vitesse el ezt a geve borjút. És még aznap estére el is tűnt az a hús, és a hentesmester úgy ült nálunk, mintha mi sem történt volna. De az a nyugdíjas biztosan rövidlátó volt, és ahogy a tenyerével a porban tapogatózott, mondom neki, mit keres bácsika? Mit? Azt mondta, elveszített 20 fillért. És én vártam, míg több ember is odaért, és fogtam egy marék aprót, földobtam a levegőbe, és gyorsan megragadtam a kosár fülét, és arcomat a szegfűbe temetve mentem tovább. És mikor az utca sarkánál visszanéztem, láttam, miként csúszik, mászik több járókelő is a földön, mindegyik azt hitte, hogy az ő zsebéből esett ki az az apró. Egymást ócsárolták, hogy adja már vissza a másik azt a pénzt. És így térden állva veszekedtek és prüszköltek, és egymás szemébe karmoltak, mint holmi csizmás kandúrok, és én elnevettem magamat, és tudtam rögvest, mi hajtja az embereket, hogy miben hisznek, és mire képesek egy pár garasért. És amikor visszatértem a virággal, és láttam, hogy az étterem előtt sok ember áll, felszaladtam a vendégszobába, kihajoltam az ablakon, és egy telemarék apró pénzt dobtam le. De nem ám közvetlen melléjük, hanem pár méterrel arrébb. És visszasiettem az étterembe, rendezgetni kezdtem a szegfűket, minden vázába 200 aszparágusz, 200 szegfű, közben pedig az ablakon át elnéztem, hogy másznak négykézláb az emberek a pénz után, az én garasaim után, közben meg veszekednek, hogy egyikük előbb látta meg azt a hatos, mint az, aki fölvette a földről, és azon az éjszakán és a következő éjjeleken álmodoztam, ábrándoztam, de nappal is, mikor épp nem volt semmi dolgom, s úgy kellett tennem, mintha csinálnék valamit, mikor a poharakat pucoltam és szembefordítottam őket a fénnyel, és az üvegen keresztül a túloldalon a darabokra töredező teret láttam a pestis oszloppal, az eget és a felhőket, nappal is arról álmodtam, hogy városkák, városok és falvak felett repülök, hogy van egy feneketlen zsebem, és hogy belemarkolok apróért, és ledobom a kövezetre, mindig jól szétszórom, mintha búzát vetnék, de mindig a járókelők vagy ácsorgok hátam mögé, telemarokkal az aprót, s látom, hogy szinte senki sem tud ellenállni, hogy kapkodják a hatosokat, hogy öklelik egymást a fejükkel, és veszekednek, de én már repülök is tovább, és jó érzést tölti el a lelkemet, még álmomban is boldog nagyokat nyeltem, mikor jó mélyen belenyúltam abba az apró pénzzel teli zsebbe, és újabb embercsoportok közé szórtam szanaszét a zsok garast, és csilingeltek az érmék a kövezeten, és szerte gurultak. És én olyan ügyes voltam, hogy méhecske alakjában berepültem a vasúti kocsikba, meg a villamosokba is. És egyszerre csak ott csörgött egy marék nikkelpénz a padlón, és láttam, hogyan hajol le, hogy lögdösődik az összes utas, csak hogy az apró pénzt fölvegye, s hogy mindenki úgy tesz, és azt hiszi, az ő zsebéből gurultak ki a garasok. Erőt adott nekem ez az álmodozás, és mert kicsi voltam, és ezért magas kaucsuk gallért kellett hordalom, de a nyakam rövidke volt, és a gallér nem csak a nyakamat, de az államat is vágta. Ezért aztán, hogy ne fájjon, állandóan emelt fővel kellett járnom. Megtanultam így nézni is, és mert nem bírtam fájdalom nélkül lehajtani a fejem, egész felső testemmel előrehajoltam, a szemem minduntalan lecsukódott, és úgy néztem a világot, mintha csak lenézném, kinevetném, semmibe venném. Úgyhogy még a vendégek is beképzeltnek gondoltak, és így tanultam meg állni és járni is.
A talpam mindig sütött, mint a forró vason. Csodálkoztam, hogy nem fogtam még tüzet, hogy nem égett még el a cipőm, úgy sütött a talpam. Néha már annyira kétségbe estem, hogy hideg szódát locsantottam a surranomba, különösen kinn a pályaudvaron. De ez csak kis ideig segített. Alig bírtam megállni, hogy le ne vegyem a cipőmet, és ki ne rohanjak azon mód frakban a patakhoz, hogy lábam a vízbe mártsam, és hát újra meg újra szódát öntöttem a lábbelibe. Néha egy darab a fagylaltot is. És már értettem, miért hordanak a főurak, de a pikolók is a placon agyon használt, agyon taposott cipőt. Olyant, amilyet már csak a szemétdombból találni. Mert csak ilyen cipőben lehet elviselni az egész napi ácsorgást és lótásfutást. És egyáltalán. Mindenkit. A szobaasszonyokat, meg a pénztáros nőket is gyötörte a lábfájás. Mikor aztán este lehúztam a cipőmet, térdig poros volt a lábam. Mintha nem is a parkettán, meg szőnyegen, de szénporban jártam volna egész nap. Ez volt az én frakkos életem másik oldala. A világ összes főúrának, pincérének, pikolófiújának a visszája. Fehér kikeményített ing, vakítóan fehér kaucsukgallér, és a lassan elfeketülő láb, mint akit valami szörnyű betegség támadt meg, mint aki a lábától fölfelé kezd elhalni. De minden héten összegyűjtöttem egy újabb kisasszonyra valót. Mindig másra és másra. Életem második kisasszonya Szőke volt. Mikor beléptem és megkérdezték, mit parancsolok, mondtam, hogy vacsorázni szeretnék, és rögtön mondtam azt is, hogy chambre séparée-ban. És mikor azt kérdezték, kivel, arra a Szőkére mutattam. És újra szerelmes lettem. Most már ő belé, és minden még csodálatosabb volt, mint először. Még ha az első felejthetetlen maradt is. És eképpen próbáltam folyvást a pénz erejét. Rendeltem a pezsgőt, de mindig megkóstoltam, mert a kisasszonynak is valódi pezsgőt kellett innia velem. Nem tűrtem velem. Nem tűrtem immár, hogy nekem pezsgőt töltsenek, a kisasszonynak pedig limonádét.

állítottam elé, hogy lássa, milyen szépséges a hasa a bazsarózsa szirmok koszorújában. Mondom neki, de szép is lesz. Valahányszor meglátogatlak, virággal koszorúzom meg a haskódat. Ő meg erre azt felelte, ez még sosem esett meg vele, hogy ekképpen hódoljanak szépsége előtt, és azt mondta, hogy ezektől a virágoktól teljesen belém szerelmesedett. Erre én meg, hogy az lesz csak az igazi, ha karácsonykor fenyőgalljakat hozok, és ezekkel a galjacskákkal díszítem fel majd a hasát. De ő, hogy még gyönyörűségesebb lesz, ha fagyöngyel díszítem föl. De a legeslegjobb az volna, és ezt el is intézi, ha tükör lenne a plafonon, a kanapé fölött, hogy lássuk magunkat az ágyon fekve. De főleg azt, hogy milyen szép is ő mesztelenül. Bundácskája körül a kis koszorúval, és ez a koszorú évszakonként változni fog, az szerint, hogy az adott hónapnak melyik a legjellegzetesebb virága. Milyen szép is lesz majd, ha papvirággal, és mezei szekvűvel, és margarétával, és krizantémmal, és színes falevelekkel díszítem fel. Fölálltam, és átöleltem a vállát, és hatalmas voltam. Amikor búcsúztam, 200 koronát adtam a lánynak, de ő nem fogadta el. Így hát az asztalon hagytam, és elmenőben úgy éreztem, hogy 180 centi magas vagyok. A házi asszonynak is beadtam a kisablakon egy 100-ast, amikor lehajolt, hogy a pápa szeme mögül szemügyre vegyen, és kiléptem az éjszakába. És a sötét utcák fölött csillagos volt az ég, de az én szemem előtt csak a kisasszonyka májvirággal, tőzükével, hóvirággal, kankalinnal díszített hasa lebegett. Minél tovább mentem, annál jobban megvoltam döbbenve. Honnan támad bennem ez az ötlet, hogy úgy cicomázzam fel a szirmokkal a szép női hasat, középen a pihés dombocskával, mint salátával a sonkástálat. És ahány virágot csak ismertem, annyival folytattam a mezítelen szőkelány öltöztetését. Pimpóval, nőszirommal és tulipánnak szirmával. És eltököltem, hogy az egészet még egyszer jól átgondolom, mert így egész évre meg lesz a mulatságom. Mert pénzért nem csak a szép lány, hanem a költészet is megvásárolható. Másnap reggel, ahogy ott álltunk a szőnyegen, és a főnök föl alá járkálva nézte tiszte az ingünk, hogy megvan-e minden gombunk, mikor azt mondta, jó napot, hölgyeim és uraim, elnéztem a két lányt, a büfést, meg a mindenest. Olyan áthatóan bámultam fehér köténykéjüket, hogy a mindenes megcibálta a fülemet, és rá kellett jönnöm, hogy egyikük sem hagyná körül díszíteni a hasát, a szőrdombocskáját. Sem Margit virággal, sem bazsarózsával, nemhogy holmi szarvascomb módjára fenyő gajacskákkal vagy fagyöngyel. Így aztán tisztítottam a poharakat a nagy ablakok fényébe fordulva, az üvegen túl, az utcán félbevágott emberek jártak-keltek, és én sorra vettem a nyári virágokat, egymás után szedtem ki őket a kosárból, és szirmokkal, virágokkal cicomáztam az éden szép szőkéjének a hasát. Anyat feküdt, a lábát is széttárta, és én a combját is feldíszítettem. És ha a virágdísz lecsúszott, gumiarábikummal ragasztottam vissza, vagy finoman odaszögeztem, oda rajzszögeztem. És így pucoltam példásan a poharakat. Senkinek sem fült ehhez a foga. Én meg kiöblítettem a poharat a vízben, a szememhez emeltem, és néztem tiszta-e, de a pohár ürügyén arra gondoltam, mi mindent fogok majd csinálni az édenben. És így jutottam el a késői, kerti, mezei és erdei virágokig, és elszomorodtam, hogy mihez kezdek télen. De aztán boldogan elnevettem magam, hisz télen még szebb virágok vannak. Veszek majd ciklámenet, magnóliát, elmegyek Prágába orchideáért is, vagy akár végleg Prágába költözöm. Ott is akad munka az éttermekben, és ott egész télen van virág. Aztán lassan közeledett a dél, és én szalvétát, tányért hordtam az asztalokra, és sört, meg málna, és citromszörpöt,

És mikor delet harangoztak, és legnagyobb volt a sürgésforgás, hát nyílik az ajtó, és az Éden szép szőkéje lépett be rajta. Megfordult, hogy becsukja maga mögött. Majd leült, és kinyitotta a retikőjét. Egy borítékot vett elő belőle, körülnézett. Én meg legugoltam, a cipőmet kezdtem gyorsan fűzögetni, a térdemen éreztem, hogyan ver a szívem. És jött a főúr, és azt mondta, egy-kettő eredj a placra. De én csak bólogattam, és a térde, mintha elvándorolt volna, mintha helyet cserélt volna a szívemmel, annyira remegett. De aztán megembereltem magam, és fölegyenesedtem, amennyire csak bírtam. Felszegtem a fejem, karomon átvetettem a szalvétát, és megkérdeztem a kisasszonytól, mit parancsol. Ő meg, hogy engem akar látni, meg egy pohár mánna szörpöt. És én láttam, hogy az a bazsarózsa mintás nyári ruha van rajta, hogy bazsarózsa ágyások veszik körül. Kigyúlt az arcom, és én is olyan piros lettem, mint a bazsarózsa. Erre aztán nem számítottam. Kit érdekelt a pénzem, kit érdekeltek az ezreseim, amit most láttam, azt csak is és kizárólag ingyen lehet kapni. Mentem hát a málna szörpökkel megrakott tálcáért, és mikor odaértem a lányhoz, a borítékból, amit az asztalra tett, az én 200-asom csúszott ki. Ő meg úgy nézett rám, hogy velem együtt az összes pohár megremegett, és az első lecsúszott a tálcán, szép lassan eldőlt, és a szörp a szőke lány ölébe ömlött, és már ott is termett a főúr, aztán a főnök is oda sietett, és mentegetőztek, és a főnök elkapta a fülem, és jól megcsavarta, és ezt nem kellett volna tennie, mert a szőkeség tele torokból felkiáltott. Mit merészel? A főnök meg. Leöntötte és tönkretette a ruháját. Nekem kell majd megfizetnem. Mire ő? Mi köze hozzá? Én nem akarok magától semmit. Miért szégyeníti meg ezt az embert? Erre a főnök negédesen leöntötte a ruháját. Mindenki abba hagyta az evést, a kisasszony meg így felelt. Semmi köze hozzá, megtiltom, érti? És most nézzen ide! És felkapott egy szörpöt, és felülről szép lassan a fejére, a hajára csorgatta, s utána a következőt, és merő málna szörp meg szóda buborék lett, és végül az utolsó málnát a dekoltázsába öntötte, és így szólt, fizetek! És kiment, s utána a málna illat felhő, és csak ment a bazsarózsás sejem ruhájában. Most már méhek döngték körül, és a főnök felemelte az asztalról a borítékot, és azt mondta, eredj utána, ezt itt felejtette. És én kirohantam, ő meg ott állt a téren, és mint a vásári törökmézes bódét, úgy zümmögték körül a darazsak és méhek, de a kisasszony nem hessegette el őket. Így aztán nyaldosták róla a cukros szirupot, ami úgy tapadt rá, mintha még egy bőre volna, egy vékony réteg, mint a bútoron a politúr vagy lakk. És én csak néztem a ruháját, és oda nyújtottam neki a 200-ast, de ő visszaadta, és azt mondta, hogy a pénzt előző este nála felejtettem, és hozzátette, hogy estére vár az Édenben, hogy vett egy gyönyörű csokor pipacsot. És én láttam, hogyan szárad bele a napon a málnaszörp a hajába, hogyan merevednek és keményednek a hajszálai, mint a megszáradt lakkozó ecset, mikor az ember elfelejti higítóba mártani, mint a kiömlött gumiarábikum, mint a sellak. És láttam, hogy attól a málnától a testéhez ragad a ruha, hogy úgy kell majd letépnie magáról, mint egy régi plakátot, mint a régi tapétát a falról. De még ez sem volt minden. Engem az döbbentett meg a legjobban, hogy így beszélt velem. Hogy egyáltalán nem félt tőlem, hogy többet tudott rólam, mint bárki az étteremben, hogy minden bizonyan annál is többet, mint amennyit én tudok magamról. Aztán aznap este a főnök azt mondta, hogy a földszinti szobámmal akarja bővíteni a mosodát, és hogy vigyem fel a holmimat az emeletre. Mondom, talán majd holnap, nem? De a főnök úr csak nézett rám, és én tudtam, hogy tudja. Tehát most kell fölköltöznöm. És újfent figyelmeztetett, hogy 11-kor
ágyban a helyem, hogy ő felel értem mind a szüleim, mind a társadalom előtt. És hogy ahhoz, hogy az ilyen pikoló fiú egész nap bírja a munkát, ahhoz egész éjszaka aludnia kell. Éttermünk vendégei közül az ügynökök álltak legközelebb a szívemhez. Nem mind, mert akadt az ügynökök között olyan is, aki hitványáruval üzletelt, vagy olyannal, ami eladhatatlan volt. Egy szóval meleg vizet áruló vigéc. A legjobban egy kövér ügynököt szerettem. Amikor először tért be hozzánk, úgy rohantam a főnökért, hogy az rémülten kérdezte, mi van? De én lihegve jelentettem, hogy főnök úr, valami nagy potentát van itt. Így aztán a főnök ment, hogy megnézze, és tényleg, ilyen kövér ember nálunk még nem járt. A főnök úr megdicsért, és ő maga választott a vendégnek szobát. És eztán mindig abban a szobában szállt meg ez az ügynök, különleges ágya volt, a házi szolga 4 tuskóval és 2 deszkával támasztotta alá. Szépen mutatkozott be nekünk ez az ügynök, mert volt vele egy segédféle is, aki valami nehezet cipelt a hátán. Úgy nézett ki a segéd, akár egy hordár, és mint egy nehéz írógépet úgy vonszolta azt a hevederekre kötözött micsodát. És este felé, mikor ez az ügynök leült vacsorázni, mindig úgy vacsorált, hogy fogta az étlapot, csak nézte, mintha képtelen volna választani, ám azután így szólt. Na, akkor ezen a szalontüdőn kívül hozzák az összes főételt szép sorjában. Amint az egyiknek a végénél tartok, jöhet a következő, míg azt nem mondom, elég. Mindig 10 ebédet evett meg, amíg jól lakott, utána elábrándozott, s azt mondta, jól jönne valami harapni való. És első alkalommal 10 deka téli szalámit kért. Amikor a főnök úr kivitte neki a szalámit, fogott az ügynök egy telemarék aprót, kinyitotta az ajtót, és kihajította a pénzt az utcára. Aztán néhány szelet szalámi után, mintha megint dübegurult volna, újabb adag aprót markolt fel, és megint kihajította, és szinte mérgesen ült vissza a helyére, és a törzsvendégek összenéztek, aztán a főnök úrra pillantottak, és neki nem volt más választása, odament, meghajolt, és megkérdezte, ugyan miért szórja szét az aprót, már ne vegye rossz néven, uram. És az ügynök azt mondta, hogy miért ne dobná az utcára a garasokat, mikor a cégtulajdonos naponta és ugyanígy 10 koronásokat dobál ki. És a főnök visszament a törzsvendégekhez, és elmondott nekik mindent. De azok csak még nyugtalanabbak lettek, így hát a főnök elszánta magát, és újra visszament a kövér asztalához. És mondja neki, ne vegye rossz néven, uram, de mégiscsak az én vagyonomról van szó, ön úgy szórja a garasait, ahogy akarja, de mi köze ehhez az én 10 koronásaimnak. És a kövér felállt, és azt mondta, ha megengedi, elmagyarázom, de bemehetek a konyhába. És a főnök meghajolt, és a vendéget a konyhajtó felé tessékelte, és ahogy beléptek, hallottam, amint a kövér bemutatkozik. A Van Berkel cég képviselője vagyok, kérem, szeljen le nekem 10 deka téli szalámit. És a főnöknő asszony szeletelt, mért, és a szalámit egy tányérra rakta. És mindnyájan megrémültünk, hogy itt most ellenőrzés folyik. De az ügynök tapsolt egyet, a sarokban fölállt az a segéd, és fogta azt a kis takaróval borított tárgyat, amely most úgy nézett ki, mintha rokka volna, és a segéd bejött a konyhába, és letette azt a cuccot az asztalra, az ügynök lerántotta róla a takarót, és egy szép, piros gép állt ott. Egy csillogó körfűrész, ami tengelyen forgott, a tengely végén fogantyús hajtókar, aztán volt a gépen még egy forgatható gomb is. És a dagadt ember boldogságtól eltelve mosolygott arra a gépre, és eképpen szólott. Hát kérem, a világ legnagyobb cége ugyebár a katolikus egyház. Az olyasmivel kereskedik, amit még soha senki nem látott, amit még soha senki meg nem fogott, amivel mióta világ-világ senki sem találkozott, és ez kérem az, amit Istennek neveznek. A második cég, az Internacionál. Maguk már ezt is ismerik, olyan masina ez kérem, ami elterjedt szerte a világon, az úgynevezett pénztárgép, ugyebár. Amit, ha helyesen nyomkodnak napközben, ha nem ütik mellé a gombokat, hát estére számolás helyett megcsinálja maguknak a napi mérleget. És a harmadik az a cég,
amit én képviselek, a Van Berkel. Olyan mérlegeket gyárt, amelyeken szerte a világon mérnek, melyek egyaránt pontosak az északi sarkon és az egyenlítőn, és gyártunk mindenfajta hús és szalámi szeletelőgépet is, és ennek a gépnek itt a következőben rejlik a varázsa, kérem, mondta a kövér, és miután engedelmet kért, lehúzta egy darabon a szalámi héját, a lehúzott bőrt a mérlegre dobta, és egyik kezével a kurblit kezdte hajtani, a másikkal meg a szalámi rudat nyomta neki a forgó késnek, és a kés túloldalán egymásra feküdtek a szalámi szeletek, úgy nőtt a kupac, mintha már az egész rudat felszeletelte volna, holott a rúdból alig hiányzott. És az ügynök abba hagyta a kurblizást, és megkérdezte, mit gondolnak, mennyit nyom, amit eddig felszereteltem. És a főnök 15 dekát mondott. A főúr 11-et. Na és te, öcskös, kérdezett engem. És én 8 dekát mondtam. És a főnök fülön csípett, jól megcsavarta, és mentegetőzött az ügynök előtt, hogy anyám még csecsszopó koromban fejjel a kőpadlóra ejtett, de az ügynök megsimogatta a fejem, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, ez a fiú találta el a legjobban, és a mérleg serpenyőjébe dobta a felszeletelt szalámit, és a mutató 7 dekáig billent ki. Mi pedig összenéztünk, és körbeálltuk azt a csodagépet, és mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a kis masina pénzt hoz a házhoz. És mikor hátrébb léptünk, fogott az ügynök egy marék aprót, és a szenes ládába dobta. És tapsolt egyet, és a segédje behozott egy másik csomagot. A papír alatt olyan volt, mint egy üvegbúra, olyan, amilyen nagyanyámnál borult Szűz Mária fölé. És mikor levette róla a csomagoló papírt, egy mérleg állt előttünk. Olyan, mint egy patika mérleg. A mutatója egészen vékony volt, és csak 1 kilóig mutatott, és az ügynök azt mondta, kérem, ez a mérleg olyan pontos, hogyha rálehelek, megmutatja a lehelletem súlyát. És rálehet, és valóban. A mutató megmozdult. És ekkor a kövér fogta a fölszelt szalámit, és a mi mérlegünkről átrakta arra a másikra. És az a másik mérleg azt mutatta, hogy a szalámi pontosan 6¾ dekagram. És világos volt, hogy a mi mérlegünk 4 dekát lop ki a főnök zsebéből, és az ügynök kiszámolta az asztalon, az annyi, mint... Aztán aláhúzta az eredményt, és így szólt. Ha hetente 10 kiló téli szalámit adnak el, akkor ez a mérleg 100-szor 1/4 deka szalámit spórol meg önnek, azaz jóformán egy fél rudat. És öklével az asztalra támaszkodott, cipősarkát megemelte, csak a lábujjhegye érintette a földet, és győzedelmesen mosolygott az az ügynök, és a főnök azt mondta, menjen ki mindenki, tárgyalás lesz. Azt szeretném, ha az egészet úgy, ahogy van, itt hagyná, megveszem. Ez itt, kérem, az én mintadarabom, mondta az ügynök, és intett a segédnek. Kérem szépen, 1 héten át jártuk ezzel az egésszel a krikonosai menedékházakat és turistaszállókat, és minden valamire való szállóban eladtam egy szeletelőgépet, meg egy mérleget is. Én mind a 2 masinát csak adóspórolónak nevezem. Így van ez. És ez az ügynök alig, hanem szeretett engem. Biztosan az ifjúságára emlékeztettem, ahogy meglátott, hát megsimogatott, és olyan meghatottan mosolygott, hogy még a könnye is kicsordult. Néha ásványvizet rendelt a szobájába. Mikor fölmentem hozzá, rendszerint már pizsamában volt, a szőnyegen feküdt, és hatalmas pocakja ott hevert mellette, mint valami hordó. És tetszett nekem, hogy nem szégyelli a pocakját, ellenkezőleg, maga előtt tolta, s mint holmi reklámcikkel ketté hasította vele a szemben haladó világot. Mindig azt mondta, ülj le, fiacskám, és megint rám mosolygott, mindig úgy éreztem, mintha nem is az apám, de anyám simogatna meg. Egyszer elmesélte. Tudod, én is úgy kezdtem, ahogy te. Én is egészen kicsike voltam, még a Korref cégnél. Rövid áru, ó, gyermekem, a mai napig emlékszem a főnökömre. Mindig azt mondta nekem, egy valamire való kereskedőnek 3 dologra van szüksége. Ingatlanra,
boltra és raktárra. Ha elveszíted a raktárodat, akkor még ott a bolt, ha a raktárt meg a boltot is elveszted, megmarad legalább az ingatlanod, és azt már senki sem veheti el tőled. Ám egyszer elszalajtottak, hogy fésűt hozzak. Szép csontfésűket. 800 koronába kerültek azok a fésűk, és én a bicikli csomagtartóján két hatalmas táskába szállítottam őket. Vegyél ebből a bombomból, vegyél csak, vedd ezt, ez bombom megy. Na, és ahogy tolom a hegynek a biciklit, hány éves is vagy? És én mondtam, hogy 15, és ő vett egy bombont és csámcsogott, majd folytatta. Hát, szóval, ahogy tolom fölfelé azokat a fésűket, egyszer csak megelőz egy parasztlány. Ő is biciklin. És a dombtetőn az erdőben megállt, és mikor odáig toltam a biciklit, rám néz, de olyan közelről, hogy lesütöttem a szememet. Ő pedig megsimogatott, és így szólt. Nem megyünk málnázni. És én fésűstől az árokba fektettem a biciklit, ő meg az enyémre fektette a női bicikliét, és kézen fogott, és rögtön az első bokor mögött letepert és kigombolt, és még mielőtt észbe kaphattam volna, már rajtam is volt. Teljesen betemetett az a parasztlány, és ő volt az, akivel először voltam együtt. Aztán eszembe jutott a biciklim, meg azok a fésűk. Hát, oda rohantam, és a lány női kerékpárja az én biciklimen feküdt. Akkoriban a női gépeken a hátsó sárhányon a fél kis háló volt. Színes háló, amilyent a lovak nyakára és fejére is szokás volt húzni. És én kitapogattam a táskában a fésűimet, és megkönnyebbültem. És a parasztlány, ahogy odaszaladt, és látta, hogy nem bírom kiszabadítani a pedálomat az ő hálójából, azt mondta, ez intő jel, hogy még ne váljunk el. De én féltem. Hogyan? Vegyél még bombont! Ez itt az úgynevezett nugát! Féltem, és bementünk a biciklikkel az erdőcskébe. A parasztlány ismét a nadrágomba nyúlt. Hát igen, fiatalabb voltam, mint most, és ezúttal én feküdtem ő rajta. Úgy, miképpen a bicikliket fektettük egymásra a bozótosban. Ő a földre, én meg az övére. És úgy szeretkeztünk, ahogyan a biciklik. És nagyon jó volt. És jól jegyezd meg, fiacskám, hogy az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű, de most már menj aludni, reggel nagyon korán talpon kell lenned, igaz, fiacskám? És fogta az ásványvízes üveget, és magába döntötte az egész tartalmát. Hallottam, hogyan csorog le a víz a gyomrába, mint az esővíz az esőcsatornán a tartályba, és mikor aztán az oldalára fordult, hallani lehetett, amint a víz a túloldalra zúdul, hogy a szintje kiegyenlítődjék. Nem szerettem az élelmiszerrel, margarinnal és konyhafelszereléssel házalókat. Ők magukkal hozták az ennivalójukat, és a szobájukban ettek, sőt, némelyik spiritus főzőt is hozott magával, és krumplilevest főzött a szobájában, és a krumpli héját az ágy alá dobálta, és ráadásul még azt is elvárta volna, hogy ingyen tisztítsuk ki a cipőjét. És mikor az efélék elutaztak, borravalóként reklámjelvényt adtak, aminek fejében megengedték, hogy az autójukig cipeljem élesztős dobozaikat. Mert mindig volt náluk élesztő. Attól a nagykereskedőtől, akit képviseltek, és ezt az élesztőt útközben, ha tehették, eladták. Volt olyan, aki annyi bőröndel utazott, mintha magával cipelni az összes árut, amit egy hét alatt el akar adni. De voltak olyanok is, akiknél szinte semmi sem volt. Amikor egy ilyen ügynök tért be hozzánk, és nem voltak bőröndjei, érdekelt, vajon mivel kereskedik. És az áruja mindig olyasmi volt, amivel sikerült meglepnie. Így például az egyik ügynök csomagoló papírra, meg papírzacskókra vett fel rendeléseket. Ő az akúja szivar zsebében, a zsebkendője mögött hordta a mintadarabokat, a másiknak meg csak egy-egy jojó és diaboló volt az aktatáskájában. Azt hordta magánál. A zsebében csak egy megrendelő lista volt. És így járta a várost, és játszott a jojóval, meg a diabolóval, aztán bement egy üzletbe, és ott is játszott. És a játék és rövidáru kereskedő azonnyomban faképnél hagyta a vevőket, meg a díszműáru ügynököt, és mint egy álomban nyújtotta a kezét a jojó és a diabolú után. Nagy keletje volt mindig az ilyesminek, míg a közönség el nem telt a játékokkal, és a kereskedő rögvest megkérdezte. Hány tucattal, hány nagy tucattal tud nekem szállítani?
és az ügynök belement 20 tucatba. Aztán, engedve a rábeszélésnek, egy pár tucattal megtoldotta. Máskor a tömör, bársonyos gumilabda jött divatba. És egy másik ügynök a vonatban, meg az utcán is gumilabdát dobált. És aztán bement a boltba, és ott is dobált azt a kis labdát. És a kereskedő, mint akit megbűvöltek, úgy ment elébe, és a plafonra nézett, azután le, hogy miként repül a kis laszti a magasba, s hogyan tér vissza a kézbe, és megint föl és le, hány tucattal, hány nagy tucattal hagy itt nekem ebből a labdából. Az eféle szezon ügynököket nem szerette. Nem szerette őket a főúr sem. Ezek voltak az úgynevezett humbugosok, az igazi melegvízügynökök. Mi már akkor láttuk, hogy mifélék, mikor beléptek az étterembe. Hogy legszívesebben csak teletömnék a bendőjüket, aztán lelétszelnének az ablakon át, néhányszor meg is esett az ilyesmi. Ám a legkedvesebb ügynök vendégünk a gumikirály volt, aki a drogériáknak adott el intim gumiárut. És a Primeros céget képviselte, és valahányszor megérkezett, mindig tartogatott valami újdonságot, meglepetést. És a törzsvendégek az asztalukhoz ültették, mert minden alkalommal történt valami, ami egyiküknek kíros, a többiek számára tehát mulatságos volt. Mindenféle színű és formájú óvszert osztogatott ez az ügynök, és én, bár csak pikoló fiú voltam, elképedtem és viszonyogtam emiatt a törzsvendégeinktől, akik az utcán valahogy olyan méltóság teljesen viselkedtek, de itt, az asztal mellett úgy duhajkodtak, akár a macskakőkök. Sőt, néha olyan trágárok és nevetségesek voltak, mint a majmok. Így például, amikor ez a gumikirály ott volt, mindig egy Primeros kotont csempésztek valamelyik asztaltársuk ételébe. Valahová a knédli alá. És mikor a vendég megfordította a knédlit, üvöltöttek a röhögéstől, mert legkésőbb egy hónap múlva rájuk is sor került. Egyáltalán szerettek kiszúrni egymással. Így mondjuk Zsivnosztek úr, aki műfogsort javított, minduntalan beleszórt valakinek a sörébe néhány műfogat, vagy egy protézis darabot. Ő maga meg majd megfulladt, mikor a saját fogait itta meg, melyeket a szomszédja kávés csészéjébe dobott, csak hogy a szomszéd kicserélte a csészéket, és Zsivnosztek úr kis hián megfulladt. De szerencsére az állatorvos iszonyú erővel hátba verte, és a fogak kiröpültek, és az asztal alá pottyantak. És Zsivnosztek úr, aki azt hitte, hogy gyári fogak, rájuk taposott, későn vette észre, hogy azok az ő saját méretre csináltatott fogai. Most pedig más Losser úr, a fogtechnikus foghatta a hasát. Szerette a sürgős javításokat, azokkal lehetett a legjobban keresni. Ezért is volt az, hogy az ő szezonja a nyúl meg a fácán vadászatok idején kezdődött, mert esténként a puffogtatások után úgy leitták magukat a vadásztársaság tagjai, hogy sok mesterlövész kiokátta, összetörte a fogsorát, és aztán Schlosser úr éjt-nappallá téve dolgozott, hogy helyre pofozza valahogy azt a fogsort, hogy a feleség meg ne tudja, hogy arra a néhány napra a család előtt valahogy elkenjék a dolgot. Ám a gumikirály máshol mit is hordozott magával. Egyszer hozott valamit, amit özvegyek vigaszának neveztek. Sosem tudtam meg, mi volt az, mert egy tokban tartotta, olyanban, mint a klarinét tok. Mindenki épp csak kinyitotta, ott járt körbe az asztalnál az özvegyek vigasza. Kinyitották a tokot, fölhördültek, és gyorsan megint becsukták, és már adták is tovább a következőnek, és bár én hordtam nekik a sört, nem tudtam meg, mi is az, ami özvegyeinket megvigasztalhatja. De egyszer aztán a gumikirály hozott egy gumibabát. A társaság a konyhában ült ekkor, tél volt, nyáron rendszerint a kuglizóban gyűltek egybe, vagy a függönnyel elkülönített ablak mellett, és ennek a gumikirálynak volt a gumibabáról egy mondókája is. Mindenki röhögött rajta, de én egyáltalán nem találtam nevetségesnek. És a gumibaba körbejárt, de ahogy kézbe vette valaki, hát elkomolyodott és elpirult, és már adta is tovább a szomszédjának. És a gumikirály úgy magyarázott, mint az iskolában. Ez itt, uraim, az újdonságok újdonsága. Ágyba való szexuális objektum, egy gumibábú, melynek neve Primavera. És ezzel a Primaverával azt tehetnek, amit csak akarnak. Hisz szakasztott olyan, mintha élne.
termete, mint egy kifejlett leányzói. A primavéra izgató, simulékony és meleg. Szép, és tele van érzékiséggel. Férfiak milliói várnak erre a gumi primavérára, melybe saját szájukkal lehelnek életet. Ez a leheletből teremtett nő visszaadja a férfi önmagába vetett hitét, tehát új potenciával és erekcióval ajándékozza meg, de nem csak erekcióval, hanem gyönyörteljes kielégüléssel is. A primavéra, uraim, különleges gumiból készült, a lába között pedig a gumik gumia, a bársonyos flokkolt gumi van Vénusz domborítva és szemérem csücsörítve úgy, ahogyan annak egy igazi nőnél lennie kell. Apró, elemes vibrátor hozza gyöngéd s izgató mozgásba ezt a női ölet, és mindenki tetszése szerint érheti el a kéj csúcspontját, és ekképpen minden férfi a helyzet ura maradhat. És hogy ne kelljen tisztítaniuk eme női ölet, használjanak Primeros Offsert, tessék, s hogy föl ne dörzsöljék magukat, itt egy tubus glicerines krém is! És valahányszor a vendég minden erejét összeszedve fölfújta a gumi primavérát, és átadta a mellette ülőnek, a gumi király kihúzta a dugócskát, és a baba újra leeresztett. Így aztán mindenkinek a maga lehelletével kellett újra felfújnia, minden vendégnek ott nőtt egyre nagyobbra a keze között, ahogy a tüdejéből a másik testbe áramlott a levegő, a többiek meg tapsoltak és nevettek, és alig bírták kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor, és jó kedv volt a konyhában, és a pénztáros lány ízgett, mozgott, minduntalan keresztbe vetette a lábát, olyan nyugtalan volt, mintha minden alkalommal őt fújnák fel, és eresztenék le, és így játszottak az urak egészen éjfélig. De felbukkant az ügynökök között még egy, aki hasonló áruval jött, csak hogy az még gyönyörűségesebb, még praktikusabb volt. Az ügynök egy pardubicei szabóságot képviselt, és a mi főúrunk, aki sosem ért rá, a hadsereg közvetítésével jutott el hozzá egy alezredes segítségével, az ajánlotta neki ezt az ügynököt, miközben a főúr felszolgált az asztalánál. Szóval ez az ügynök egy évben kétszer éjszakázott nálunk, és én láttam az egészet, és sehogy se tudtam elrendezni magamban a dolgot. Az ügynök először a főúr nadrágját mérte le, de aztán meghagyta, hogy maradjon csak úgy, mellényben, meg fehér inkben. És a mellére, a hátára, a derekára, meg a nyaka köré pergamenpapír csíkokat helyezett, és ezekre a csíkokra írta föl a méreteket. És ott vagdosta őket a főúrón, mintha ezekből a papír csíkokból akart volna frakkot varni neki. De a szövet, az nem volt nála. Aztán megszámozta, és gondosan egy zacskóba tette azokat a csíkokat, és leragasztotta azt a zacskót, és ráírta a mi főúrunk születési dátumát, meg persze a vezetékes keresztnevét, és elvette az előleget. És azt mondta, hogy a főúrnak most már semmivel sem kell törődnie, már csak az a dolga, hogy megvárja, amíg utánvétellel megjön a frak. Nem kell próbára mennie, mert hát ugye azért is varrat ennél a cégnél, a főúrnak tényleg nem volt ideje az ilyesmire. És aztán hallottam, amit amúgy is szerettem volna tudni, de nem mertem megkérdezni, mármint, hogy miképp lesz ebből frak? Az ügynök maga mondta el. Az előleget egy dugig tömött briftasnyiba csúsztotta, és halkan magyarázta. Csak hogy tudják, ez egy valóságos forradalom, a főnököm jött rá, egyedül álló találmány az országban, Európában, talán az egész világon. Hogy a tiszt urak, a színészek, és mindazok, akiknek kevés az idejük, akár csak önnek, tisztelt főúr, szóval én méretet veszek róluk, azt aztán beküldöm a műhelybe, ott ezeket a csíkokat ráaggatják egy próbababaszerűségre, a babában van egy gumitömlő, azt szép lassan felpumpálják, míg ki nem tölti az összeragasztott csíkokat, amik aztán a gyorsan kötő ragasztótól hamar megkeményednek, és amikor a csíkokat leszedik, az ön törzse egyszer és mindenkorra fölpumpálva fölszáll a szoba mennyezetéig, és egy madzagot kötnek rá, mint a szülészeten az újszülöttek csuklójára, nehogy összekeverjék őket, vagy mint ahogy a prágai nagykórházak hullaházaiban cédulát tesznek a halottak lábára, nehogy eltéveszék őket, és mikor eljön az ideje, leeresztik a mennyezetről ezt a levegős próbababát,
és azon próbálják a ruhát, az egyenruhát, meg a frakkot is. Megrendelés szerint. Aztán csak varnak és próbálnak, háromszor próbálják fel a ruhát, fejtenek és megint varnak, mindaddig, míg a kiskabát olyan nem lesz, mint amit a megrendelőre öntöttek. És mindehhez egyetlen próba sem kell a kedves kuncsavtal. És a kész ruhadarabot bátran el lehet küldeni bérmentve és utánvétellel, és az a ruhadarab addig simul tökéletesen a viselőjére, míg a kedves ügyfél le nem fogy, vagy meg nem hízik, és aztán megint csak elég az ügynök, aki jön, s leméri, ki mennyit hízott vagy fogyott, és utána a megfelelő helyeken szűkítenek vagy bővítenek a babán a pillanatnyi szükség szerint, s végül elvégzik az igazítást, vagy új frakkot, új katonazubbont varnak. És még a kuncsaft meg nem hal. A bolt tele van a plafon alatt lógó figurákkal, jó pár száz színes törzsel. Elég, ha az ember bemegy, és rang szerint keresgél, mert cégünknél minden részlegekre van osztva. Tábornoki, alezredesi, ezredesi, őrnagyi, századosi, fizetőpincéri és frakkos részlegre. És elég bejönni hozzánk, és mi meghúzzuk a figurát a rákütött zsinórnál fogva, és a baba, mint valami luftballon alászáll, és pontosan látni lehet, ki hogyan festett, amikor legutoljára zekét, kabátot, varratot vagy alakítatott át. És ettől olyan vágyakozás fogott el, hogy eltökéltem, ha majd túl leszek a pincérvizsgán, én is csináltatok magamnak ennél a cégnél új frakkot, hogy az én törzsem is ennek a boltnak a plafonján lebegjen, mert ennek a cégnek bizonyára az egész világon nincs párja. Ilyesmit csak a mi fajtánk beli képes kitalálni. Később gyakran álmodtam, hogy nem is a felfújt törzsem, de én magam lebegek a párdubicei szabászat mennyezete alatt. Néha meg úgy éreztem, hogy a mi éttermünk az Arany Prága mennyezetéig emelkedem. Egyszer éjfél tájt ásványvizet vittem föl a szalámi szeletelőgép ügynökének a szobájába, a Van der Kel cég képviselőjének, aki azt a szinte patikapontosságú mérlegünket és a hajszálvékonyan szeletelő masinánkat szállította, és kopogás nélkül nyitottam be. És az ügynök ott ült a szőnyegen, mint máskor is, mert ahogy teletönte a bendőjét, mindig fölment a szobájába és pizsamába bújt, ott guggolt tehát a szőnyegen, és én eleinte azt hittem, hogy passziánszozik, vagy kártyát vett magának, de ő boldogan mosolygott, csak úgy sugárzott róla a gyermeki öröm, és végig a szőnyegen 100 koronásokat terített lassan szét. Egyiket a másik mellé. Már a fél szőnyeget beborította, de ez még nem volt elég, mert újabb kötekbankót vett elő az aktatáskájából, és a pénzt szép, pontosan sorba rakta, mintha a szőnyeg előre meg lett volna vonalazva, hálózva, mintha a százast mindig egy előre fölfestett téglalapba helyezte volna. És mikor befejezett egy sort, és ezek a sorok olyan pontosan metszették egymást, mint a mézes lép sejtjei, hát boldogan nézte a pénzt. Majd végig simított a gyermeki elragadtatásban úszó arcát, és így képét tenyerébe temetve gyönyörködött a bankókban. Aztán folytatta, és tovább teregette a pénzt a padlóra, és ha valamelyik százas a visszájára vagy fejjel lefelé volt fordítva, megfordította, hogy mind egyforma legyen, egyformán álljon, és én csak álltam, és még csak köhinteni, de elmenni sem mertem. Az a pénz egy egész vagyon volt. Egy szobányi hajszál egyforma csempe. És főként az a hatalmas lelkesültség meg a csendes öröm tárták föl előttem az én jövőmet is. Mert én ugyanígy szerettem a pénzt, de ilyesmi mégsem jutott az eszembe. Szinte láttam, ahogy az összes pénzt, amit megkeresek, egyelőre nem százasokban, hanem csak húszasokban, szóval, hogy azokat a húszasokat ugyanígy fogom rendezgetni. Iszonyú gyönyör fogott el, ahogy néztem ezt a kövér, csíkos, pizsamás, gyermetek férfiút, és már láttam és tudtam, hogy ez lesz a jövőben az én feladatom is. Egyszer ugyanígy bezárkózni, vagy elfelejteni kulcsra zárni az ajtót, és mégis a padlóra teríteni hatalmam és rátermettségem kirakós képét, az ábrákat, melyekben igazi örömet lel az ember.

Mysteries.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: tudod, mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: most Módot szerette volna látni. Ahogy kissé nyugodtabb alapokon tartózkodott a szállóban, nyomban a nőre gondolt. Itt nagy baj van. A cipő rejtélye sok mindent megoldana. Ebben a cipőben hozták a levelet, az bizonyos. A barna folt alakja elég jellegzetes. Kié lehet a cipő? Csak a benszülötté, mert Hekker és az újságárus cipőben voltak. Tehát a maláj levelező lapárus hozhatta a levelet. Bizonyára küldte valaki. És a boncolásnál talán műszereket cipelt, vagy ilyesmit. Oda is kell szolga, nem csak orvos. Erre nem gondolt akkor. Elindult a 70-es szobák kanyarodója felé. Gyorsan visszahúzódott. A benszülött jött óvatosan. A rendes kabátjában volt, de vörös kockás rikitú, kék pizsama nadrágban és mezitláb. Úgy siklott Mód altajához, mint valami kígyó. Lehajolt. Gyorsan becsúsztatott egy levelet, és elsietett. A levél félig kiállt az ajtó alól, aztán becsúszott. A lányát vette. Most oda megy. Ebben a pillanatban kialudt az emeleten a villany. Valahol az ügyeletes rendőrtiszt hangja hallatszott. Haló, mi az, rövid zárlat? Érezte, hogy a hirtelen sötétség összefügg a benszülött küldönccel. Gyorsan a lány szobájához lépett, és halkan kopogott. Kissé kinyílt az ajtó. Be akart lépni, de Mód kinyújtott kezébe ütközött. Valamit eléje tartott, és azt suttogta. Az Istenért, vigye már, vigye, és legyen átkozott maga sátán! Ösztönszerűen átvette a tárgyat. Füzetszerű valami volt. Most lépések közeledtek. Távol ajtók csapódtak, zaj hallatszott. Valaki nekiütődött, és egy erős kéz szorította meg a karját. Ki vagy? A boly, mit akar? Az árny Mód ajtajához közeledett. Félix maga sem tudta, hogy miért, melbetaszította, hogy hátra tántorodott. Aztán elsietett, mert hangok közeledtek. Csizmás léptek. Beugrott a személyzeti fülkébe, és villany gyújtott. Kis kék füzet volt nála, amelyen elállt. A banánoxid előállítása és alkalmazása. Írta Richard Decker, egyetemi tanár. Közben ismét kigyúlt a fény. A rendőrtiszt végig sietett, és mindenhová bekopogott. Nem történt semmi. Lassan csend lett, az emberek lefeküdtek. Martin jött be a fiatalemberhez. Na, mi volt itt? Kialudt a villany. Az rendben van, de különben nem történt hiba? Semmi. Egy vendég rendelést adott fel, az étterem valószínűleg kiszolgálta már. Aztán ledőlhet ruhástól aludni. Állítsa be a csengőtáblán a berregyőt. Én is lefekszem. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Martin elment. Félix kinyitotta a füzetet. A banánoxid vegyi képlete. Ez volt a fejezet cím. Ennek a kis füzetnek nagy szerepe van az ügyben. Vicces véletlen. A benszülött bizonyára azt az üzenetet közvetítette, hogy valaki majd bekopog a füzetért. Közben ő kopogott. A lány kiadta a füzetet, és futtában megátkozta. Az igazi, aki a füzetért jött, beléütközött az ajtóban. Sejtette, hogy valami hiba van, de már jött a rendőr, a szobapincér, és menekülnie kellett. Kialudt a villany. Mit jelent ez? Valaki belépett csendben a fülkébe. Ő innen oldalról nem vette észre, és az illető eloltotta a villanyt. Ennek dacára nyugodtan zsebrevágta a füzetet. Sejtette, hogy miről van szó. Ki az? Kérdezte. Suttogó hang felelt. Adja ide azt a füzetet, amelyik a kezében van. Megjegyzem, nem vagyok ideges ember. Kihez van szerencsém?
1: Peter Borkman vagyok.
0: Megdöbbent.
1: Borkman? Hiszen Mód is. Nos?
0: Kérdezte fenyegető hidegséggel a suttogás.
1: Mi lesz?
0: Olyan sürgős. Talán beszélhetünk pár szót.
1: Mi túlhajt?
0: Ön valamilyen rokonságban van Móddal?
1: Az apja vagyok.
0: Kutya egy história. Tisztában van azzal, mondta ragaszul a fiatalember, hogy a lánya milyen helyzetbe jut, ha átadja a főnöke bizalmas természetű jegyzetét. Semmi baja sem lesz. Majd elmenekül máshova. Ipari kémkedésért nem adják ki. Ez ne aggasszon. Kicsoda maga. Házi szolga, de túl buzgóan szívemen viselem a vendégek ügyét. Valami megcsillant a sötétben.
1: Töltött revolver van nála, mondta Borgman. Ha nem adja át nyomban a füzetet, lelövöm, és úgy veszem el magától.
0: Hogy a lányapja ilyen zöldet fráta és tökre akarja tenni a módot.
1: Ezt meg kéne akadályozni.
0: Hát, tessék, mondta. A másik nem láthatta a sötétben, hogy hová menjen a füzetért. Egy lépést tett, kinyújtott revolverrel. Ebben a pillanatban a fiatalember belerúgott a kisasztalba, amely kettőjük között állt, és oldalt vetette magát. Borgman hátra tántorodott, de már is elrántották a lábát, hogy végig zuhant hosszában. Nem sütötte el a fegyvert, hiszen nem is volt célpont. Felugrott. Egy ökölcsapás arcon találta, baktában vágott vissza, de csak az üres levegőt érte. Az ajtó becsukódott, és ráfordult a kulcs. Borgman ott ült a sötétben, bezárva. A szoba ablaka a vendéglő üveg tetejére. A titokzatos ember lepedőt és terítőket hurkolt össze, azután lemászott a fél emeletnyi magasságból. A fiatalember kilépett a folyosóra.
1: Most merre?
0: Kissé elvakult a hirtelen világosságtól. Elhatározta, hogy múlthoz megy. Alig tett egy lépést, amikor hirtelen, mintha a földből nőtt volna ki, oldalról előugrott valaki, és egy tőr csapott le. A döfést már nem védhette. Kissé oldalt bukott, a tőr a nyakcsigolyája helyett a vállát érte. Lecsúszott a mellkasán, és alaposan végighasította a bőrét, de lemejtett mély sebet. Félix elkapta a csuklót a törrel, és csodálkozva állt.
1: Szergiusz herceg.
0: Ön? A tőr a földre hullott. A herceg ilyetten nézte.
1: Igen. Elhatároztam, hogy megölöm.
0: Ihegett.
1: Nem fogja módot szerencsétlenné tenni. Én megölöm, ha elviszi azt a füzetet.
0: A fiatalember zsebéből kikandikált a füzet. Hátra nézett az ajtó felé, amerről jött. Mindenek előtt menjünk innen. Beszélnem kell magával, herceg, de ne idegeskedjék, mint az imént. Megfogta a herceget a karjánál, és vitte. Szergiusz herceg megállt. Ilyetten nézte a másikat.
1: Hová akar menni?
0: Módhoz.
1: Nem!
0: Bizony elég tiszteletlen volt, amit művelt, a tekintetbe vesszük, hogy egy idősebb főúrról volt szó. Megfogta a herceg nyakát, és vitte. A lány szobájánál kopogott, de választ sem várva belökte a herceget, ő is belépett, és ráfordította az ajtóra a kulcsot. Mód felöltözve ült az asztalnál, és írt. Ilyetten ugrott fel.
1: Adjon gyorsan valami kötszert,
0: mondta Félix. Megszúrtak. A herceg egy székbe roskott, és arcát a két tenyerébe fektette. Kimerült a liheget. Mód csodálatos önfegyelmezettséggel, kérdezés nélkül a szekrényhez lépett és kötszert vett elő. Vigyázni kell, mondta a fiatalember, hogy a padlóra ne cseppenjen vér. Ebben a hotelben az ilyesmi bonyodalmakra vezet. Levette a kabátját és kinyitotta az égen. Mód eddig még egyetlen szót sem szólt. Csodálatosan fegyelmezett volt. Valami pasztillát vízben feloldott, fertőtlenítette a hosszú vágást és bekötötte. Azután gondosan eltüntettek minden nyomot.
1: Olcsó el a villany,
0: mondta a fiatalember. Egy ügyeletes rendőrtiszt sétálként annak feltűnhet. A lány elutatta a villanyt és megszólalt. Hol találkozott a herceggel?
2: Most a folyosó. Kértem, hogy jöjjön ide.
0: Nem akart.
2: Erre erőszakot alkalmaztam.
0: Az egészségtelen Monson évszak penészszagú nedves párái súlyosan nehezettek a sötét szobára. Az örökös eső locsogva, csobogva zuhogott, és egy moszkító döngött körülöttük. A dús, trópusi növények folytó, bágyasztó szaga a szobába is behúzódott.
1: Kicsoda maga?
0: Kérdezte a lány.
1: Mit mondjon?
0: Volt már hittérítő, orvos és londéner. Mi legyen még? Rágyújt egy Burns feliratú cigarettára.
1: Vigyázzon, Mód, szólt közbe a herceg. Ő vette el a jegyzeteket. Mi?
0: A lány felugrott.
3: Maga? Maga Borkman embere?
2: Hát, kérem, disztingváljunk. A füzet nálam van, de nem vagyok Borkman embere. Láttam, hogy az ajtaja alá levelet csúsztat egy igen rongyos nadrág tulajdonosa. Erre idejöttem, és kopogtam, hogy beszéljek önnel. Ehelyett átadott egy füzetet, megátkozott és nyugodni tért. Közben egy úr érkezett a sötétben, akit eltaszítottam. Ugyanez az illető később le akart lőni, mert nem adtam át a füzetet.
3: Hol van most az az ember?
2: Rázártam a 90-es ajtaját.
3: A lány az ajtóhoz ment, hallgatózott.
0: Maradjanak csendben,
3: suttogta, és gyorsan kisúrta.
0: Hű, csodálatos egy lány,
3: mondta a fiatalember.
0: Mit csoda karakter?
3: Istenem, suttogta a herceg. És miattam?
0: Mert mindez miattam van.
3: Ha nem tartja tolakodásnak, kegyelmes úr,
2: milyen kapcsolatban vannak Borkman kisasszonnyal?
3: Csend volt. Csak az eső zúgott egyformán, folytonosan. Két cigaretta parázslott egymással szemben. Azután a herceg nagyon halk feleletre hallatszott. A lány. Mód visszajött.
0: Lemászott az ablakon. Megsebesítette?
2: Nem. Revolver volt nála. Örültem, hogy épp bőrrel kijutottam a folyosóra.
0: Adja ide a füzetet.
2: Eszembe sincs. Maga bizonyosan odaadnának a ronda pasasnak.
0: Oda kell adni.
2: Fenéket. Bocsánat, de dühös vagyok. Ez a füzet Dekker tanár tulajdona. Lehet, hogy már fel is jelentette magát.
0: Nem. Nem, és nem is fog.
2: Talán már halott is.
3: Felelt a lány sóhajtva.
2: Na ne tessék ilyent mondani.
3: Dekker tanár a búbópestises tanár, aki miatt vesztek zárva.
0: Az ifjú füttyentett.
3: Drága jó ember, folytatta a lány. Bizonyára utána jött. Nem akart feljelenteni. Őtőle tudta Ránke doktor, hogy nálam van a jegyzet.
2: Az az orvos, akit megöltem? Kérdezte érdeklődve a fiatalember.
0: Mostogaság. Azóta már tudom, hogy nem maga ölte meg. Miért hazudta ezt?
2: Láttam, hogy nagyon szeretné. Ismerte be töredelmesen.
3: Mert azt hiszi, hogy a herceg ölte meg. Hiszen ezért hozta el a bűnjelet is magával. A tört.
0: Igen.
3: De hát ez nem fontos. Ránke zsarolni akart, és valaki megölte.
0: Bizonyára Borkman.
3: És ha nem kapja meg sürgősen a füzetet, akkor sok ember kerül végzetes helyzetbe. Nem számíthat senki irgalomra nála.
2: Ha azt akarja, hogy odaadjam annak a gazembernek a füzetet, akkor őszintén kell beszélnie.
3: Maga a rendőrség embere, vagy magándetektív?
2: Én magándetektív vagyok, felelt a habozás nélkül. Tehát megbízhat bennem. Csak azt kell tudomásul venni, amit akarok.
3: Lehet, hogy most is csak hazudik.
2: Tőlem mindenki telik, felelte szomorúan a fiatalember. De bizonyos, hogy több évet szívesen adnék az életemből, ha magán segíteni tudnék.
3: Hosszasan hallgattak. Az izgalom, a forró, nyírkos idő fullasztóan telepedett rájuk. Elmondok magának mindent, kezdte mondani. Muszáj. A kezében vagyunk. És rajtunk kívül még néhány ember sorsa múlik azon, hogy maga ezt a füzetet...
2: Mag? Virrat.
3: Pontosan, mintha óraműre működne az ég, hajnali 4-kor elmúlt az eső. Délután 3-tól hajnalig zuhogott.
4: Közben a nappali forróságban láthatóan gőzölgött az elpárolgó víztömeg, és egy roppant mosókonyha légkörébe burkolta a szigetet. Reumás, maláriás, tífuszos kigőzölgéssel.
5: Majd én elmondom, szólt közbe Szergiusz. Ezt ugye belátja Mód. Nem teheti helyettem más.
4: Az eső nesze helyett egy felriadt papagáj rikoltása zavarta meg a csendet, és a derengésben lassan kirajzolódott az ablak előtt néhány mozdulatlan pálmakorona árnya. Orosz katona családból származom. Az apám Milenko Szergiusz tábornok Kolcsak admirális oldalán esett el. A forradalom elől én is megkíséreltem a menekülést, de sehogyan sem tudtam a határon átjutni. Moszkvában bujkáltam. Sok viszontagság után végre egy okmányárusnál, aki más névre szóló személyazonossági írásokat árult, megvásároltam a szükséges írásokat. Peter Borkman nevére szóló iratok voltak ezek. Ekkor hallottam először ezt a nevet. A feleségem, kisfiammal és néhány rokonommal a forradalom első napjaiban vagyonommal együtt kijutott Párizsba. A Borkman féle okmánya birtokában most már én is remélhettem, hogy eljutok hozzájuk. Nem így történt. Mert találkoztam Anna Mirszkájával, és beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt, forradalmár. Újdosása közben, mint Borkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia, csúfbűn, utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem Annát. Távol a forradalom lármás politikájától, Szibériában, Acsinszkban telepettünk le. Két gyermekem született, Maud és Peter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Hasznát vettem egy régi úri passziómnak, vadásztam. Rémgyűjtőknek dolgoztam. Anna már tudta a titkomat, megértett és megbocsátott. Régen nem volt már forradalmár, hanem feleség és anya. Nem vágyottam a hercegi életem után. Egyszerűen boldog voltam. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Ez az ember a legjobb barátom volt, de akkor hűvösen beszélt velem. Közölte, hogy egy Peter Borkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt. Kegyetlen gyilkos volt. Szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Borkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek. Elképzeli a helyzetet. Csak egy védekezésem volt, ha elfognak, hogy Szergiusz herceg vagyok, volt kozák kapitány. A gyűlölt Szergiusz tábornok fia. Biztos halál. Mint Borkmant viszont nyomban felkötnek, és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Szahabarovszkban maradt a gyerekekkel. Én tovább mentem. Megbeszéltük, hogy Sanghajban várok rájuk. De Sanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élethalál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert. Nyomban sürgőnzött Párizsba. Mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem, a fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni? Lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Szergiusz herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást. Megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt. Megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodni a mindenbe. Kissé kifulladt. Abba hagyta néhány másodpercre. Az ébredő napfényben megszámlálhatatlan esőcsepp ragyogott sziporkázva, és hosszú, fényes kardlevelek, ázott nagy, színes hibiszkusz kelyhek himbálóztak a sirokkó hajnali légáramlásában. A fiatalember egy újabb Burns cigarettára gyújtott, és nagyot sóhajtott. Minden tagjában érezte a döglesztő évszakot. Anna találkozott Shanghaiban egy régi kedves kollégájával, a jóságos Derek Decker tanárral. Akkor még csak jó nevű szerológus volt. Valamikor, mint gyakorlatos orvosok együtt tanultak a moszkvai kórházban. Decker segítségével a második feleségem Buitenzorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot azon a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Mood fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe. Jelenleg kapitány. A másik fiam, Sergius Iván herceg, szintén katona. Francia állampolgár lett. Századosi rangban van. Anna tavaly halt meg. Rendkívüli. Jóságos, okos és erős nő volt. Mód örökölte a természetét. A felmelegedő napban már megindult a föld párolgása. A délnyugati szél lassú hömpölygéssel ontotta a sziget belseje felől a mocsarak kénhidrogénes szagát. A fő hasogató sirokkóban, mint állati csápok, olykor megmozdultak a pálmák levelei, és hatalmas bíbor színű páfrányok sógtak az ablak előtt. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borgman. Párizsban kaptam kész ez az első levelét. Havi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekkszámlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Sergius herceg, mint Peter Borgman, rablógyilkos és bigamista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borgmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borgman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás. A Burns cigaretták kesernyés szaga áthatóan érződött a szobában. Most majd én folytatom, mondta Mood. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Továbbra is gondoskodott rólunk. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját. A fiúnak minden szilánknyi koponyacsontja külön sajgott. Hogyne, felelte bágyattan. Az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul és... Mi baja? Kérdezte a lány. Ez az évszak. Nehezen bírom. Sóhajtott. Folytassa, kérem. Milliókat ér a szer, amely megóvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 holland forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borgman levele. Felszólított, hogy szerezze meg a füzetet, a banánoxid leírásával is hozzam ide. Lopjon meg a legderekabb embert, a jótevőnket. Ezt a végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor... Mit mondjak? Az apámat ismeri. A fivérem katonatiszt, és én is... Szóval... Sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzen meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Werft Vredenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt Kislagondán, a Grand Hotelben szálljak meg, egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki.
3: és majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linner jóvoltából, átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban, a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel is. És haldoklik. A pálott forróság elviselhetetlen volt. A kert, mintha füstölne. Pára réteg húzódott felette. És az ablakpárkányról, mint valami miniatűr krokodilus, egy lüktető torkú tokegyik bámészkodott a szobába. Csicsak! Mondta hangosan a hüllő, és várt. Csicsak! Kiáltott újra, és eltűnt az ablakba. Mó cigarettára gyújtott. Hallgattak. Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet, mondta Félix rekedten. Letette a cigarettáját, és már nyúlt a zsebe felé. Kopogtak. Ki az? A rendőrség! A bolyruhás idegen mesztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe. A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel. Bocsánat, mondta a rendőrtiszt. A hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiéné. Megfoghatatlan eset. Találkoztak önök az elmúlt 24 óra folyamán az illetővel? Én nem találkoztam vele, felelte Maud. Sergius herceg elgondolkozott. Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kilincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal, ez bizonyos. Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt? Dehogy nem. A 102-es. Köszönöm. A kapitány a telefonhoz lépett. Megengedi, Borkman kisasszony? A lány cigarettára gyújtott. Parancsoljon. A portára kapcsolt. Itt Woodier kapitány. Ki lakik, kérem, a 102-esben? Hogyan? Ez biztos? Köszönöm. Elhülten tette le a kagylót. Nos? Kérdezte Elder. Ki lakik a 102-esben? Senki. Két hete lakatlan. Cifra. Elder csak ennyit mondott. Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben. És nem magándetektív. Csak úgy vállalta, mint a gyilkosságot. De hát ki? A sok szörnyűség dacára már az első találkozástól kezdve foglalkoztatta ez az ember. Bűnöző? Ne. Érezte. Kívánta. Nem az. Ne legyen az. Ön beteg lesz, Borkman kisasszony, mondta Elder. Én? Miért? Egyik cigarettája még itt füstöl a tálcán, és már másikat szív. Felvette a vastag aranyvégű cigarettát, amit Félix hagyott a tálcán. A herceg olyan távol ült, hogy ő nem szívhatta. Nem ízlett. Valaki megkínált vele. Látom. Mr. Burns. Nem is tudtam, hogy ismerik egymást. Maud nem felelt. Zsák utcában volt. Nem ismerte Burns-t. Ha megengedik, mondta a kapitány, kissé körülnézünk a szobában. Maud nyelt, és a szíve rendetlenül zakatolt, de nyugodtan mondta. És mit keresnek? Egy szőnyeget. Én őrizetben vagyok? Ne, szó sincs róla. Ezt az intézkedést feloldottuk. Akkor kérni fogom az ügyész írásbeli utasítását. Úgy tudom, anélkül tilos a házkutatás. A kapitány meghökkent. Parancsoljon, mondta szolgálatkész udvariassággal Elder, és a zsebéből egy írást vett elő.
4: Természetesen a legcsekélyebb szabálytalanságot sem köteles eltűrni. Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indoklás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja. A kapitány csodálkozott a legjobban, de azért már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt.
5: Itt nincs semmi. Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet, mondta a főfelügyelő, és elindult a szekrényhez.
1: Most megtalálják a fiatal ember. Mód sikítani szeretett volna. A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
5: Semmi.
1: Elder kinyitotta a szekrény ajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félix-el.
5: Itt sincs semmi,
1: mondta, és becsukta a szekrény ajtót. Azután köszöntött, és távozta. A fiatal ember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal. Mód és a herceg a meglepetéstől még mindig mozdulatlanul ültek.
5: Most rohanok, hadarta egy szuszra a fiatalember. Elder visszajön.
1: A kabátot egy székre dobta.
5: Várjon,
1: kiáltotta Mód. Mi kiadtuk magának a legsúlyosabb titkainkat. Nem lehet olyan bűnös, hogy továbbra is tartson tőlünk.
5: Nem is erről van szó. Ha bűnös lennék, bevallanám. Sajnos csak hülye vagyok, és ezt szégyellem. Nevem Félix, mindössze ennyi igaz abból, amit elmondtam.
1: De a rendőrség ilyesmiért nem keresi.
5: Elder azt mondta, hogy jávaréme vagyok, legyintett.
1: Ravasz dolog volt. Azt akarta, hogy ön megijedjen tőlem, és kiadjon neki, amennyiben itt rejteget. Mert ki mer egy rablógyilkost elrejteni? Ön azonban kivétel.
4: Elder csúnyán csalódott trükkében. Maga, abban a hitben, hogy jávaréme vagyok, tovább rejtegetett.
5: Ezért fogadja hódolatom.
1: De, szólt közben a herceg,
5: miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
1: Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le, csak fel.
5: De miért üldözi?
1: Mert nem akarok nősülni, de, tette hozzá gyorsan, ez az elhatározásom nem végleges.
5: Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem zörrenés.
1: Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be. Félix, mint egy vadmacska ugrott oda, és felrántotta az ajtót. Egy tompa durranás, egy kiáltás, a fiú visszatántorodott, és két kezét a szemére szorította.
5: Mi az? Kérdezte rémülten a lány. Azt hiszem, megvakultam, vagy ilyesmi.
1: Mutassa az Istenért.
5: A két szeme vörös volt, és szörnyen égett.
1: De lassanként ismét látott.
5: Átkozott gazember. Riasztó pisztolya van.
1: Lassan kipisztult a látása, de még szédült. Nem tudta azonban, hogy ez a gázpisztolytól van-e. Rosszul volt már néhány órája, mintha maláriája kezdődne, ami könnyen lehetséges. A lány vizes kendővel törögette a szemét.
5: Micsoda briganti,
1: dühöngött Félix. A herceg elolvasta a levelet, átnyújtotta magának. Holnap éjfélkor a füzet feküdjön az ajtó küszöbén. Ha nem így lesz, akkor holnap után reggelre megtudja a világ az igazat. Ebben már benne lesz az is, hogy Maud Borkman kirabolt a főnökét, és Félix Crickley, a kormányzó fia, megölte Ranke doktor, és több rendbeli bűncselekményt követett el a Grand Hotelben. Ez az utolsó figyelmeztetés. Borkman.
5: Maga.
1: Kérdezte Mód csodálkozva, és egyben sok mindent megértett.
5: Igen, igen. Crickley kormányzó fia vagyok, sajnos. Az apám hazacsalt Párizsból, mert sokat költöttem az egyetemre. Az ilyesmi drága mulatság Párizsban. Csak egy valamire való lakály, 800 frank havonta. A többi tudja. Nősülési ígéret, ruhaelzárás, szökés vitorlá, pizsamában és kikötés az önszekrényében. Odaállhattam pizsamában, Crickley kormányzó fia, szobát nyitatni. Most már teljesen elveszett ember vagyok, mert itt 100 bűntény történt, és egy alibim sincs. Mit csináljak?
1: Olyan síralmasan mondta ezt, hogy a lány elnevette magát.
5: És miért kereste Elder, ha nem fogta el?
4: hogy feltartóztasson, amíg a papa jön. Mert akkor aztán nincs vita. Az öreg igen elszánt fiú. Kemény lépések közeledtek, és megálltak az ajtónál. A fiatal ember már is a párkányon volt, és mint valami szöcske ugrott le a puha, ázott földre, aztán futott. Mód a fenyegető helyzet, a katonás lépések dacára. Önkéntelenül a fiatal ember után nézett, és nagyon boldog volt, hogy mégsem bűnös. Kopogtak. Márkejt tanácsos lépett be két egészségügyi katonával. Komor volt, és igen hűvös hangon mondta.
6: Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítő.
4: Decker, kiáltotta rémülten a lány.
6: Igen, közel a véghez.
4: A pulzusa jelenleg alig tapintható. Naponta megállok egy percre a betegszoba küszöbén, és egy rajongó segédorvos, aki önként van ott mellette, jelent mindent. Ma azt mondta, hogy szerinte Decker mondani szeretne valamit, de gyenge. Megpróbálkozott kámforról.
7: Nagyon szenved.
4: Érdekli, kisasszony, hogy ön miatt milyen helyzetbe került? A testét fekélyek borítják, a hóna alatt tojásnyi dudorok, az arca alig látszik. Bőre még a palmira olaj alatt is szörnyen éghet.
7: Elég, kérem,
4: léhegte Maud. Sergius kiegyenesedett. Itt egy bűnös van, kérem. Én. Akkor önre is vonatkozik, amit mondok. Ez a nagylelkű tudós eljött ide, hogy megmentse Borkman kisasszonyt a fegyháztól, és visszaszerezze az állam jogos tulajdonát. Most, haldokolva is, csak arra kért a segédorvos útján, hogy ne tegyek jelentést a vallomásáról. Próbáljam előbb szép szerével visszaszerezni a vegyszer leírását.
6: Megtettem. Itt vagyok.
4: Adja át a füzetet. Én leviszem Deckernek, és futni hagyom önt. Ha nem, akkor Decker nevében feljelentést teszek. Ilyetten néztek össze a herceggel.
7: Kérem, a füzetet valaki elvitte.
4: Szóval nem adja ide?
7: Higgy el, kérem, hogy nincs már nálam, de ha egy napig vár...
4: Helyes. Várok egy napig. Azt hiszem, Decker is itt lenne. De azután nincs pardon.
7: Vicente.
4: És ment. Mit fogunk tenni? Kérdezte Sergius.
7: A lány nagyon határozottan felelt. Visszaadjuk Deckernek, ami az övé, és vállaljuk a sorsunkat.
4: A kapitány és Elder ott álltak a 102-es szobában. A mennyezet átázott, egy jó darabon beomlott, és jelenleg deszkával takarták el a nyílást.
1: Hogy ilyesmit így hagyjanak egy finom hotelben.
4: Ne felejts el, mondta Elder, hogy már egy vendég sem tartózkodna a szállóban, ha nem lenne vesztegzel. Igazán ráértek a javítási munkákkal szezon után foglalkozni.
7: Hát ez mi?
4: A földön egy félig szívott aranyvégű cigaretta feküdt.
7: Brands. Érdekes. Azt hiszem, meglátogathatnánk Mr. Brands-t. Nem gondolja, kapitány úr?
6: Semmi kifogásom.
7: De miért hívták ide Villiénét?
6: És ki volt az a férfi, akinek Sergius herceg csak a kezét látta?
4: Villiéné ügyéről megvan a speciális feltevésem. Az egyetlen lehető megoldás.
7: Talán
6: közölhetné a megoldást.
4: Nagyjából. Illetve szimbolikusan.
7: Tehát? Azért, mert valaki rendőrkapitány, tudhat hegedülni is.
6: Ezt a célzást visszautasítom. Csak magamnak szoktam hegedülni otthon, és fogalmam sincs, hogy honnan tudja.
4: Bocsánat. Csak a példakedvéért mondtam. De vehetünk másikat. Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak.
6: De nagyon valószínű.
4: Többet azért nem mondok, mert a vizsgálat eredményét közölni, vagy gyanúsítani, az kettő.
0: Szóval van gyanúsítottja a dr. Rankeri-okosát illetőleg?
4: Igen.
0: Valami feltevés?
4: Nem. Tudom, hogy ki a gyilkos. Biztosan tudom, már az első naptól kezdve.
0: De miért nem mondja?
4: Nincs bizonyítékom.
0: Menjünk Branshoz.
4: Brans kénsárga arccal ült egy karosszékben, a szemei alatt kékes, mély karikák. A halál. Ez jutott eszébe Elbernek, amikor belépett. Szeretném megkérdezni öntől, Mr. Brans, hogy mikor járt ön a 102-es szobában? Kérdezte a főfelügyelő.
0: Brans sóhajtott. Az melyik?
4: Fenn az emeleten. Hibás a mennyezete.
0: Nem jártam ott soha.
4: De ez a cigaretta vég az önéi közül való. Megnézte.
0: Az enyém.
4: Szokott ön cigarettát kínálni?
0: Szoktam. Ki nem szokott?
4: Úgy látom, rossz kedvű, Mr. Brans.
0: Jól látja. Beteg vagyok.
4: Megkérdezhetném, mi baj?
0: Mi köze hozzá?
4: Talán ez is az ügyre tartozik? Hallja, szólt rá a kapitány. Talán más hangon beszélne. Csak hagyja, kapitányom. Mr. Burns joggal ingerléke. Ennyi. Hol verkliz neki?
0: Hát ez is átközült dolog.
4: Bühöngött a beteg.
0: Valahol egész nap kornyikának a közelme.
4: Eldel a fürdőszoba felé ment, ahonnan a hangok hallatszottak.
0: Nem ott zenélnek,
4: mondta gyorsan Brans.
0: A kis udvarban, szemközt.
4: Eldel lenyomta a kilincset.
0: Na,
4: mondta valakiben. Ki az ott? Kérdezte a kapitány.
0: Hacker,
4: felelte az illető bentről.
0: Mit akarnak, fürdök?
4: Vendége van? Kérdezte Elder Brans.
0: Igen. Talán ehhez is van valami közük. Hm? Egy Hacker nevű kikötőmunkás, aki itt rekedt a Westexánál. Régi barátom. Bejár ide fürödni, és képeslapokat olvas.
4: Jó. Ne legyen már olyan mérges, Brans. Beszélni szeretnék azon Hacker barátjával. Brans a fürdőszoba ajtóhoz ment, és belerúgott.
0: Hé! Jöjjön ki, de mozogjon! Mit ordít maga? Nem kell befejezni, a rendőrség van itt.
4: A kapitány végighúzta ujjait a homlokán. Ernyesztő nyomás préselte itt az ember idegeit. Négyre jár. Nyomban zolni fog. És így eső előtt az ember úgy érezte, hogy minden idegszála borzolódik, mint a macska szőr. Nyílt a fürdőszoba, és egy káprázatosan sokszínű pizsamában kijött Hacker.
8: Mit kívánnak?
4: Kérdezte előkelően, és a zsebéből egy Brans cigarettát vett elő.
0: Mit keresett maga fenn a 102-esben?
4: Rivalt rá Elder.
0: Ez a hang, fogd be a szál, mert úgy rávágok, hogy kiesik a fogad. Tedd el azt a cigarettát, ha előtte válsz!
4: Bámulatosan jó hatással voltak Elder szavai. Hacker magatartása nyomban megváltozott. A cigarettát egy szokott jasszos mozdulattal eloltotta.
0: Kérem, főfelügyelő úr, hát én teljesen megváltoztam. Csend! Ne beszéljen úgy a vendégemmel,
4: lépett közbe Brans.
0: Ó, igaza van. Gyere, leviszlek a mosókonyhába. Na, megállj, bitang, majd adok én neked.
9: Kérem, főfelügyelő úr, ne vigyen, én megmondok úgy is mindent. Mr. Brans beleegyezik, hogy itt kérdezze. Ugye, Mr. Brans?
0: Természetes, szólt közbe Brans.
4: Jó. De akkor adjon bennünket magunk a Mr. Brans, mert lehet, hogy nagyon megverem ezt az urat, és ilyenkor Mr. Hackerrel szeretünk kettesben lenni.
9: Na de hát,
4: választhat Mr. Brans. És valahányszor az amerikai felé fordult, a hangja és az arca legudvarjasabb lett, majd az ellentétbe csapott át, Hacker felé fordulva.
0: Megállj, kutya,
8: Összetörlek, ismersz már!
4: Brenz átment a másik szobába. Elder körülnézett, és mindenfelé keresgélt valamit. Végre egy hosszú bőrönc híjat talált, az többszörösen összehajtotta, és Hekker elé lépett.
8: Elder,
4: mondta a kapitány, tudja, hogy nem szabad a vallatásnál. Nézze, kapitány úr, Hekker az én osztályomra tartozik, mert a kikötői kirendeltség a bűnügyi csoport tagjaiból áll. Itt egészen más emberekkel van dolgunk, mint az egészségügynél. Ezt a Hekker csak úgy lehet szóra bírni. Kérem, főfelügyelő úr, én bevallom, ott voltam a vendéglő előtt, de a kerékpárhoz nem nyúltam.
8: Szóval tagadod,
4: mondta Elder, mintha valóban ez érdekelte volna.
8: Nem teszetted szét? Hát az már csak az után volt. A Slips mondta, hogy úgyis belekever, ha nem szedem szét. Hát szétszedtem, de nem én adtam el, kivéve a lámpát és az áttételt, tehát azt is mi a fillérekért.
4: Dolgos Hekker,
8: én meguntalak téged.
4: Szeretném, ha átmennél angol gyarmatra. Hadd tanuljanak valamit ott is a rendőrök.
8: Belegem volt.
4: Ha megígéred, hogy örökre elmész Jáva közeléből, elengedlek.
8: És nem ver meg.
4: Az más lapra tartozik. De erről is beszélhetünk, ha megmondod, hogy mit kerestél a 102-es szobában.
8: Ott komolyan nem is...
4: A szíj megmozdult.
8: Ott komolyan nem is volt olyan rossz. Amikor ide tettek, ebbe a fülkébe, ahol az öreg verklizik, sokszor át... Másztam ide, ha nem volt senki. Itt, és cigarettát loptam. De készpénz soha. Esténként kiszöktem a kamrából, és fennaludtam a 102-esben, mert...
4: Honnan volt kulcsod?
8: Van egy generálnyitóm.
4: Honnan?
8: Magam csináltam ácsodronyból. Mondta, hogy nem üt?
4: Nem mondtam.
8: Na, gyerünk tovább. És ez volt.
4: Ne hazudj.
8: Hogy történt az, amikor egy nő és egy férfi találkoztak? Én nem.
4: Mi?
8: Én nem tagadom le. Egy este csak ugyan jött valaki. Épp hogy a szekrénybe bújhattam.
4: Nem láttam senkit. Csak a járkálást hallottam. Azután kopogtam. Jött egy nő is.
8: Mit beszéltek?
4: Kevesen.
8: A férfi azt mondta, de nagyon dühösen.
4: Mit akar tőlem?
8: A nő vadul, sziszegve felelt.
10: Elpusztulok, ha Arthur meg tudja, végezz veletek, és most nincs szökés.
8: Azt mondta a férfi.
4: Akarsz pénzt? A nő.
8: Nem, elkéstő mindenet, aljas. Azt hitted, hogy elhagyhat csak úgy mi? Feláldozta magam. Utálom Williét.
4: Azután nem hallottam semmit.
8: Te, ne hazudj, mert nem hallottam semmit.
4: Elder ismerte az embereit.
8: Tudta, hogy Hekker titkol valamit, de azt is tudta, hogy ezt a valamit sohasem fogja elmondani, mert önmagát keverné bajba.
4: Mivel zsarolod ezt a Brunst?
8: Én nem, te vigyázz, én nem tagadok le semmit. Átjöttem titokban valami ennivalóért. Egy mesztelen pasas leütött.
4: Fú, amikor magamhoz tértem, Brunst még hortyogott is körülnéztem. Az egyik fiókban leveleket találtam egy úri nőtől.
8: Te!
4: Torkon ragadta és rázta.
8: Te gazember! Hazudtál!
4: De Hekker hallgatott.
8: Elder ismét tudta, hogy hiába minden. Most nem szól, mert árulkodás lenne. És az ilyen inkább agyonvereti magát.
4: Hát ide figyelj, te bitong! Reggel és este jelentkezel nálam az irodában, és amelyik napon ezt elmulasztod, letartóztatlak. Megértettél?
8: Nem, megértettem, főfelügyelő úr.
4: Mehetünk, kapitány úr.
8: Miután tiszta lett a levegő, előjött ismét Brunst.
11: Mondja meg a pióca, hogy szabadulhatnék magától?
4: Kérdezte dühösen, és sóhajtó egy cigarettára nyújtott.
8: Hát sehogy, felelte Hekker. Ezen túl jól akarok.

0: úgy sem fog soká élősködni rajta. Néhány hétig élek legfeljebb.
1: Hát, az is van. Nem lehet nyugdíjas állásom, ezt tudom. De miért ne élne tovább?
0: Mert elpatkolom.
1: Ekkel is rágyújtom. Ha nem lenne az arca ilyen bágyat és sárga, azt hinné az ember, hogy vasgyúró.
0: Voltam valamikor, nem is olyan régen. Kalózokkal és rablókkal kereskedtem. Ahhoz kell valami. Most már fogja be a száját és hagyjon békében. Nem is tudom, miért tűröm a zsarolását. Amikor megátkoztak, és most már úgyis vége.
1: De ha nem, akkor 10 évi fegyházat jelent az a levél, amit az íróasztalából loptál.
0: Egy ideig csend volt.
1: Csak ugyan szörnyű itt ez az évszak.
0: Ügynyögte Hekkel.
1: Öregszem.
2: Azelőtt fütyültem a sirokkor.
1: És keserves arckifejezéssel jel.
0: Most már hagyjam békén, és szabályon, ha akar,
1: mondta Rekette sírós hangon a vastagyan. De Hekkel ismét végig simította vele egy tékező homlokát.
0: Nem. Már nincs étvágyam.
3: Mit érez?
0: Érdeklődött Brown.
4: Mintha a fejem tetejét szorítanák.
3: Én is azt érzem. És hideg a lábam, nedves a kezem. A szemem előtt néha sok apró pont ugrál a pillanatok. Ekkel elsápad. Lehet, hogy az átok ragályos. Nem hiszem.
0: Én is úgy érzem, mint ha megátkoztak volna.
3: Az könnyen lehet, felelte Bruce, ha az én átkom fog.

Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy, süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulott. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, azután felhúzódott, és már is bent volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádogmosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szobaasszony lakhat itt. Né, ott egy korallfüzér a tükrön. Ezt a szobát említette a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kissé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émelgett, és a keze, lába zsibbadt. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig hogy ledőlt. Hopp, az asztalon egy kulcs. Egy fő kulcs. Erről ordítozott a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit, hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába, sőt, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulcssal szerez borotvát is. Hopp! Összeborzott. Hogy mit tesz a kényszerűség? Zsebretette a kulcsot, és elindult a borotva vadászatra. A folyosó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb éppen nyílt az ajtó. Szürke ruhás férfi lépett ki, megfordítva a kulcsot a zárban, zsebretette, és elindult a lépcsőn. Ez lemegy a hallba vagy az étterembe. Gyerünk! Kinyitott az ajtót. A fő kulcs simán fordult. Belépett. Nem kellett sokáig keresgélni. A mosdó üveglapján ott feküdt a teljes készlet. Borotva, krém, timsó és fenőszíj. Gyorsan zsebretette a borotvát és a krémet. Első rangú.

0: a penge gyönyörű gyöngyháznyelő, a nyélen aranybetűkkel ezált, Sidney Crick. Nem vett el mást, csak még egy szappant és törölközőt, aztán elsietett.
1: Na most, melyik szoba üres?
0: A fél emelet bizonyos, hogy tele van. A csiga lépcsőn felosont a másodikra. No, a konyha liftnél ott áll egy szolga. Leült szépen a falhoz lapulva.
2: No, gyerünk!
0: Kiabál be az éttermi lift aknájába a szolga.
2: Mi lesz? Hallja, ne kiabáljon!
0: Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón.
2: Bocsánat, de a márki türelmetlen.
0: Akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van?
2: Egy kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt.
1: Mit mesél?
2: A Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte, de nem láttam ott.
0: Hát ezért repül.
1: Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából?
0: Kiabálta magából kikelten a szállodás.
2: Lehet, hogy otthon van még fiókban. Az angol utálja szőnyeget, és talán belökte valahová.
1: Miért nem nézték meg?
2: Mert csak a jelenlétében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember.
0: Hát ezt még elintézzük. Ezt a gazságot.
1: Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja. Érti?
2: Igen.
0: Zúgott a kis lift, jött a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet.
3: A 102-esben ott van még az elázott ágynemű, azt holnap hordják le. A beomlott faldarabokat is takarítsák el.
0: Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csiga lépcső rejtekéből.
1: Van már szoba. A 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal.
0: Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással.
1: Egy szép, félsült csirke feküdt a tálon.
0: Ezt nyomma zsebre vágta, és sietett a 102-esbe. A beomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penészszaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. Zuhogott a meleg víz. Még ez a egyszerű érzés, hogy fürödni fog. Ez sem oldatta fel keserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van vele. A csirke sem ízlett, pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kilakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sidney Crick kijelzésű gyöngyházborotvát. Azután megfürdött, és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé áll, és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs a zárban.
1: Jönnek.
0: Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot.
1: A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett. Így.
3: Ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs,
0: mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla.
2: Majd jövőre kitisztítjuk. Mitől van ez a csúfolt a szőnyegen?
0: Egy üveg pálinka ömlött rá.
1: Szégyelhetik magukat.
2: Csak meg kellett volna kérdezni Brunst.
3: Nyomban mondta, hogy a szőnyeget ő lökte be a komódba.
0: Félix megkönnyebbült. Ezek nem jönnek.
3: Ekülben jobb lesz ezt a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád mellé.
0: Puff! Csak annyi ideje volt, hogy villámgyorsan kilépjen a kis ablakon és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban. Ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül.
3: Hallatlan pimasság! Süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani
1: és fürödni.
3: Vigye ezt a vacakot az irodába, és amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol ezért. Banda! Gyerünk, gyerünk!
0: Elvitték a ruháját. Ott állt a borotvával és a főkulccsal, félig szőrös arccal, ruha nélkül. A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törülközőbe tette, és mint valami batyut a karjára kötötte. Azután kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét. A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső, csuromvizes lett nyomban. Mindössze három sötét ablakot pillantott meg.
1: Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett.
4: Nem jó.
1: A lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki, és beszélgetést hallott. Az özvegy. Nyomban megismerte Signora Relli mély színezetű hangját.
5: Nem volt sok örömöm az életben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem.
6: Az a kérdés, hogy jó volt-e?
1: Mondta egy érdes férfi.
5: Most hiszem, igen. Hogy most nyomja valami a lelkiismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után.
6: Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül.
5: Márpedig ugyanebből a rendből, ugyanezek a gombok. Ilyen bársony gallérű szürke folttal.
6: Olyan különös.
5: A szürke foltot egy moly rágta a bársonyba.
6: Érdekel.
5: Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának.
6: Szóval, mi az, ami szinyórát bántja?
5: Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést. Mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Coughlint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban.
6: És miért tagadta le?
5: Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam.
6: Nem tette helyesen.
5: Olasz vagyok. Szerelemről volt szó, regényről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig és nagy áldozatokat hozott érte. A nő is művésznő volt. Együtt táncolt a fiúval, és férjhez ment egy öreg, csúf főszerkesztőhöz csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. Villiénéről van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, sírt, és elájult. A fiú Szingapurban otthagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmije sincs, csak a vén, utálatos férje is, és azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének, mert ő Dodit nem hagyja.
6: Pokolba való fekélyes életek.
5: Sí, most már én is tudom, sí. De Szingapurban még romantikát láttam benne. És a Villiéné elszökött valahogy innen. A rendőrségen nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Hódnénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani és kérni, hogy segítsen rajta.
6: Mit csináljak?
1: Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallott. A misszionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy szál batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt ruha vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett. Csendesen lopóckodott. Hallgatózott, benyitott a szobába, és ijedten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofont.
7: Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
8: Hagyja abba az önök muzsikálást,
1: mondta egy szőke, molett, estéi ruhás nő. Hillier, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső 10,000-ből.
8: Ne írja elő nekem mi, hogy mit tegyek,
1: és dúdolt.
7: Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
1: Közben a frak nyakkendőjét oldozta.
8: Szégyelheti magát! Mit gondolhat rólam a személyzet? A szobalány a flörttől, egy amerikai milliárdos!
1: Hillier fütyült, levette a kabátját, és egy szék támlájára helyezte.
7: Miss Saltis regrets
1: A nő egy 10,000-eket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta.
8: Feleljen nekem!
1: Rikácsoltak közönséges durva módon.
8: Nem vagyok a kutyája, tudja?
1: Hillier közömbös arccal cigarettára gyújtott.
6: Már kiabáljon, kérem, felelte unottan. Nincs az automata büfében.
8: Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felírónő voltam, miért nem egy feleség, hogy elő kell a hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz? Ki? Egy kikiáltóhoz? Aki vásáros bodék előtt lisztes képe ordít, ma is csak az, ami volt, piaci árus, a milliók dacára.
1: Hillier dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt.
7: Miss Saltis regrets she is unable to lunch today.
1: A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók hervadásnak induló kifestett baba arca eltorzult a dűtől.
8: Szélhámos, kikiáltó, robotmúltú!
1: Rikácsolta.
6: Kérem, ne csapjon botrányt, mondta Hillier csendesen. Mert?
8: Megver? Képes rá, fúj, szobalányok lovagja!
6: Nézd mi, most már hagyja abba. A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőröm, hogy azt hiszi, hülye vagyok.
8: Nyalázatos, rágalmazó, fegyhasztöltelék!
1: És ő is vetkőzni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi sejemholmit egy szakítással derékig tépte rongyá. Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső, és nagyon távolról, utána szüremlett tompán, a zápor neszén át, hogy
7: Miss Saltis regrets she is unable to lunch today.
1: Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobába. Csak annyi ideje volt, hogy a fal is a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobalány látszott, csinos bóbitában. Három nő ült kin. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugerzeim, von der Frühwart lovag özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jörinc, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres, ősznő, magas nyakú, fekete blúzban. Helga Jörinc, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobalány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott.
8: Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon le egy plümót,
1: mondta Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovag özvegye.
8: Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma.
1: Igazán kedves, hálálkodott Helga Jörinc, teozófus nő.
8: Köszönöm. Ő fogadja el, méltóságos asszonyom hálám jeléül, a női erkölcs nagysága és a halhatatlanság című munkámat. Ah, köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok. Jörinc kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban tenisz és vitorla nélkül. Néhány jó könyv menthet meg.
1: Petrovna gyönyörű nő. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű, angolos szövet kosztümjében Ibsen-darabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment,
8: és hátratett kézzel, retükőjét lóbázva az ujjain, nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovagözvegye, és Jőrinsz kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős, teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikőbe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyet talált, ezekből is eltett egy csomót. Aztán belőtte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. Házi tolla. Jőrinsz kisasszony visszajött.
9: Hát választott, kedves?
8: Igen, ezt meg ezt felelte, és találomra levett két könyvet a polcról.
9: Jó éjszakát!
8: Ó, igazán szép műve, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet, aki választottak közül.
10: Ha?
8: Ez már szép. Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni?
9: Már régen foglalkozom. Jó éjszakát!
8: Viszontlátásra! A bárónő távozott.
2: Kész a fürdő!
8: Jelentette a szobalány, és elköszönt. Jőrinsz kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér.
11: Bújjaj!
8: Lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön! Elkésett. Rémes. Az inas jött a plümóval, és elhülten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosó.
11: Szörny, de hírt.
8: Nem ért.
11: Na...
8: Közben csuklott, és olykor idegsokkosan megrándult a félvállal. Még hetek múlva is összerázkódott az emlékhatása alatt. Jőrinsz kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovagözvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus nő őszfeje felett, ha találkozta. Tizenegy óra lehetett, Maud még olvasott, amikor kopogtak. Tessék! Egy ijesztő hölgy lépett be a szobába. Különös, kávészínű blúzban volt, sötét, taft alsószoknyában, lakcipőben, és a fél arcát mértani pontossággal elhatárolva teljesen belepte a szőr.
11: Át kell öltöznöm! Ruhát hoztam!
8: Egy csomag volt nála, amiből egy kard állt ki. Maud először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan.
11: Jellemző,
8: mondta Félix keserűen. Ön e drámai helyzetben kikacag.
11: Honnan jön?
8: Lehet azt tudni. Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickmann sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán, a kabát csuklón felülért, és az első mozdulatnál lepattant egy várrózsája. Most borotválkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte.
9: Hát borzasztó, így félszakállal.
8: Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni. Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint a mesebeli, félig nyúzott bakkecskét. És egyszerűen magához húzta a lányt. Maud, enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy mindent tudok magáról, és mégis szeretem. A lány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét. Jól esik, amit mond. És talán, ha máskor... Úgyis mindegy. Ide hallgasson.
10: Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék. Késő. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár Decker feljelentése, akár Borkman leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide, kérem, a füzetet. A füzet? Mód ilyetten nézett a férfi rémült arcába. Mi van a füzettel? A 102-esben ott maradt. A szolgaruhámban. A zsebében volt. És levitték.
12: Nem tud érte menni?
10: Suttogta a lány. Elvitték a ruhát az irodába. A kabátban volt a füzet. A lány vállat vont, és lehullajtotta csüggetten a két kezét.
12: Akkor hát... vége.
10: Ma éjjel 12 órakor eljön a füzetért Borkman. És ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki. Az apám, a fivér. Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabátban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába.
12: Nem!
10: Nem szabad tovább kockáztatni, értem, a saját becsületét. Így gyilkoltak. És nincs alibije. Nézze, Maud. Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett. Ezt nagyrészt maga idézte elő. Nem fontos a saját becsületem, ha a magáé veszélyben van. Kitartunk egymás mellett, bármi történjen. Ó, hát maga komolyan magához szorította a lányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban, Maud. Szeretném, ha ezt olyan komolyan venné, ahogy érzem. Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre. Én megyek. És gyorsan kisurrant az ajtó. Este volt. Éjfél jön. Borkman. Mód megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Aztán lecsavarta a villanyt a szobájában, cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy, lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pálottan forró indiai éjszakában. Pára burkolt a vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajószirén a sírt hosszan búgva, bizonyára mélységes ködül az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta magát. Az évféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelkiismeret furdalást. A vidám, lelkes szemű jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csaszognak. Egy ajtó csapódik. Vízcsap zuhó. Csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pinceízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. 4-5 moszkító is döng körülötte, és egy közeli szobában 12-t gondol. Éjfél. Borkman órája. Lecsen a moszkítóháló, egy denevér vágódott neki. Mód megfordul. Csodálatosan nyugodt. Az ablak előtti sötétből előbökkön egy mozdulatlan pálma korona. Révetegen tűző, füstfehér, bizonytalan holdfényben. Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csend. Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó? Esetleg mind a kettő. Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangrove ingovány enyhe záptojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő mélységes csend. A holdfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan fekete fal áll a szobában. Mód előveszi az öngyújtót, cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang. De nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt Mód bejött. Itt lapul órák óta. A lány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az Borgman?
11: Igen.
10: Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van, egy bojruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban elbújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet.
11: Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben.
10: Mód nem látta a beszélőt. A szoba legtávolibb sarka felől jött a hang. A lány nem is fordult arra. Egyszerre az ajtóhasadékán kihunyt a folyosó lámpa fénye. A látogató négy hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kín volt. Két másodpercig úgy látszott, visszatér a vigasztalan csend, de egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Megvagy! Dörgi egy hang. De nyomban rá csörömpölés, puffanás, futó léptek, zuhanás és egy elhaló, vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum, bum, bum! Három lövés. Mód zsibbadtan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült Elder. Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kösse át a fejemet. Vaktában lőttem a sötétben. Nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelte mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére, süvöltött Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között fenntartja a rendet. Erre természetesen hisztériás rettegés lett úrrá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égve hagyják a villanyt reggelig. Raverdan már kitetőtől talpig felöltözve vicegett elő, bottyára támaszkodva, és egy régi módi párbajpisztoly remegett a jobb kezébe. Szendius herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy Mód ajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Schilling, Tonga-sziget kormányzója, átkarolta hirtelen. Orvost, orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltott. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé 5 éves fia telitorokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halálsápadtan állt, homlokára lógó hajáról verejtékcseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Markeit injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez. Mód, mondta halkan a herceg. Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele. Ön kegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végeznie a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Mód szobája felé. Markeit is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Sergius megnyugtatására mondta, hogy beszélt Móddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt. Egy pillanatra letárcsázott egy számot. Nos? Kérdezte. Azután hallgatott. Nagyszerű. Köszönöm, Szedlinc. Kitűnő volt. Letette a kagylót.
11: Mit jelentett, Szedlinc?
10: Érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogy ha ismét kialudna a villany, bármi történjék, rohanjon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot. Bravo! Mondta önkéntelenül Markeit.
11: Kitűnő ötlet.
10: Hagyta helyben kis és savanyúan a kapitány. Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen. Szerintem a tettes.
11: Miért gondolja?
10: Mert tudom, hogy ki a tettes. szeret háttérben maradni. Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember? Engedje meg, hogy ezt se közöljem. Igen, nyomós okai vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett, kapitányom. Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztette. De honnan jött elő az, aki fejbe ütötte magát? Egy közeli szobából. Hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A lány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen? Kiáltotta egy nyugodt hang. Mód derűs arccal nézett rájuk. Most nem szélészkedett. Megszűnt minden félelme, szorongása. Ment a sorsa elé. Azt hiszem, Borkman kisasszony, mondta Elder. Leghelyesebb, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt. Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti. Tette hozzá gyorsan. Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben, továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést. Elder gondolkozott. Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről. Nem mondtam igazat. Elloptam Decker tanár leírását a banánoxidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs meg már. Erről sem mondok többet. Akkor önt őrizetbe kell mennünk, Borkman kisasszony, mondta sóhajtó Elder. Ez természetes, felelte nyugodtan Mód. Most térjünk vissza a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait? Nagyon jó emlékező tehetségem van. Így kezdte, hogy ne gyújtson rá? Nem egészen. Azt mondta kategorikusan, nem rágyújtani. És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál. Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál. Köszönöm. Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk. Jó éjszakát, Borkman kisasszony. Bízzék bennem. Ha lehet, én kirántom a csávából, anélkül, hogy baja legyen belőle. Kérem, tartózkodjék ezentúl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Eldert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan? Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó bennszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár. Honnan veszi ezt az újabb meglepetést? Kérdezte Margaret. Jellegzetes bennszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A bennszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Gukkerem. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadwiga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy Schneidig, brillantinos hajú. Jadwiga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról, ahogy heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadwiga-e az. Ám a fényes hajót, mintha láttam volna már. Most, hogy gesztikulál, inkább a mozdulatait vélem ismerősnek. Honnan emlékszem rá? 25-30 éves lehet, a nők nyilván festnek, jó beszédűnek tartják. Egy majom, röviden szólva. Nagyon mondja, mondja, és megfogja a nő vállát, akinek halvány kék foltja elválik így a faltól. Világos kék ruha, Jadwiga állott. És nem mondhatni, hogy unott estélyi csevegésben, most ő beszél. Látom felemelt kezén, az arca árnyékban, elfordul. A majom átkarolja megint, majd elengedi, válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki, takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól, két brillantinos hajút is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadwigával? És Jadwiga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskadok a fűbe. Megkerülöm vagy háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek urak. A kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és errefelé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Francit. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadwigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is. Úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett válbodros sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt, a csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak ha megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bementem.
Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem, én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, hát miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak csepp. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket írkázta a frontról? Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszít mindenféléket engedély nélkül? Ezek hadititkok, te idióta! Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad, és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én? Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden oly adatot, mely hadititkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emelet kettő. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet, úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet, hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus, meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranastius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos, szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméhűnek találtam. Szervi betegsége időlt gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére s vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án.
miért kellett vajon apovkámnak épelmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzet. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzet vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak Mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marha leveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikönyörögnöm tőle, és nem hagyott ám keresni az iratos ládában, maga zárkozott be mindig egész estére, míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerből. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzetbe zár. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Hulinánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagymosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Hulináné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója, vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Hulináné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Hulináné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy ő tőle lopni merészel. Krádnyes, csa, krádnyes, odomnya! Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahov nyanyára, de az elsunnyogon. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnák. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Aval elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Hulináné cókmókjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor,
Ancsa, szól Blahónyanya után. Hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja nesze, ez meg csak avasodik itt. De hiába. Mamóka még utána is megy, és a nyomorult hulinánét kiép csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapon. Megrémülök anyámtól, mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz rossz érzések, mint jók. Ám de most a karácsony, az új év, és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadviga hál' Istennek nem lázadt a mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés. Valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott. Nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak

csak olyan más a körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó urináék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadviga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadvigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Loviktól, a Leányvári boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait, és most végre a Karenina Annát is, amit Jadviga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket, azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára. Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, három gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposom, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizma szára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondás féle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag beleesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezár. Jadviga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanúja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert Rosza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a Palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottam, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlőrugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát, és e szavakat veszem ki tótul. Tassom ti vravela, že štěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala štěkať. Sem si ľahni, naprach ty pes. Rozumieš? Nie trúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes, brechaj. Štěkáš kúš do vyjebanýho. Ticho. Chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem. K nohe. Štěkaj,

kiabálása, így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Ne merészeljél fölállni. Egy szót se. Ugas, kutya, csaholj, ugatsz, kussa, kibaszok, csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz, ugassá, ugassá. Zelenák négy kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass. Majd meg, hogy fogd be a pofád. Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók. De elhárította, hogy fáj a feje, nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet, már az, amiről Béni bácsi beszél. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most trázunkban vagyok, most meg a lakodalom, hanem ide figyelj. Ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk, biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi. És felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos, pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve. Én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzet, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vonok vállat. Csak hát a tenger gond. Fronton voltam, meg ugye
Már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Nekiveselkedek hát, hogy előtárjam a Mamovkával való gondjaimat. És végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést, mi hiányzik még? Mind hármunknak, anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez Mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóvába, anyád igen bosszús volt, habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. De miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a mindenit szalad ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk. Hát nem is a mennyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez Mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból 100-szor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a Mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát, amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Ponyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítsen rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyonát. Rozbić svati majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, jaj, mit szóljak, mikor az én kezemen lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furtalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen appelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben Apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök Mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul.
szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Kutakodol az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam, ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamóvkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló. És ismerősen remeg a dűtő a hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezárt. Egy enyveskező fiskális nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba, nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel, az hiányzik a hagyatékból, hogy Béni bácsi apovkám legjobb barátja volt. Mamovkám biztosan rosszul emlékszik, hogyan képzelheti. Nem vagyok se vak, se bolond, ordítva már. Hát minek nézel te engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakatta apácskám. Nem rakatta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakatta át, a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt, a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel, amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám? Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nő mit tehetne, és nem is tudott róla. Álje úzs akadda kakotta binyevegyela! Csapta rám végül mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már hogy a faszba ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni,
mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez. Épp csak, hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott, ő vállat vont, hogy úgy is mindegy, és ebben vége is volt. Furcsálottam, hogy utána egyebet nem beszéltünk erről. 2 hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől. Karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadviga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz, újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyal. Hát még én milyen elégedetten öleltem. Tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete, mire lesz esze, képessége? Ezerféle kérdést tettem fel Jadvigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a Rosszapalinak. Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadvigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadvigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé, bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, stb., de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha 2 fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban.
Jadviga beleír. Harmadszor. 1937. június 3. Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Stralsundban, ismeretségünk első éveiben a franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem a csillogás hiszemében ez a fiú annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként, szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet sem volna áldozott, ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság, ami honfitársainknak, kiválta lentebbről jöttek, úti kátyúja, s gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzet, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap? Jegyzet vége. El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, s mellette magamat, aki úgy hittem nem csak fiatal dísze lehetek, hanem segítője, tolmácsa, papírra vetője, számon tartója munkálkodásának, és teljesítője kívánságainak. Szeretni vágytam, és gondoskodni róla, ami nagyon ráfért volna, hisz egész életében csak ezt nem kaptam meg soha. Sűrűbben ismétlődő látogatásain, amikor elvitt a tengerhez is egy-egy hétvégére, idővel neki bátorodva, félig meddig játékosan ajánlottam is neki, hogy hagyja a mamofkára a ház és birtok dolgait, és vesse meg a lábát másutt. Vagy meneküljön el hazúról végleg, kössön külföldön üzleteket, utazzon, és vigyen magával engem. Miért ne dolgozhatnék inkább az ő keze alá? Jóságosan nevetett rám ilyenkor, hogy de jó is lenne az. Olykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkozna Amerikában, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vont a fejemet és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már. Én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindigább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír évszámokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 913-tól volt, hanem hamaréptól. Rejtélyek ezek.
jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem, nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom, ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta meg, mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívást tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla? Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül, csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci, szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt
buktunk sajnos. Már a koronainfláción is, a nevezetes gazdasági válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetbeniért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamaszfiunk, ezt nem nagyon tudtuk, csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohase, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a menyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatné János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang szintén bestyukatorozva. Előtte béresekkel én is több ezer darabos dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert. De a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi házban lakni. A jegyzet bezár. De inkább vissza még. Emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban, annak a hosszú történetnek a legkorábbi etapja. Az első fejezet, melyben vele találkoztam, ki a naplókönyv lapjain eddig is sokszor bukkant már föl, és ugyan őtőle váltam el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövőképével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, ezer indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, féligasságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak urkot, más nőkre értette persze, és mert ezt voltaképpen el is hittem,
veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavai cáfolva így szólt: kötözz engem magadhoz. Öntudatlanul így én is szakadni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását, nem csak ő az enyémet, mellyel a megbízhatatlanságától védtem magamat, hiszen hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam rá. Azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtve tekintetét, elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni. És képzelje, Ondris, ekkor én fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést, e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rám ömölni zabolázatlan szenvedélye. Heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám magam, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztottam mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés, de rácsaptam, itt azért nem tartunk. Váltik bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgató szenvedélyt senki közelítésekor nem érzett. És ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon. Elbódított és borzasztóan kimerített vele ez a küzdelem. Azon a nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban, melyből igaz, hogy 2 hétnyi szabadság nekem is jutott a cégtől, de aztán hivatali munkámat is el kellett látnom, Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni, de mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele, vagy a könyvtárszobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak.
minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Andrisko, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam. S például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos udvarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak eféle ölelgető, kérlelő, égre-földre esküdöző fogadkozásokat csakis a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni. A leánykérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet metsző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig hanem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve. És a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem merte, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánszándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám. De a szemem könyvben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyette maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen másfelé jártam. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam e lapokra, akkor is kihagytam az életem leírásából Irmust. Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta. Hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig Irmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm, különösen a Sankt-Pölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Andris, erősen kavarognak az érzések az ember bakfiskorában, s ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leánykaszárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta Irmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Andris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjem földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzett bezár. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha Irmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértem kor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny Irmusra.
Hát, még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzet bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Ondriskám, hogy följegyzéseiben e féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik martosó féltés. Mert hogy Irmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy Irmush az én külön útjaimon a cinkosom. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például Irmuséknál vakációztam, s ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket. És hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk, és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze. Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk. Akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Irmush férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle volt. Idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett. Mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal, vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmushnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekem belőle. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is.
Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem. Kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon. Aztán a másik beavatásának, vagy be nem avatásának kényes kérdésein. Az elmondottakon és az elhallgatottakon. A titkos gondolatokon. Egészen a legrejtettebb érzésekig, és érzék ilyen átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára, hosszabb, rövidebb időre rá nem találtuk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majd, hogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunknak. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske Irmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú. Amikor pedig Irmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Irmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava. Az eső áztatta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyakszírt pihéi, a hónaljak bomlott gombolyagocskái, utána a szépjavörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is pölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva élékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást.
és szerettünk együtt aludni. Habár erre csak Irmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a Sankt-Pölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva Földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor

Év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton, György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd, ha minden helyreáll. Mert van persze még minek a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kivált a szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ez inkább másképp. Nem tudom, minek, kinek szépítek már megint, mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig, nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától, és lemondó mosollyal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak, megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb, s reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása, és majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is ide gőgicsél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései mind sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása, mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magánszégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halálhíreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember. Csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén.

1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as Zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádot, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta, de nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már, anyaság, szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt, és ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk. A cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap. Az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket, hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak Jadviga volt.

0: 太陽のライト。
1: Midnight.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És akkor csak profokkal.
2: Jó reggelt kívánok! Igen, Doktor Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyep, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
1: Szervusztok!
2: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
3: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
1: Igen, ugye, ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyítottam meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előrelépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Na, ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
2: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
1: Igen, hát ő itthon élt.
2: Ez eszébe nagyon... se jutott, nem is hívták?
1: De rengeteget hívták, meg dolgozott is, kint mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndíj után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
3: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogyha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
1: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl, két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtéteknek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Egyikünk, tehát az egyik bátyám sem lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apámnak egy icipicit fáj talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el, amit ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett, ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
2: És volt ilyen családi zene este, vagy zene vasárnap?
1: Hát most nagyon szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a Zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogta meg, hogy Chopin muzsikán keresztül, mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én, amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mint hogyha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játsza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen...
2: Nem is munka.
1: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kussoljál, mert neked olyan haláljó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bakaterizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. De hát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
2: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
1: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földgyűjtöttek a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen, találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt, Bóka László dékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és akkor így született a francia szótár. Ez körülbelül olyan, mint amikor a sakkban nagyon erősek voltak a Kádár érában a magyarok. Persze, mert ez egy teljesen politikamentes dolog volt, kellett hozzá logika és gondolkodás, nem lehetett belekötni, mert ugyanez volt a nagyapámnál is. A Faludival való vitája, ez egy borzasztó érdekes dolog, hát legalábbis nekem, mint unokának. Amikor a Faludinak a Villon kötete újra megjelent Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es évek elején, most pontosan nem tudom mikor, akkor annak az előszavában megint megtámadta a nagyapámat, amiért én nagyon pipa voltam rá, és fogtam magam, és utána olvastam elég rendesen annak, hogy mi is történt. A korabeli újságokból az derült ki, hogy a nagyapám, mint literátor, mint nyelvész akadt ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46. február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat. Majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoz neki. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskátli utcában porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utókor számára. Ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozata.
3: Lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
1: Hát én egy picit másként látom, illetve egy lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, amit mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedék, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életében a saját pozíciójára. Most amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életének az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem. Az egyik őiket el is vette feleségül, az lett a
4: hallgató.
5: Halló, szevasztok. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Vion fordításokból egy sor Vion sincs.
4: Igen? Ezt egy hol jelentette ki? Mert azt írtad, ki? Hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt erről hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit érdekes adag.
5: Rá kéne keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy perszóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog, aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét, valamiért nagyon ögyében volt, ezt kevesen tudják róla, csak én szerettem volna mondani.
4: Köszönjük az adalékot!
5: Szevasztok! Hello!
4: Ciao. 2-15-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ezt a nagyapai szintes...
3: 18. század. Eckhardt
1: Mester. Nem. És a kis gazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem, nem rokonunk az Eckhardt Tibor. Nem, abszolút nem.
4: Halló.
6: Sziasztok, ápoló.
4: Igen, te írtad.
6: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítsem meg az előbbi betelefonálót, nyilvánt, hogy Faluditól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen hihetetlen furcsán hangzik ez, hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, Vion adta neki az ihletet, de teljesen saját műnek tekintette, nem fordításnak.
4: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
6: 90 után már.
4: Igen.
6: 91-ben talán.
1: Hát most erre mondhatok, nem rossz májon. Pardon, mondjad, nem ragad.
4: Hogy nem rossz májon mondom.
1: Tehát nem rossz májon mondom, de valószínűleg akkoriban ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még Vion mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez hát egy teljesen természetes... Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát az tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan ő már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie. Tehát gondolom változtatott a Faludi az álláspontján.
6: Ugye, ha emlékeztek, van az a Német Zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban másolva. a német megszállás alatt.
4: Nem, sajnos nem.
6: Majd akkor legközelebb elmesélem.
4: Köszönjük szépen.
6: Sziasztok.
1: Csöcsö. Legközelebb majd énekeld el, hogyha népdalaként.
4: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az Eckhart családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ág?
1: Hát pontosan nem.
4: 100. Annyit tudok, hogy 100.
1: Hát van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomásfőnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriában találtak egy raklap Eckhartot a temetőbe, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
3: Magyar telefonáló, parancsolj.
5: Kisember vagyok, nem mennék bele a faludi vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Egy kérdésem volna. Tessék?
3: Pedig pörög már a vita itt.
5: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettenetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, úgyhogy nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondod azt, hogy nagyapám, Eckhart,
4: Sándor.
1: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
5: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
1: Aranyos vagy, köszönöm.
3: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
1: Hát igen, Sándor, mindenki nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó. Nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából. Én örülök, hogy nem vagyok Sándor, már nem magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
4: Ja igen, mert hogy németesen írom, hogy is van
1: hát az. Ilyen full extra van benne minden,
4: DT.
1: CKR, DT. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsony környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazából.
4: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, de inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik a nyugodt szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
1: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám egy generáció, dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetbe tanultak, tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
4: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerincsel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak szintén, főleg édesapád.
1: Hát nézd, vallásos emberek voltak. Tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt. Meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szépen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy ebből neki anyagi haszna legyen. Normális körülmények között éltünk, tehát
3: ez
1: végül
3: nem
1: is...
3: Ez nem volt szokás?
1: Ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édes édesanyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
4: És megnyitottátok ezeket a napot?
1: Nem, ez nem, abszolút nem, egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt, magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor így néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évet, és akkor kiderül, hogy de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
4: Ez érdekes.
3: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
1: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel iránt, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük. És hozott három változást a Gellért Hotelbe. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotelben hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
3: De hát ez nem Japán, ez bármilyen országra, bármilyen állam. Én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnak.
1: Hát vagy velem. Mondjuk most fordítsuk a mainat, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilvánvalóan oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy habbal.
4: Hát mint most reggel a pékségbe bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
1: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
4: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal, a Tilos Rádió.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: Bali az egyes.
1: És Cseppur pedig a fő mikrofon. Harmadik utasban vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, ne adj Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele
1: így van.
0: Beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te
0: eladtad
1: a családban,
0: a fuvoládat.
1: Eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor, még tévé és filmrendező szaka, azt hiszem, még az is egyben volt akkor?
2: Valami olyasmi, nem tudom, tévé szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortalan kísérlet, hogy...
1: Rendező
2: hogy, nem, ők azt mondták, hogy úgyse kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De valahol 90 tájéken vagyunk?
2: 90. Tehát 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
2: 88-92. Tehát...
0: Ó, nagyon szép. Ha legyen, nagyon szép. Igen. Tehát és... elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: És... úrként jöttél, polgártársként.
3: Jó voltam annak idején.
2: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar Tévének, mert hogy változott minden.
1: Igen. Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani. Én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítés, stb.
2: Ezek a hívó szavak, hogy hangkíséra, és hangkíséra, hogy pályáztatták. Tényleg. Emlékeztek, például volt ilyen, hogy hét próba hét, tehát hogy magyarul a hétre csináltak verziókat. Én volt olyan hét, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így el, mert még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya 16-os meg kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, hát egy nyeretlen 2 éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek Bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit. Tehát hogy a nyerseket osztogatták le.
2: Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normális híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy az bírja az idők szavát.
3: Hát azért mondanom, nem.
1: Igen, hát én is hallottam már megtörött, meg elégett nyersanyagokról.
2: Okay, de még mindig
3: ha nem megfelelően kezelik, ugyanazt
2: árulják. De még mindig jobban bírja, mint mondjuk egy DVD lemez, vagy egy VHS kazetta, vagy
1: hát,
2: egy
1: ugye vagy sima adatvesztés, egy harddisk olyan könnyen törlődik, hogy az ember ízre
3: sem. Meg ugye a probléma, hogy már nem lesz lejátszó eszköz sokszor, tehát van, hogy megvan az alapanyag, pontosan, de már nem tudod. Már...
0: Eszetekbe se jut a kőtábla, a vésett kőtábla.
2: Na tehát, mert hogy ez még miért érdekes, mert hogy spóroltunk a nyersanyagot, tehát sokkal koncentráltabb munkát végeztünk, mint ugye manapság, pláne manapság, amikor egy okos telefonnal is már filmet tudsz csinálni. Abszolút. Hát na mindegy. Azt mondja, gyönyörű időszak volt, nagyon nagy szerencsém volt, hogy még ebbe kicsit belesodródtam, vagy még valamennyire volt.
1: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy ami kulturális műsor?
2: Mindenféle. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. A mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát mit tudom én, az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon, a beszél, minden, föl nem tudnám már sorolni.
0: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogy hogyan oktatták ezt? Tehát, hogy elemeztétek a Pirx pilóta kalandjait? Meg a Dallas? Tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 90-ben. És 92 között?
2: Volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Columbia űrsikló robbant fel egy tanítónővel, én már nem tudom pontosan, valamelyik.
1: Challenger.
2: Na, a Challengernek a katasztrófáját a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót, és fölvette, hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy hogy lesznek belőlük 24 óra alatt nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy herosz, egy herosz stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőség halmaz volt. Én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma. Nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek. Tehát nekem egy végig egy ilyen varázslat volt.
1: És a, mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés?
2: Igen.
1: És jó helyen van, jól
2: csinálják. Igen, akkor ott egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
1: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen. És gondolom egyből televíziózásba.
2: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre sem vettük, hogy a főiskolának vége.
1: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
2: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással különféle feladatok volt, ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk a Bábel Hesznával, a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem. Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra. Nem könnyű, tehát nem könnyű körülmények között. Minden esetre azt a tapasztalatomat, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, azt a tapasztalatomat így tudom kamatoztatni.
1: Lassan eljutunk oda, és egy hallgató telefonba, Tilos Rádió 2153, tessék!
4: Szia, az Eckhart Balázshoz szeretnék kérdezni.
2: Szia, itt vagyok, parancsolj!
1: Halkítsd le a rádiót.
0: Igen, nem a rádiót hallgass, hanem a telefont. Judit, Stály Juditnak a férje.
2: Tényleg?
4: Szervusztok, Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kanyarodott ez a gyönyörű történet a Hír TV és Hazafi karrierig?
2: Nem vagyok Hazafi, ez is egy feladat volt.
4: Munka.
2: Köszönöm szépen. Hello.
1: Hát ez gyorsan ment. Minden esetre a tévés felkéréseknél szerintem ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el. De gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül is egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva és feledésre van ítélve, vagy nehogy is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
0: helyzet,
1: minden, rádió. Csabi,
0: ez olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
1: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandók bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
0: És ez nem igaz megint minden munkára?
1: Nem. Mármint, hogy okay. személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült vége viccelni, hogy hallgatunk is betelefonát, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
5: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként, van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idén a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok, nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másikban más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első 4 hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a 4 ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangolámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A lengyeleknek,
1: ez még mindig működik?
5: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk, tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk. Persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmám egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom,
1: minek szerepvállalás
5: van. És ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-nél a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét, az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Nem, egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
1: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget, meleget, gondolván, hogy egy bizonyos pártállása van, néha pedig teljesen semlegesen úgy tekintünk rá, mint egy műsorkészítő társunkra, és a hallgatók és a csetelők is ezt kritizálják, hogy ilyen hosszú ideig, ennyiféle váltáson át, mégis jól érzed magad, jó helyed van, nem lehetett egyszerű, na.
5: Hát nyilván egy ilyen típus is vagyok. Én mondom, nagyon élvezem a munkámat, tehát ezt a fajta szórakozást, játékot. Most erre persze felsziszennek a hallgatókban, azt mondják, hogy na ne szórakozzált az én pénzemből. Tehát lényegileg persze, hogy produkciókat készítünk, és ez nyilván munka is, de hogy annyira, ez mindenkinek ilyen érdekes életet kívánok, mint az enyém. Annyiféle emberrel találkozom, annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
0: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
5: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom senkinek.
6: És meg fog halni.
5: Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondani, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikája, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája, az idők során nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Ez nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szív problém, lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal életőbb. Most ha itt születtünk, akkor miért ne vágjunk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiasság nem mondottja belőlem, ami manapság annyira nem divat. Imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
6: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettél egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
5: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
6: Nem ismerem az összes melódat.
5: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyáva embernek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
6: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt luf. És így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a félmondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejében egy szikrát indított volna, de másik oldalra meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsor olyan, hogy kipukkad, ezt csókolom.
5: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy ilyen hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy bevetök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolni való is van, amikor örömök érik az embert, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet. Na,
6: másik oldalon meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
5: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
6: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék-féle vonal volt az ilyen első kereskedelm is, ahol úgy rendező, operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre vékonyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre hígabb társaság keveredett.
5: De oda? Miért van ez tök egyszerű? Mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklám. tortából vagy csinálnak, vagy most nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor kínálatot adnak egyébként.
6: Igen, igen, igen, igen.
5: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk majd celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az RTL klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogyha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brendek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
3: Én úgy tudom, hogy a televíziózás lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
5: Teljes.
3: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
5: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom tulajbirtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
3: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube is megnézi mindenki?
5: Hát a YouTube-ban azért most kezdődik.
3: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
5: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
3: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
5: Igen, tehát
3: én úgy érzem, hogy kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
5: Az igen, de
6: az inkább mondva, hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben, mert a tömegek azok még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
5: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van, az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki, a 80-as években egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, de azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomába lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebében egy Levi's Farmerre való, bocsánat, reklámért, Levi's Farmerre való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza, mert a mozikba alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
0: Tehát az egyik esetben azt mondod, hogy van egy szerkesztő, másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
5: Válaszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljuk meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk.

0: az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg éhen halnak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van, látszik
1: igen,
0: ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon oda nagy odafigyelés.
1: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értem van. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertekre fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételébe, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a világban.
2: Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében, a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
1: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, igen, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúr, és
2: de ez azért van, mert rájöttek arra,
1: kaszál,
2: hogy
1: vagy nem kaszál.
2: A kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
3: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 16 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszköznek?
2: Gyere, nézd tévét velem!
1: Én se tévézek egyébként.
2: Nekem sincs tévém, mert nagyon régen.
3: Jaj, már én voltam először.
1: Jó társaságba keveredtél most.
0: Hát hogy tud, tehát hogy keresd meg azokat a tartalmakat az interneten, hogy az archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. Tehát egy gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim, egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
1: Ez a kisebbség még azért ma.
0: Persze, de, hogy persze.
2: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például a YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak. És...
0: úgy, de néznek műsorokat, csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül. Igen, vagy, igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami. Hát itt végül is ez a dolog lényege. De ezt meg is tanulják az emberek, mert az internetezéssel egy tudatos keresési folyamat alakul ki mindenkinél. Tehát nyilván előbb-utóbb tudatosabban fog mindenki tévézni.
2: Adja Isten!
4: Szevasztok! Csak érdeklődni szeretnék, hogy említettétek, nem tudom, most kapcsolódtam be az adásba, hogy a gyerekek nem néznek tévét. Nekem sincs tévén, pontosabban tévékészüléken van, de monitorként funkcionál, tehát előfizetésem nincsen, mert fölöslegesnek tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se,
1: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
4: Aha, nem is a vélemény, hanem az, hogy hány évesek a gyerekek?
0: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakossága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
2: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózást mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és
3: csak villanypásztor.
2: Villanypásztor.
0: Babysitter. Villanybabysitter.
4: Egyetértek, néha szükséges is egyébként a gyereket.
0: Persze, meg ez egy...
4: Főleg a kicsik.
0: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
4: de miért nem működik az? Én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb tévé előfizetése, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni,

0: és egyesével külön-külön fizetek a csatornákért. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hífos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is néz.
1: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb TV csatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak oceanográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
0: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
1: Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni. Hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
2: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, igen, tehát egyik, te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod össze.
0: Meg a csatornákat egyesével? Vagy
2: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és igen, akkor megveszed, vagy a Super Bowl döntő miatt.
3: Meg 3D. Küszöb előtt, tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
0: Biztos, még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenészni, hiányozni fog mindenki.
4: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként igen, nem fog élni.
1: Nem most erre lapátolni
0: szerint. Igen, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
1: Hát meg ő is szereti, azért ne
0: felejtsük. Az embertársait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
1: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhart Balázsra fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát, hogy nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt a...
1: Ez egy díszletváros.
3: De ha nem is azt az egzotikus élményt, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és találod. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondod, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. Tehát ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, hogy mondjam, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsöljön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani. Mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábból?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven, még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez is unálkozik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem itt egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál a
2: rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön. Azért mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk egy olasz várost földolgozni kettőnknek, hogy abban értékek is legyenek, újdonságok, ahhoz nagyon jó, hogy ott volt egy szerkesztő, aki ráadásul beszélt olaszul, mert hogy itt nagyon lényeges dolog, hogy beülsz egy trattóriába, és legyen valaki, aki nem a pincért fordítja le neked, hanem hogy miről üvöltöznek egyik asztaltól a másikig. Rólad is beszélnek, a fociról is beszélnek, a politikáról is beszélnek, ha ezt az ember nem tudja, akkor egy élménnyel lesz szegényebb. Például mondok egy tök jó példát, erre ez egy nagyon kedves emlékem. Rómában, ugye Fellini a mi korosztályunknak egy nagy ikonikus figurája volt. Nyilvánvalóan óhatatlanul jött az igény, hogy keressük meg, ahol Fellini élt. Megkerestük azt a házat, van rajta egy kis emléktábla. És ugye tudtuk azt, hogy Fellininek nem volt autója, megpróbáltuk elképzelni Fellini egy napját, mikor nem a Cinecittában ment dolgozni, hanem amikor csak úgy lárpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Na most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyen, mondták, hogy igen. Hol melyik asztal leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, amiután meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncos nők, mutánsok, bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az oroszok Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura, délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el, és elkezdtek szivárogni Fellini árvái a bárba, és délután ott ültünk, de a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy Fellini film kellős közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Tehát, de most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, mondjuk, az, mondjuk a, azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszedés, már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor is megy, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a várban.
1: Mert szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd
3: Moszkvába,
1: és hogy hol robbantak azok az autók. Na nagyjából nézzük már végig, merre jártál ez alatt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
3: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Így van.
2: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok kis tartománynak az egyvelege, tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag hát talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia és attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sokfajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elvenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózás, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, hogy az ember ott kotorásszon a színfalak mögött. Na most ők nagyon, amíg az angol szász jogrendben élő országok, Ausztráliától Nagy-Britanniáig, ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz tudni. Ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
3: Na ezeket most, egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
2: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor...
1: Kanyarpisztoly.
2: De igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye, miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon. Ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
1: és ez te voltál ez a nem, diplomata?
2: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Tehát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is egy véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk be a kameránkkal. Tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
1: Dániába.
2: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Koppenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
1: volt
2: van a pokliba.
1: Persze, megcsíptél egy-két érdekességet?
2: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország. Nehezen megközelíthető, jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kisbutha című film. Kisbutha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Butánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzetesek? Hát átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény, vagy bármi. De szerzetesek itt már nem lehetnek, hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbuthát, leraktuk a kamerát, és tudod, hogy ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelentet, de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthával. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthával benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetnek bizonyos részeig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Soto Zen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, olyan reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
5: Annyira csend van ott. Hát,
2: a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
5: Ez az ember.
2: Igen, az az ember. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, hogy ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, és belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákokkal szaladnak 4 kézláb egy felmosorongyal, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
3: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
2: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életembe, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszban a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld? Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francba nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen-olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom, erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy, de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
5: Afrikából,
2: meg Afganisztán felé is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul, egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát mondjam, élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom. Irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
5: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene, és ugye, szóval, hogy
1: Most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nagy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, filmeket akartatok reprodukálni, filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
2: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot. Mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálba, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis tó mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. Stb. És ott sertepertért körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, money, money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majdnem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit, itt is megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a így tudom én, kielől féltik az élelmiszerüket.
3: Maúisták.
2: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefel a labda, amire le kell futni, föl kell hozni.
3: Na, holnap találkozunk.
2: Nem, ők ez pikpak, szóval ez a semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lánya a teraszon egy gyerekkel a kezébe. És hát konstatáltuk ott egymásra néztünk a stábba, hogy igen, szemrevaló ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván lányt is forgattuk. Este, hogy elbúcsúztunk a faluból, megkértik, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Mahta magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvassam, és azt mondom, magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Álljunk meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, még kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon erős rokonságot éreztünk. Ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom, tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
1: Még földrészeknél tartunk.
3: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt. Gondolom, itt a mobiltelefonnal és mikrohullámos ütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál TV. Igazándiból boldog emberekkel?
2: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmában egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ne azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, meg simán kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, az szóval mondjam, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát ezek vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
3: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valahogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió, egy nagyon furcsa, monarchikus uralkodás van, igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénz vásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak, északról támogatja őket az ópium, nagyon zárt közösség.
6: Most elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
2: Persze, hát ez egy nagyon sok ország elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor. Mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is. Hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani, persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
1: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természet közeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az az, hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
3: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
1: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
2: Egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a teritoriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb teritoriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükbe, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család, mint olyan, meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. Na, már persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen máshova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd találkoznak most, ha kimennek Londonban magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy megmegy ki most ki is. Ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyart ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
5: Ez is elég magyaros szerint.
2: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
5: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel? Segítettek-e?
2: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze volt közt Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
3: Aranyásról hol találkoztam?
2: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Sőt, most megint nagyon az Aranyás. És én magam...
6: Magánvállalkozóként? Vagy...
2: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebben egész normális jövedelemre tesznek szert. Én aranyásokkal Perúban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek, amikor valaki Ausztráliában, vagy talán Új-Zéland, azt mondja, tehát egy 5,5 kilós arany rögött, szóval még azért vannak csodák, nagyon fejlettek ma már ezek a kereső cuccok. Na, én Perúban folyómederben láttam, az egy sziszifuszi, nagyon kemény munka, azt nem kívánom senkinek.
5: Szitálás?
2: Szitálás, igen, az nagyon kemény.
5: És akkor most akkor Dél-Amerikában vagyunk, egy kicsit nézzük már végig ezt a egész földet, mert azért csak bejártad. Volt Észak-Amerika is? USA, Kanada?
2: Volt.
3: Köszönjük szépen, arról már nagyon sokat hallottunk.
5: Én nem hallottam sokat USA, Kanadáról.
2: Az Egyesült Államok nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Tehát én a film élményeimmel indultam ki. Rettegve vezettem, hogy mikor fog egy rendőr elkapni, és kitenni a kezemet.
5: Az.
2: Igen. Hát volt ilyen a 60-os úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra a kezemet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
5: gyorsan
2: kettő mérföldre. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk innen, eszünkbe se volt, dehogy is. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam, meg barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam, de onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
6: és
2: megmondani,
6: hogy a szúnyogok, meg a békák.
2: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ecuadorban és meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezes lábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvérteztük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, amivel úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívószíne a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is, jó. Na, az volt a szerencsém, hogy abban a pillanatban, hogy fölvettem, szétszakadt a nagy méregdrágán vett ruha a fenekemnél, és levettem, és na ez volt a jó. Tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapat, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. Na én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
5: Malária, vagy ilyen izé?
2: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
5: Na jó, ez túlzás.
2: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgessed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnapok, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor, már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
5: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát egy Isten is azt akar, hogy túléljen.
2: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelmszerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatni a hegyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem, tehát ezt igazából, tehát nem vagyok egy ilyen élturista.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a tibeti fennsíkon akkor hogy forgattál? Hogy
2: bíztad azt a kellemes? Képzeljétek el, ott nem is ez volt, tehát az egy fantasztikus élményem volt, gyerekek, az fantasztikus. A Tibetbe kapsz egy tolmácsot, ez megkerülhetetlen, vagy akkoriban megkerülhetetlen volt. Na most tudjuk,
5: aki a besúgó is.
2: Aki a besúgó. Most tudtuk, hogy tud magyarul, egész végig azon szórakoztunk, hogy magyar vicceket meséltünk, hogy röhögje már el magát. Az utolsó nap elrögte magát, de nem ez volt az érdekes. Állunk egy teraszon, Lászában, és egy lakótelep van a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az,
5: ami régen.
2: Ugye inkább a Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshova. Na lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak. De amikor már hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember oda súgta, hogy arról van szó, hogy ez ősi zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanat alatt megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen, illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegy az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
3: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem volt. És ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
2: És milyen
3: mert olyan rossz híre volt az országnak a televízió Igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
5: Ti nem tudtatok ezt
3: éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
5: És voltál olyan helyen, ahol mit te, magyarok se voltak, vagy nehogy Isten turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
2: Hát magyarok mindjárt itt vannak. Klasszik. Egyszerűen hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok mondjuk az élvezője, hogy na, ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, és titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kólaautomata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyok, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval, hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
5: Mennyi időket forgattatok?
2: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikoltott fel az operatőr, hogy na most elég, ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, a gyerekek, szögezzük le, nekem akkor is jár az az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap, mondtuk, jó Gábor, rendben, nem kapta meg, forgatunk végig. Na magyarul kevés idő volt, de megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferret megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy 3-4 napos...
5: Mert az öreg halász?
2: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
5: Ne vicce.
2: De, és nagyon érdekes.
5: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
2: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépődíjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe, mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették, és a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikai jönnek ez ciki volt, hiszen ebből egy pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő ebből nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na, amikor mi ott voltunk, akkor már kovácsolt belőle, akkor ment valami úttörő avatás volt, ahol ez a kisfiú avatta föl az ország úttörőit. Na most képzeld el, hogy velem szembe az öreg halász, aki ilyen lassan, de azért csak meséli, spanyolul beszélő operatőrünknek az ő történeteit, míg a periférikus látásommal látok egy tévéképernyőt, ahol megmegy ennek a kisfiúnak az úttörő avatása. Szóval van, most megint egy kép, amiben egy képen belül ott van minden, ott van Kubának ez az egész X éve. Az elmúlt akár.
5: És akkor a karibi világban merre jártatok meg?
2: Hát igazából...
5: Jamaica?
2: Nem. Kuba. Csak Kuba volt. Akkoriban nem láttuk. Tehát ezek nagyon drága utak, és akkor az ember koncentrált olyanokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Adja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni. Össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen. Igen. Nagyon sokat foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról. Viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu. Ez egy vudu. Tehát van házi oltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más. De nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy...
3: Közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nagyon érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffe... Sehol. Sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
2: hallgatóknak. Az MTVA archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen. Tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-ken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV előhalásza őket, akkor tudják, de megvan nekik, az biztos.
5: Hát ez nekünk is, itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük, és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézze a műsorait.
2: Talán nem is tudják, hogy van. Ez nem feltétlenül most hát ez a pálya, eltelt 10 év, vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
3: Praktikus tanács, hova utazzunk?
2: Hova utazzunk?
3: Igen, tudod, hát szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
2: Hát nyilván ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere,
5: couchsurfing,
2: amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marha nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
3: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házas párhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
2: Hát
3: igen. Tehát ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek.
2: Bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, hogy na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatározza, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspiráció, akkor az egészségnek tud nagyon jó, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog, tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, hát nagy szavakat, tehát azt az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat, és megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadály a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezeket én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
6: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy alakul meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra.
5: Tényleg még Kínát is bejárt az
6: és tehát, hogy nyilván ez, ilyenkor az ember nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott, hát, de legalábbis van egy ilyen ingyen.
5: Én is most ezt hallom, hogy például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérést, 83 hely, tanítsál ebbe az iskolába, sőt a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ott marad és elkezd hegedűt oktatni, mármint népzenei hegedűt, de akkor Kínába.
3: Kanada.
5: Kínába.
2: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valahova Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadálya nyelvtudás hiánya, tehát hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen alkalom, onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről. Nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárgy, vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni. Ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történet, ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este tapasztalataival, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát, hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, minimális összegért, logikus. Na, jön a magyar házaspár, megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense, jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak, kisebbség, ezt most belebonyolultam, szóval itt most csak
3: olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
2: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt még a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevő. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulvállal, az
3: ahol félelem van, ott félelem van. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
2: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog.
5: Na
2: most hát ez sem nézhető meg a komfortzónáról, ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónáról, na most ennek ellenére csillogó szemmel meséli, és hát tehát, hogy mondjam, ha egy lábvidéken, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan

0: érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden föld, a föld összes országában van egy emóció az emberekben. Én itthon vagyok, te vagy a vendég, mind akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet, hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba. El kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, még a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, az én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
1: Isteni zárószó a szeretetteljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
2: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
1: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhardt Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt, egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
2: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos Rádiót.
1: És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mindenkinek Tilos Rádió, haza és haladás, különkiadás. Azt a kerek mikrofont szereted?
2: Hello. Ez, nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzékeny vagyok, betegesen. Mert úgy, hogy tudod, ilyen fejhangon van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez a...
3: Ez, na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
1: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
3: Pontosan erről van szó. Igen.
1: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a, nem tudom, egy kereskedelmi rádióba. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy az a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
3: Persze.
1: Tehát, hogy Ferenc atya.
3: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Valami falusi pappal összekevernének tudok azért mégse.
1: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
3: Nem, ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelennek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve az, hogy Napóleon és Sztálin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételében, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk kegytárgyas Feriként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot, azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Feco a küldőhöz. És hát azon gondolom, írok a Google-nek, hogy...
1: Ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
3: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
1: Minden. És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek a könnyű átjárni ezekben?
3: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszönés ilyenkor, azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
1: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyas Feri, mint...
3: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
1: Ja.
3: Nincs ilyen. Tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy

0: képek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettegy, és akkor húzzál egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, a kettágyas felé, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
1: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
0: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kettágyas felé az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció egy tombol, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel, ami lehet az egyház kritika, vagy a vicceség, ezt nehéz eldönteni, illetve a kettágyas felé esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettágyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, akkor nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a 6.-7. posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez.
1: Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza. Igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és tehát nyilván, ha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendben, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen, akkor hogyan súlyoz, ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a keresőprogramok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos. Tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy most tök mindegy, hogy mit az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el, vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem az egész világon az összes izét elkezdi végignézni, az összes ilyen tartalmat, egy ilyen taggel ellátottat, hanem neki van egy kész algoritmusa erre. Tehát folyamatosan, igen, és hogy ezek hogyan súlyoz, hogyan, és nyilván ez a Facebookra is igaz, hogy fogalmam sincs, hogy működik, de én is kísérletezek vele, hogy egy nap egyet, játék, kettőt, három, melyik részében a napnak milyen.
2: Ó, hello.
1: Szevasz.
2: Szevasztok, jó reggelt, buszos vagyok. Kérdezni szeretném, hogy ismeri valamelyik kötekezetet, mert hogy te is benne vagy ebbe a vallásos misztériumban, illetve nem tudom, hogy pont egy tárgyazásban, de mindegy. Akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
0: Sajnos nem. Szívül nem mondom.
2: Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászólni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert hogy szerepel egy ilyen, hogy miért van arra szükség, hogy az egyháznak mindig pénz kell, hogy belekavarjuk ezt a pénzt az egész vallásos dologba, hogy mi a felének, mit keres ott egyáltalán az a pénz?
0: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
2: Hát igen.
0: Persze, hát mi másra?
2: Fizikailag hatalmat, egyszer a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy...
0: Hát ez nem az egyház. A keresztény egyház ja, egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénz, csillogás, drága ruhákat, jó cipőket,
1: nagyon magas házakat, amik kiebb vannak, mint a többi.
0: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, mindenből a legjobbat.
1: Finom misebor.
2: Na, George Gellin ezt úgy adja elő, hogy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövi az egész elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy, hogy az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kacs, kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kacsvasz, és ennek kéne az embereknek mennyi, mekkora része hisz benne, hát szóval jót lehet rajta derülni, de hát ugye nem ismerjétek, akkor most nyilván ezen.
1: Utána fogunk nézni, kösz.
3: George Carlin.
2: Jó van, sziasztok.
1: Oké, okay, hello.
0: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
1: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
3: Nem is tudom, mert hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
1: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
3: Így zenélgetek általában, ja. Igen. Ozi
1: érdekes,
3: a jobbik családból.
1: Hogy ezek a nikek meg... Ez nem idegen volt, egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, aki 12 ízét futtatott. Tehát néven és különböző stílusú verses. Tehát, hogy ilyen, tehát volt a Pessoa, meg volt a sokféle ízét. Tehát ez nem új, de azzal a nettel ez nagyon meglöködött ez a...
0: Igen.
1: Tehát, hogy bátran... Tehát én is most így kissé véletlenül átneveztem magam a Facebookon, tehát nem pont ezt akartam, hanem és akkor valahogy tök fura, mert él a... Most épp Kálmán Bélának hívnak, és ez senki nincs meglepődve.
0: De
1: és
0: mi az a Kálmán Béla, vagy ki az?
1: Ezt nem tudom. Ezt nem tudom.
0: Én nem mertem rákérdezni,
1: az
0: mondom, biztos, csak én nem tudom. Azt tudom, hogy te vagy, csak...
1: Nem tudom. Ja, azt így A dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izélni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem lehet letörölni. Nem tudtam letörölni. Vagy mindig előkerül, mert valaki arra rá, az Szabány György néven ott volt, és akkor ugye valaki ugye rákeres, és az jön föl neki. Mert próbáltam ugye a szüneteltetni meg, nem tudom, de valahogy az életre kell. Nem tudom, hogy. Tehát, és akkor egyszer csak azt találtam ki, hogy azt behívom a Facebookba, és akkor azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabány György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
0: Jézus.
1: Tehát ez ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót raktam, tehát nem fölismerhető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, meg él, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
0: Majd a mögötte lévő e-mail címre
1: valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
0: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabály mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor... Egyszerűen csak próbálta a régi akkontját átformálni.
1: Próbálta valami nem létező névbe. De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kelman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két ennel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát hogy valami hülye, nem létezőt akartam. És rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell mennem. Vagy fölépítem Kálmán Bélát. Haló!
4: Sziasztok, egészségügyi dolgozó.
1: Hello.
0: Hello.
4: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
1: Gondolkozunk rajta. És esetleg betelefonál majd DJ Kolbász.
0: Tényleg.
4: Na, Isten áldja a
1: keresztet. Hello. Ciao. Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik, akkor...
0: 6-7-en.
1: 6-7-en itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
0: Feri.
1: Feri?
0: Egyértelműen saját magamban, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor így, ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt, amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnéve, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
1: És ez kb. Mikor lehetett?
0: Hát ez valamikor így egy fél úton lehetett, kb. Egy 10 éve. Rádiózom kb. Kicsit, talán több, mint 10. És hát valamikor így félúton valamelyik Tilos Rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán, a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, azt sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
1: Helyen szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a Tilos Rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, mit játszunk, vagy kísérletezzünk, vagy próbálunk, tehát, hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az egy jó. Bónusz. Tehát, az jó. De ez számomra iszonyatos szabadságfokot jelent, hogy... Ja,
0: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
1: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy így néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva, hogy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeressége, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönyben, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És volt, hogy...
0: Ezt nem fog menni.
1: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk 2 adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, és komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se.
0: Nem kell
1: amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most a hogyan megy a hallgatottság vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál vagy a nem tudom hol lehet hallani, és az hát az...
0: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok, igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, Tilos. Tehát ezek mennek, és hogyha nincsen, ezeket nem írom el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud, valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez ja, most rossz, hogy ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
1: Már nem mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen normális hivatal rádióba, meg televízióba, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, amit reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó, de klassz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3/4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza, ja nem, bocsánatod, nézi a jegyzeteit, ön akkor és nézi, hogy én nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem azért, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondod, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé után, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
0: Én szerettem egyébként, mondjuk kereskedelmi televízióba soha nem megyek be. Egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen. Ezt meg őszintén megmondom. A többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd Rádióban is hogy hívják azt a férfit, aki nem fog eszembe jutni.
1: Osz.
0: Aki nem a sim, micsoda olyan a neve. A másik.
1: Liszkai.
0: Dehogyis, minden.
5: Halló, szervusztok.
1: Hello.
5: Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az RTL 2, vagy melyik volt az a tévé volt az? Mi volt az?
0: Hát
5: az
0: se
5: Echo TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
0: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen józsefvárosi drogos téma.
5: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt?
0: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de halljuk, meg elmennék.
5: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést, elhagyom.
1: Oké. Szevasz.
5: Várjál. Gyuri, akarok valami kérdezni.
1: Röviden.
5: Mi volt szerdán a műsor? Tudod?
1: A jazz?
5: Igen, óvodákban. Nagyon jó volt.
1: Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
5: Fantasztikus volt. Szétnyomtam az agyamat.
1: Igen, szuper. Örülök neki.
5: Olyan fígyes volt.
1: Hát nem olyan free az, de...
5: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
1: Oké. Okay. Jó, örültem.
5: Csáó.
1: És hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
0: Talán 2004-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
6: Hello.
1: Szevasz.
6: Hello.
1: Itt vagyunk, mondjad.
6: Csintalan Sándor.
0: Csintalan, az.
1: Ez az. Köszi.
0: Köszönjük. És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ezt tele volt, tudod, ügyésszel, Zsaruval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Quijote. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá, Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. Borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek, szaromszor. De tudod, így, mondom, bántos nyálkági tanár. Haló? Szar a műsor.
1: Az olyan inspiráló.
0: Folytott Daniban egyből. Nem érdekel, kiszállunk minden. Dani mondta, hogy jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan a milyen, de ez visszajelzés.
1: Egy baseball ütővel.
0: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsor. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána jöttek, mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
1: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nagyon. Nem? Ami úgy kés, az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki, tehát egy nagyon komoly
0: istenem. Forrás.
1: Több tehát száz.
0: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sáv van, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát egyszer elkezdek rádiózni, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
1: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és zahányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
0: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Uh-huh. Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenné, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya elhagyó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először
2: igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képző intézetben, ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarjánban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkezni egy darabig, hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzás?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás.
0: Most az, ott hogy... a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkás képző intézetnek az igazgatója, Balassa Gyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkás képzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És akkor van papírod erről? Hogy...
2: Persze, autószerelő.
0: És a, hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy Gyuri, az már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarjánban gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor fú...
0: Nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett, vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak oda jegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szüttyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni alatt.
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas, ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott fölvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakból.
2: Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, mi? Vettél egy mintát.
2: Így, pontosan egyébként. Ja. Mindig így gondolkodtam, hogy nem kell annyira nagyon rohanni. Élünk 100 évig, és még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom. Mennyi voltam valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvételi? Vagy?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e. megvan a kauzalitás. Van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És amikor hiszem, kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtak, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanárélmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokat kapta minden óra végére a felismeréseknek a sorozatától, hogy amúgy milyen látni a társadalmat, a világot így objektív nézőpontok alapján. Szóval nagyon én szerettem egyetemre járni, jó volt a légkör, meg nagyon nagy volt a szabadság. A szociológia szak szerintem az utolsó nagy szabad foltok egyike volt, nem tudom, így van-e még mindig, de hogy azok, akik mondjuk onnan érkeznek hozzánk, akár most munkatársként, nagyon jó alapanyag azért még mindig.
0: Ez hány mettől meddig vagyunk?
2: Hát...
0: 90-es évek második fele.
2: Valahogy, nem, hát 96-ban voltam, azt hiszem, katona. Hát ilyen 98-2003 lehetett az egyetem, szerintem valami ilyesmi. Képtelen vagyok megjegyezni a...
0: És közben miből éltél?
2: Hát azért már közben volt olyan, hogy autókkal foglalkoztunk, és akkor azokat így szerelgettük, Faternek volt egy garázs,
0: meg egy nagy... kis autónepperkedés.
2: Hát az is volt, de azért...
0: Németországból törött
2: Ausztriából, autó. Ausztriából volt főleg, de az viszonylag hamar meghalt, mert a végén szálltunk már rá, vagy én amikor befolytam ebbe, és akkor már nem lehetett minden rossz vasat áthozni. Bár még volt úgy, hogy hoztunk át úgy autókat, hogy vettünk mondjuk egy Mitsubishi Lancert, és adtak mellé egy Ford Fiesta, csak vigyük. És tudod, akkumulátor csak egy volt, és akkor tudod, beröffentettük a Fiestát, ízlik Klagenfurtba, és akkor járó motorral hazáig. De jó volt, mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autónepperekkel lógtunk, akik meg, hát az autónepper azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillog-villog, ez itt a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúztit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta a csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
0: Az a sokot csak úgy néz ki, mint
2: igen. Ha. És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnyi idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
0: Hát, viccelsz. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Ausztriában, vagy nem, Németországban vettem, mit tudom mennyiért.
2: Milyen verdet?
0: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
2: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti háromszor átnézem a használtautó.hu-t a mai napig. Mm. Nem, nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nem szeretek autódiskurzust folytatni.
0: Kéne egy autós műsort neked?
2: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, tehát nagyon kemény.
0: Én bírnám a Tilosba több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, mándan bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hányszolos, nem, abban milyen prockó van, és már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy
2: ez nem, is megdöbbentő.
0: Jól néz ki, de a két hónappal előtt 10 fut alatta, és az...
2: És én is bármit mutatok neki, fél szemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
0: És azért mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát hogy ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
2: És akkor én már harmad évtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, amikor Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és akkor volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollánba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen écmegelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Szóval tele van csótánya, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1005 naponta, 70-10, az 40 rongy egy hónapba.
0: Az komoly.
2: Vagy akkor ez komoly.
0: Hello!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg mindenki.
2: És akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollánba menjünk le. Fú, kiszámoltuk, nagy zseton minden, lementünk a Hollánba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték az injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És 2 hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a Veres Ilona, ő is meghalt már, Isten nyugtassa, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát mi szociális hallgatók vagyunk, hogy a Surány Judit mondta, hogy vagyis nem, a Surány Judit volt szintén ott szociológus hallgató, és hogy nekünk mondták mások az egyetemen, hogy jöjjünk le ide, mert hogy nagy pénz, meg minden. Mondta, hogy oké, végül is ez jó hangzik, mondta, hogy tiszta, amit mondtak a pénzzel kapcsolatban, az egyáltalán nem igaz.
0: Hozd el!
2: Igen, de hogy úgy tűnik, hogy nekünk ez tetszik, meg nekik is, és akkor tudunk ezzel foglalkozni. És akkor így indult az akkor berobbanó drogtérnek a fejlesztése, és akkor elkezdtünk így iskolákba járni egy drogbusz nevű programmal, ami egy leszakadt Ikarusz busz volt, szét graffitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom, 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
0: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót és a izéért.
2: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, ez nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
0: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
2: hát van a kérdés. Ha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
0: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok
2: csinálják. Annyira az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. Valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért emegy egy olyan csoportba, ahol mindenki e szerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként. Tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion méretben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták, és a végén egy 10 000 stadionban ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrta Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta.
0: Ez kurva jó.
2: Nagyon kemény.
0: Ez ilyen katarzis.
2: Persze, az anonim csoportok nagyon, nagyon, nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon, nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
0: Ezt honnan tudod, hogy nem?
2: Mert így döntöttem.
0: Ja.
2: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok

0: meditációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
1: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
0: Igen.
1: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
0: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok. Nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
1: Jézus!
0: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk ezelőtt, mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Holland Ernő utcai
1: még
0: program.
1: A brókernél is vadabb.
0: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
1: Ez nagyon érdekes. Én nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, és ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazist, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni? Tehát, hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ízére, és azt mondták, hogy az kizárt. Mert se a szülők, se a tanárok nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kezdtük, hogy hányan próbáltátok a füvet, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És kezdtem, hogy miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy nem, vagy a tanárok, vagy nem, és mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktunk egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyes kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem a fűtő nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfász szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatt megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
0: Nagyon nehéz hát, hogy mondjam, nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis mindig nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként,

0: Ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget kérnénk.
1: De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer
0: használó. Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
1: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják.
0: Hát, sőt, az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szer, és már ráadásul már szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert náluk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap
1: egyet iszok. Neked egy kávét?
0: Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás. Akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkoznom kávé dillerekkel, rossz minőségű kávét főznék otthon valami elszívóval, hogy kéne szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. Az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, az azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amelyiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. Drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer. És most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenern utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciós szerhasználó közel fele hepatitis C fertőzött,
1: Jézus,
0: amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtok bejönni. És épül a holokauszt központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokauszt központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahol mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen volt a 90-es évektől is, egy nagyon adekvát választ adott rá a civil szektor, ez tök fontos, hogy ezeket NGO-k hozták létre ezt az intézményrendszert, azt a kormányzatunk az utóbbi 4-5 évben darabokra verte, de teljesen. Tehát nincs. Megszüntették ezt a dolgot. Éppen ezért egy elképesztő kábítószer problémával állunk szemben, egy olyan designer drog robbanás kellős közepén, ahol még azok is designer szereket használnak, akik azt hiszik, hogy nem azt használják. Ha veszel speedet, te már régen nem amfetamint vásárolsz, hanem valamilyen más dolgot. Ugyanígy, ha valaki vesz mondjuk sok esetben mondjuk biofüvet, akkor azt gondolhatna, hogy van bármilyen köze a bióhoz, vagy a fűhöz, semmi, nulla köze van hozzá, ez egy műanyag, egy EVH nevű műanyag, amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához, mégis ez a szer robban vidéken.
1: Jó a marketinge.
0: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 3-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy kóstolhatsz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt gondolja,
1: hogy... Tudom én, megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
0: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a JVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, mert utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak hogyha dohányra is, akkor varázs dohányként mehet tovább, ráspiccelik szintelen szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy sluktól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
1: ezek azok,
0: az
1: akik aztán mesztelen üvöltöznek.
0: Nem. A biofű, vagy műfű, vagy JVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákba ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A JVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezeltett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei szintereken jelentünk meg, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek mostanra mind elmentek abba az irányba, hogy azt megengedi magának egy Kocsis Máté nevű polgármester a Józsefvárosban, hogy kijelenti, hogy morálisan nem ért egyet a tűcsere programmal.
1: Ekkora ökörség.
0: Igen, tehát, de ez azt is jelenti, hogy embereket halálra ítéltünk. De biztos, persze, hogy tudja.
1: Tudja?
0: Persze. Ez a legmegdöbbentőbben nagyon pontosan tudja, hogy mit beszél. A kormányzati kommunikációban a kábítószerrel kapcsolatos stratégia az mérnöki pontossággal van kimérve. Megmérik, hogy melyik a legkirekesztettebb társadalmi csoport. Oké, kábítószer használók, oké, üssük őket. Stigmatizáljuk őket, kik vannak még benne, kék pont az, nagyon jó, üssük őket is, és ezzel igazából tőkét gyártanak önmaguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országosan, hát Kocsis Máténak nem volt ellenfele Józsefvárosban, ember nincs, aki a nevét megmondaná a másik jelöltnek, annyira nincsen, itt országos szinten kellett levadászni. Az, hogy ebből lesz aztán később emberjogi per, hogy amúgy egyébként hogyan zártunk ki 3000 embert az ellátásból, és mondtuk azt, hogy sajnos ti meg fogtok halni, nem tudjuk, hogy mit használtok, rosszul is néztek ki, nagyon sajnáljuk, de nem kellett volna drogozni.
1: Jaj.
0: Nem kellett volna drogozni, és akkor ez. Az, hogy közben a vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzettség, és hogyan áll talpra egy olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, hogy mihez kezdünk majd ezzel, hogyha talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdünk ezzel, ezt nem tudom. De az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
1: Visszajutottunk.
0: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. De egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, biózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk? Á, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűcsere és a nyáltest szavakat nem ejthetjük ki. Ja, jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Ide, itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés. Ránk fordul a nagy szemvégünk lesz. Inkább halljanak meg. vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú nincs, bázis nincs, igen. Nincs, nem, nem, nincs, nem,
1: amit
0: nincs,
1: nem, látunk,
0: így van,
1: nem
0: az nincs. De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
1: És hát hogyha, van.
0: Hát igen, most már most is van.
1: Csak de, eszkalálódik.
0: Hát gondolod, hogy bezárt a Tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
1: Más médiában van erről szó?
0: Hát abban az esetben, hogy amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettség adatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon, szakmai szempontok alapján erről nem nagyon nem
1: pedig
0: nagyon
1: a média
0: beszélni.
1: Az fontos dolog lenne, nem?
0: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
1: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
0: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal, és hogyha ügyes vagy, akkor ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig jobb nem eljutni a TV műsor készítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát itt nagyon nagyok a károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás, ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törted szét a lábad, attól ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristenit végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
1: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
0: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira siralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
1: Egyre dühös, dühítőbb. Dühös vagy.
0: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
1: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod, a tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
0: Nem, a héttérítő az teljes egészében közéleti műsor, ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A héttérítő küldetése az azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
1: Ez nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig. Igen. A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
0: Hát ezért is felelősségünk a héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert úgy meg tök szép.
1: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
0: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
1: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt.
0: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsések egyike vagyok. Nincs. Ezek elmennek. Ezek elmennek, az a lényeg.
1: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, itt vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Elmúlt 10 évben, az elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy szellem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
0: Hát rosszul, de...
1: Hát most mire gondoltál, hogy mit fog mondani?
0: Hát az van egyébként, hogy... De
2: amúgy
0: hát,
2: kérdés, nem tudom.
0: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
2: Aha. És akkor tehát mindig van remény oldalon.
0: Így van, meg hát oldalon. Csak kár, hogy harcolni kell. Kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
1: Elvisz sok energiát.
0: Rengeteget. Ezért zártuk be a Tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, hanem mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
2: Köszönöm, további.
1: Okay.
0: Csak annyit erre a hobbira, hogy gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én nagyon örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsem, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerűnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakmai gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval.
1: Szerencsés ember vagy.
0: Ja, igen, ezért mondtam, hogy...
1: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
0: Köszönöm.
1: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálni?
0: Most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
1: Biopolitikai szakértőnk. Ozzi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfred Mann. Köszi, hello.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez betegett. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába nevedjen. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben. Az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána.

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Özd le.
0: Hé! Hey! Csukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lobuk van.
1: Mi?
0: Megfizetem.
1: Azt fizethetik.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem én.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök. Amíg eláll ez az istenverte eső. Vagy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki azt az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre. Ez a kettő az, madame.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és netán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendégszeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az úrnapját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr, óvatosan, egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Igen.
3: Sok fényt éppen nem áld, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt.
0: Uh-huh.
3: De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madam.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék! Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülköm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat. Ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem. De az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cingulust is megigazítsuk-e. Így, és meg is fésük, de mindenit. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A arany lilium. A királyé. És középen a két élű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kard hegyén. A kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon.
2: Úristen! A galamb! A galamb! Magam! Egy! Galamb! A galamb!
3: Az galamb.
2: A tűz.
3: Miért van megijedve? Tűzpiszkálót, igen, hozzuk a kezét. Hagyja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége van. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
4: Almabor. Pohár. Igyék.
5: Egyedül.
4: Fél.
5: Frászt.
4: Tegye csak kényelembe magát. Melengetőcék.
5: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
4: Szemét! Maga mi volt a háborúban? Csicskás!
5: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
4: Puskaport. Szagolt?
5: Tömjén füstet, papa. Hat lövetű tábori tömjén füstölőből.
4: Ez a csuhás a tábori püspök?
5: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
4: Szóval most az.
5: Ösmeri?
4: Régről.
5: Ő is magát?
4: Csak nem akaródszik neki.
5: Találkoztak valahol?
4: Majdnem agyon csaptam.
5: Maga. Persze. A püspök urat.
4: Nem akarta megégetni a madámot.
5: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
4: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
5: Nocsak.
4: Mert megégette a madámot.
5: Papa, begolyózott. Flepnie van.
4: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután, hogy megpiszkáltam.
5: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
4: 31-ben.
5: 31-ben?
4: 1431-ben.
5: Hajjaj, papa, nézzen csak ki, mint elállt volna. Van a faluban fogadó?
4: Zuhog, mintha csöbörből öntenék. Ne féljen, magát nem fogom agyon csapni. Sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
5: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
5: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
5: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vén spiné...
1: Az ő fedele alatt az ő kenyerét eszi.
5: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején. Tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem, maga Johanna.
3: Te lány?
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Hm? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Ó, oh, persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát... Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz? Eltűnt a glória?
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták? Elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra úszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűtve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz.
0: Egy pillanat. Szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látom.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem! Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren, tudja mennyivel kényelmesebb?
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunois is, mert ő az ez a nagy orru itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranyliliomok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. S az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunois. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az, ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú tornanyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így bátor kicsi nő a nagy bömló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen. A félsereg. Reménytelenül. Dunois is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul. Elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket. De megrontani? Nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
6: Anyámasszony katonája? A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunois! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
6: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
6: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
6: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
6: Dunois, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
6: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide hallgasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
6: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
6: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítás nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság!
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alávet.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szót, Dunois? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél nekem.
6: Ezért is, Fügyfirigy.
0: Fügyfirigy.
6: Meg aztán mondja, Kosom. Látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
2: Süldőszent? Dinoa? Dinoa?
6: Jó, legyen süldő boszorka!
7: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
1: Mondom, 1431-ben.
7: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
1: Majd még francia.
7: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent? Mi? Megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
1: Vigyázz, az...
7: Tudja, ki az én gazdám?
1: Nagy gazember.
7: És éppen ez az.
1: Kérdezz el csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
7: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
1: Ítélni mert fölötte.
7: Ő mondta rá, hogy boszorka?
1: Ő.
7: Ráismerek. Pedig a spinél szent, ha igaz.